0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szeres úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Szép jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Október 13-a van, kedd reggel, 5 perc elmúlt el reggel, 5:30, és kezdődik a mai vezetett műsorrész. Elég hűvös van odakint, öltözzenek rétegesen, 6 fok körüli a hőmérséklet, és nagy rész derült az ég felettünk, bár helyenként párásság előfordul. És hogy mire számíthatunk, hát így a reggeli órákban tartja majd magát az alacsony hőmérséklet, 6-7 fokot mérhetünk majd szinte 10 óráig, aztán egy kicsit emelkedik majd, de 15 foknál magasabb értéket nagyon kevés helyen mérhetünk, úgyhogy ezzel kell beérni a mai napon. Jelenleg nagy rész tehát derült az ég felettünk, napközben is az lesz, bár felhő átvonulások előfordulhatnak majd. Itt-ott megélénkül egy picit a szél, de nem lesz azért talán jelentős. Északirányú lesz, úgyhogy ronthatja a hőérzetet, a komfortérzetet nagyjából. Ez az, amire lehet számítani. Csapadékot nem mutat vidékünkre az előrejelzés, úgyhogy talán az esernyőt ma egy kicsit félre lehet tenni. Ennyi, bennünket ne tegyenek félre, maradjanak velünk a folytatásban is, ébredjenek a Muravidéki Magyar Rádióval. A zenéválogatást Király Boglárka készítette, a hangtechnikus Györkös Gorán, a műsorvezető pedig Donner Tímea, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevében is szép jó reggelt kívánunk mindnyájuknak.

A beáramlott hideg levegő miatti lehűlés eléri a mélypontját, de a nap első felében még enyhe hidegfront jellegű következményekkel kell számolnunk, írja az egészségkalauz. Majd a magasabb légrétegekben keddestétől már lassú melegedés kezdődik. A fokozottan érzékenyek egyre inkább tapasztalhatnak melegfront jellegű következményeket, tüneteket. A csípős reggelen és a délelőtt folyamán még az ízületi panaszok, a görcsös folyamatok, a kiugró jellegű vérnyomás ingadozások lesznek a jellemzőek. Többeknél mellkasi panaszok is előfordulhatnak majd. Aztán késő délutántól már a fejfájások, migrének gyakoribb jelentkezésére, az emésztőszervi panaszok erősödésére, fokozott fáradékonyságra, főleg lefelé ingadozó vérnyomás értékekre, szédülésre, növekvő bizonytalanságérzetre számíthat. Nem lesznek erősek ezek a változások, teszem hozzá gyorsan, azonban azok esetében, akiknél az alkalmazkodási folyamat nehezen vagy lassan zajlik, mégis határozottan érezhetik ezeket a panaszokat. Lehetőségeink szerint érdemes kihasználni, azért még a kellemes időt napközben, kültéri programokra, már lényegében véget ért a pollen szezon, és egyéb szennyező anyagok szintje is alacsony, minimális a levegőben. Érdemes viszont figyelni a helyenként megélénkülő szélre, mert sok ember esetében vált ki szokatlan feszültséget, akár szorongásos panaszokat is. Az egyre szárazabb időben viszont napról napra erősödő hajnali fagyokra kell számítanunk. Ma még csak helyenként, aztán egyre több helyen fordulhatnak elő erősödő fagyok, írja tehát az egészségkalauz. Erre lehet készülni ma és a következő napokban.

Október 13-a van, ünnepelnek ma az Edék névnapot, ez a férfi név az Edward, Eduard nevek német rövidülése, aztán Kálmán névnap is van ma, török eredetű régi magyar személynévről van szó, maradék, illetve életben maradt jelentéssel bír, aztán az Edgar, Eduard, illetve ennek van sok változata, Edward, Edvárdá, aztán Fatima vagy Fatime, Jagelló, Jakab, Jákob, Jákó, Jakus, Kaleb, Romulus, Teofil és Teofila névnap is ma van, október 13-án, és a születésnaposoknak is minden jót kívánunk. Legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék.

Szűcs Judit énekelt az imént, 8 perc múlva 6 órakor lesznek majd a friss információk. Összefoglalva röviden csak annyit, hogy nem lesz közvetlen front ma vidékünkön, de az orvos meteorológiai helyzet azért mégsem lesz ideális, azért hideg a reggel, 5-6 fokot mérhetünk, izületi és vérnyomás problémákra számíthatnak az időjárás érzékenyek. Keddestétől lassú melegedés kezdődik a magasban, viszont a talaj közelében fokozódó fagyok várhatók. A pollen szezon véget ért, a szabadtéri programok lehetőségei javulnak, de a helyenként feltámadó szél feszültséget okozhat. A balesetveszély csökken, az időjárás napos, komoly felhős lesz, 5 és 16 fokos hőmérsékletekkel, tehát reggel van ez az 5-6 fok, délután pedig 16 fok körüli értékekre számíthatunk majd. Ennyit röviden összefoglalva, amit már korábban az egészségkalauz oldaláról hallhattak. Tudom, hogy nem mindenki szereti hallani a különböző tüneteket, de nem riogatni szeretnénk vele senkit, csak elmondani, hogy egyáltalán mire lehet készülni, mert ha valaki tudja magáról, hogy mire érzékeny, akkor erre talán egy kicsit jobban fel tud készülni, hiszen a természet patikája egészen bőséges, és most már rengeteg olyan programot lehet találni, amivel tudunk magunkon segíteni, mert hát más úgysem fog, úgyhogy jó egészséget mindenkinek, és szép napot kívánunk. Jön még egy kis zene, 6-kor pedig friss információk.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Időjárás.
1: Kedd reggel van 6 óra, pontos idő, időjárási helyzetkép Szlovéniából. Helyenként vannak felhők az égen, de nem ez a jellemző, derült az ég felettünk, illetve helyenként párás lehet a levegő. 6 fokot mutatnak a hőmérők Lendván, Muraszombatban, Mariborban, a fővárosban, és ennyi. Koperből 9 fokot jelentenek, a Kredaricán pedig mínusz 2 fok a hőmérséklet. A főváros környékén van egyébként felhősödés. Itt vidékünkön pedig nagy rész derült az ég, és hogy mire számíthatunk napközben, túlnyomóan derült lesz az ég felettünk, bár az alacsonyabban fekvő területeken egy ideig megmaradhat a köd. Napközben a tengermellék egyes részein továbbra is fúj majd a gyenge búra, ám estére az is eláll. A nappali csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, a tengermelléken akár 20 fokot is mérhetnek. Magyarországon nyugodt őszies napok jönnek majd ott is. Ma gomoly felhős napos idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell készülni. 2 fokot jelentettek legutóbb Lentiből, ez azért elég alacsony. Zalaegerszeg 3 fokos, Nagykanizsa 4 fok, Szentgotthárd 3 fok, Szombathely 4 fok, Budapestről 8 fokot jelentettek az imént. A legmelegebb délutáni órákban 15 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Aztán szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat majd, tehát a holnapi napon. Reggel mínusz 3, plusz 7, délután 13-19 fokot mérhetnek. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagyra készülni. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég, de számottevő csapadékra nem kell számítani, viszont azért helyenként gyengén csepereghet az eső, csak helyenként élénkülhet meg a szél. Egyre inkább megjelennek a hajnali fagyok, kora reggel mínusz 1, plusz 9, délután 14-20 fok várható. Pénteken a fátyol és gomoly felhők társaságában sok napsütésre készülhetünk. Esernyőkre ezen a napon sem lesz szükség, számottevő eső sehol sem fog esni. Helyenként megélénkül majd az északi szél, és hajnalban mínusz 2, plusz 8, délután 14-20 fok várható. Ma nem várható jelentős fronthatás, a magasban indul be valami melegedés, ezt lehet érezni majd estétől. Reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, napközben fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat, és a szél hatására csökkenhet a hőérzet. A naposabb idő pozitívan hathat a hangulatra, úgyhogy a hűvös időben bár érdemes melegen rétegesen öltözködni, de mindenképpen érdemes majd némi időt a szabadban tölteni.
2: Közlekedési hírek.
1: Helyenként párás, ködös a levegő, rövidebbek lehetnek a látótávolságok, úgyhogy vezessenek körültekintően, egyébként pedig száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban. Torlódik viszont a Steyer autópályán Domzsele és Szent Jakab között a főváros irányába. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést és jó utat kívánunk. Majdnem 4 perc elmúlt el 6 óra, ezek voltak a friss információk. Most már bőven tudnak mindent az időjárásról, orvos-meteorológiáról. Vigyázzanak magukra, eredményes szép napot kívánunk, akár munkával, akár pihenéssel telik. Tudják, hogy mi itt leszünk. Ha tehetik, maradjanak velünk. Önök is, jön egy kis zene, 6:45 körül pedig lapszemlézünk egyet.
2: MMR.
3: Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban dr. Zágorec Csuka Judit, a Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, a Laubheimer Oszkár közjegyző által építetett villáról és annak egykori hangulatáról szól. Majd pedig professzor dr. Balázs Géza Mi a könyv címmel könyvtörténeti utazást tesz. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

Negyed hét a pontos idő. Lapszemlézünk egy picit Varga Andor jóvoltából. Átadták a Balaton sütije verseny 2026-os kiírásának díjait, és a viadal ismét szép zalai sikereket hozott. A Zalai Hírlap keddi számában olvasható beszámoló szerint két kategóriát is megyebeli cukrászok nyertek meg. A cikkből pedig megtudhatják, hova kell elzarándokolniuk az édes szájúaknak, hogy megkóstolhassák ezeket a finomságokat. Az újság beszámol egy hévízi aláírásgyűjtési akció vasárnapi kezdetéről is. A fürdővárosi önkormányzat kezdeményezésére a helyiek azt szeretnék elérni, hogy a település kapja vissza a tulajdon részét és a beleszólását a tófürdőben. És még egy téma, a nagykanizsai székelykertben a napokban szállodát avattak, ugyan nem négy csillagosat, csak rovaroknak valót, ám az élővilág és benne az ember érdekeit tekintve ennek a jelentőségét sem szabad félváról venni. A létesítmény ugyanis szelíd beporzó rovaroknak nyújthat menedéket, amelyek pedig pótolhatatlanok a növényvilág fennmaradásában. Ezekről és még sok minden másról olvashatnak a Zalai Hírlap mai számában.

Csárdi felvétele szólt, 6 óra 20 perc van. Fél hétkor lesz majd két terepjáron, két helyi vonatkozású hírrel, de addig még egy kis zenével megyünk tovább, meg most a rendőrségi jelentés következzék röviden. Az elmúlt nap során a muravidéki rendőrök a muravidéki régióban persze 4 közlekedési balesetnél helyszíneltek, ezekben az anyagi károk mellett egy személy könnyebben megsérült. 6 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak, még 3-szor történt közrendsértés, 6 vadgázolás is történt, emellett volt egy munkahelyi baleset és egy öngyilkossági kísérlet is. A bűncselekmények tekintetében a rendőrök 2 üzlethelyiségbe történő betörés, 3 lopás és egy üzleti csalás ügyében intézkedtek, ezek vonatkoznak a tegnapi napra, ami pedig mára szól, az a radar, Muraszombat környékén számíthatunk ma, előre bejelentett sebesség ellenőrzése, írják. Ennyit akkor a rendőrségtől, mi pedig zenével folytatjuk.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok! A részleges, nem hivatalos eredmények szerint elutasították a választók a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítását a vasárnapi szlovéniai ügydöntő népszavazáson. A nem szavazatok többsége mellett az elutasításhoz szükséges küszöböt is elérték. Fticsárin ezt halljuk.
2: A négy kérdés közül a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításának hatályba lépéséről ügydöntő népszavazáson határoztak. A közzétett adatok szerint a szavazólapok csaknem teljes feldolgozása után a szavazók 51,26%-a ellenezte a módosítást. A részleges eredmények közzététele után Luka Meseca, a Levica párt vezetője a parlamenti vizsgálatról szóló ügydöntő népszavazás jelentőségét hangsúlyozta.
3: Pomemben danes je bil en referendum, in to je referendum o parlamentarni preiskavi.
4: Ma egy népszavazásnak volt igazán jelentősége, a parlamenti vizsgálatról szólónak. Ennek az eredménye kötelező érvényű, amennyiben a végleges eredmény is a mostanihoz hasonló lesz.

0: Vagyis ha az ellenzők tábora győz, ez a törvény nem lép hatályba, és a kormányoldal nem kap lehetőséget arra, hogy a vizsgálóbizottságokon keresztül politikai alapon beavatkozzon a mi és az önök magánéletébe. Janez Jánosa és koalíciója ma vereséget szenvedett. Ez nagyon jó jel, mert azt mutatja, hogy Szlovéniában az emberek nem fogadják el a megosztást, a gyűlöletet és azt a kormányzási módot, amelyet ez a kormány képvisel.
1: Jernej Vrtovec, az NSZI párt elnöke az eredmények ismeretében a szoros szavazat arányra hívta fel a figyelmet.
2: A korrupció elleni fellépést ez a koalíció a népszavazás kimenetelétől függetlenül folytatni fogja, hiszen látjuk, hogy az eredmény nagyon szoros. Elfogadtuk a SZKOK-ról szóló törvényt. Meggyőződésem, hogy határozott szándékunk a bűnüldöző szervek megerősítése is, hogy ebben az országban komolyan hozzáállásunk a korrupció elleni fellépéshez.
1: Az ügydöntő népszavazás eredménye kötelező érvényű. A részleges, nem hivatalos adatok alapján tehát a most elutasított módosítás nem léphet hatályba.
3: A tegnapi népszavazáson a szavazópolgárok egy ügydöntő és három véleménynyilvánító kérdés mellett tehették le voksukat. Császár Sebastian összegzi a részleteket.
4: A vasárnapi népszavazáson a választók a szociális támogatások feltételeiről szóló javaslatot 60,54%-kal támogatták, a harmadik országbeli állampolgárok helyi választójogról szóló javaslatot 59,29%-kal helyeselte, míg a közszolgálati média az RTV előfizetési díj eltörlését 50,04%-kal nem támogatták.
0: Köszönet azoknak, akik komolyan vették azt, hogy szavazatuk a demokrácia legerősebb fegyvere. Ez nagyon örvendetes tekintve, hogy közeleg a következő népszavazás, amely fontos lesz Szlovénia jövője szempontjából, valószínűleg valamikor december elején. Kívánjuk, hogy a következő népszavazásokon is hasonló legyen a részvétel, és hogy a dolgok tisztázódjanak. A mai napon néhány dolog tisztázódott. Tudjuk, hogyan tovább. Hallottuk a legnagyobb ellenzéki párt képviselőjét, aki külön megköszönte a szakszervezeti központoknak. Eddig valahogy még úgy értékeltük, hogy a szlovéniai szakszervezetek pártfüggetlenek, de most tudjuk, hogy hol tartunk. Annak ellenére, hogy már mindenhez hozzá vagyunk szokva, még mindig meglepő, hogy a propagandának mekkora befolyásoló ereje van országunkban, ami miatt lemaradunk más, fejlettebb demokratikus országtól. Köszönjük a médiának, különösen azoknak, amelyek a kampányban igyekeztek szakszerűen közreműködni és bemutatni az érveket mindkét oldal részéről. Sajnos ez alól kivétel a Nemzeti Televízió, amely szintén az egyik népszavazási kérdés tárgya volt.
5: Skúšal delovať profesionálno, predstavovať argumente ene in druge strani, žal je iz tega treba izvzeti nacionalno televízió, ki bila sicer tudi predmet enega od referenskih vprašanj.
4: Ezek a jelenlegi eredmények 99,96%-os feldolgozottságnál.
3: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Ftichar Ines és Császár Sebastian összeállításait hallották, 5 perc elmúlt elfél hét.
6: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok.

tapasztaljuk, hogy egyre később világosodik, most 7 óra 9 perckor lesz majd a napkelte. Hát egy picit kezd már világosodni odakint, talán felhők is érkeztek már fölénk, de aztán bízunk benne, hogy napközben majd lesz majd napsütés, az egyre rövidebb nappali időszakban, ugye? Bár 18 óra 11 perckor lesz a napnyugta, úgyhogy előttünk áll még gyakorlatilag ez a mai nap, és hát a maga szépségével megérkezett gyakorlatilag az ősz, így hét közben vagy a hétköznapokon kevéssé van ideje annak arra a hétköznapi embernek, hogy a természetben töltse az idejét, de ha megtehetik, akkor tapasztalják önök is, hogy mennyire változik és milyen színessé vált. Hát a hétvégén meg aztán főleg lehet erre időt szánni. Egyre jobban színesednek a levelek a fákon, gyönyörű képeket lehet készíteni, akár dekorációkat ezekből. Habár a tartós a száj miatt egyes fajoknál már nyáron elkezdődött a lombhullatás, de azért mégsem ez az általános. A természet átalakulása most látványos szakaszához érkezett. Ősz van, így a táj fokozatosan aranyló, vöröslő és barnás árnyalatokba öltözik. A hűvösebb éjszakák és a rövidülő nappalok hatására a növények lassítják a klorofil termelésüket, ami előtérbe hozza a levelekben eddig rejtőző színanyagokat. Bár a látvány sokfelé a szokásos őszi hangulatot idézi, az idei szezon sajátosságait alapvetően meghatározta az elmúlt hónapok csapadékszegény időjárása, amely jelentős stressz alá helyezte a növényeket. Egyébként hiába volt azóta már egy-két helyen nagyobb eső, tartósan azért a legtöbb helyen az aszályt nem tudta enyhíteni. Ennek következtében pedig számos fafajnál már a nyári időszakban megkezdődött a korai lombhullatás, így a természet nem a megszokott ütemben készült fel a hidegebb évszakra. A csapadék hiány miatt sok helyett a lombozat nem tudta elérni a megszokott színmélységet, és a levelek a szokásosnál gyorsabban száradtak el. Ennek ellenére a természet továbbra is különleges arcát mutatja. Az októberi napfényben fürdő erdők és fás területek pedig kitűnő lehetőséget biztosítanak a természetjárók számára egy kis kikapcsolódásra. Mondom, lehet, hogy így hétköznapokon nem annyira van erre lehetőségük, de a hétvégén mindenképpen éljenek majd vele. Ennyit a természetről, ennyit az időkép oldaláról. 3:47 van, egy kis zenével folytatjuk.

Október közepe felé járunk, 13-a van, és egyre hidegebbek ugye a reggelek, az éjszakák, de azért a téli fagyok még messze vannak. Ez azonban nem akadályozza meg a kisebb-nagyobb üzleteket arra, vagy abban, hogy már ennyivel előbb is a karácsonyra készüljenek, illetve hát igen, ezzel öntik el az embereket. Az elmúlt években már többször tapasztalhattuk, hogy a kisebb üzletekben augusztus végén is már megjelenhetnek különböző karácsonyi kiegészítők, dekorációs tárgyak. A nyugat.hu egy kollégája készített a Szombathelyi Kiküzletben, az egyik Szombathelyi Kiküzletben egy képet tavaly szeptemberben, és úgy tűnik, hogy idén is hasonló kép fogadja már az odalátogatókat. Hosszú sorokban találhatók meg a karácsonyi kiegészítők, de nincs ez másként Ausztriában sem egyébként, ahol az egyik boltban, ahol nem csak dekorációs elemeket, hanem élelmiszereket is árulnak, hosszú sorokat tömtek meg karácsonyi kellékekkel. Kaphatók már égő sorok, aztán világító dekorációs elemek, karácsonyfadíszek, ünnepi édességek, műfenyők és még karácsonyi mintájú tányírakat is árulnak, ez persze csak egy merítés a sokból. Az októberi kezdés egyébként azért is meglepő, mert a karácsonyi szezon a legtöbb helyen azért november elején kezdődik meg, de úgy látszik, hogy Ausztriában, vagy ha úgy tetszik, a sógoroknál már most árulják ezeket a kiegészítőket, és ők már beelőztek bennünket. Panaszkodunk persze a változásra, meg csóváljuk a fejünket, hogy ez egyáltalán nem normális, talán arra is emlékeznek, amikor a karácsonyi dekorációnak elmegy az ideje, akkor meg gyakorlatilag egy-két hét aztán már a húsvéti nyuszi köszön vissza ránk a polcokról, úgyhogy valami nagyon el van tévedve ebben a világban, panaszkodunk persze a változásra, közben meg hát valamilyen mértékben mindannyian részt veszünk benne, már az az ember is, aki csak bemegy és egyetlen egy darabot ilyenkor október közepén megvesz ezekből a karácsonyi dolgokból. A karácsony különlegességét értjük ezzel ki gyakorlatilag, hiszen azért ennek a varázsa így, hogy hetekkel, nem hetekkel, hónapokkal korábban már ott vannak a dolgok a boltok polcain. Ez azért már nem ugyanaz, mint valamikor régen volt, úgyhogy lesz-e nekünk fejlődés. Ide jutottunk, már most lehet készülni a karácsonyra. Hát, készüljenek velünk a következő órára is. A karácsonyig nem haladunk vagy szaladunk előre, de a következő órát azért már nagyjából látjuk. 9 perc múlva 7 órakor jönnek majd az első hírek. Aztán megint csak zenével folytatjuk, utána fellapozzuk majd a kalendáriumot, és 7:30-kor jövünk a friss információkkal is. Rádiózzanak velünk!

0: Dash-zenéjjel közben szokott megfogni az ihlet, és olyankor, amikor szomorú vagyok, olyankor szoktam zenéket írni és szövegeket.
1: Én legtöbbször ceruzával és temperával szoktam festeni. A kedvencem pedig, amikor ceruzával készítek ruhákat és befestem temperával.
2: Fontos, hogy legyen valami az életünkben, ami kikapcsol, inspirál bennünket, és amiben örömünket leljük. Még jobb, ha mindehhez kíváncsiság, kísérletező kedv és fantázia is társul. A Tini Express két új műsorvezetőjének, a Göntérházi kétnyelvű általános iskolából érkező Hannának és Lyle-nek egészen különleges hobbija van. Hanna zenét szerkeszt, Lyle pedig rajzol és tervez. Két különböző tevékenység, amelyben közös az alkotás öröme és a kreativitás.
3: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
4: 7 órai hírek, a mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A postai úton leadott szavazás nem változtatta meg a vasárnapi népszavazás eredményét. A legszorosabb eredmény továbbra is az RTV járólék eltörléséről volt, ahol a választók 50,3%-a szavazott ellene. A különbség a mellette és ellene szavazatok között 546 szavazat. A Nemzeti Választási Bizottság legfrissebb eredményei szerint a választók 51,26%-a szavazott a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításának végrehajtása ellen. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításának végrehajtása mellett szavazott az választók 48,74%-a. A választópolgárok 60,54%-a támogatja a szociális segély közérdekű munkához kötését, a harmadik országbeli állampolgárok szavazati jogának eltörlése mellett pedig a szavazók 55,3%-a tette le a voksát, írta az STA. Az SDS parlamenti csoportja bejelentette, hogy továbbra is kiállnak a szükségesnek ítélt változtatások mellett. A Gibanyi Szoboda azonban úgy véli, hogy a következő lépésnek a fekete kocka ügyében indított vizsgálóbizottság azonnali létrehozásának kell lennie. A szabadságmozgalom más eredményekre is reagált, és úgy vélik, hogy a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazás eredménye egyértelmű üzenet a polgároktól, hogy egy demokratikus országban szeretnének élni, ahol lehet a kormányt kritizálni. Lucia Tácer-Perlin képviselő a fekete kocka ügyében az eredményt a demokratikus Szlovénia nagy győzelmének nevezte. Hozzátette, hogy az ügyben indított vizsgálóbizottság azonnali létrehozását kell követni, amit szerinte a kormánykoalíció eddig háromszor alkotmány ellenesen megakadályozott. A képviselő a Szlovénia fejlődését szolgáló veszélyhelyzeti törvényről szóló közelgő népszavazásra is utalt. Jövő héten mutatja be a Tisza kormány a jövő évi költségvetést, amely igazi vízválasztónak ígérkezik, hiszen számos dologra fény terít majd, ami Magyar Péter kormányzatának terveit illeti. A büdzsé sokat elárul majd arról, mire számíthatnak a következő időszakban. Ezek között szerepeltek az adóváltoztatások, mint például kisadózó vállalkozók tételes adójának, azaz akkatának az átalakítása, illetve a vagyonadó bevezetése. De számítani lehet például a minimum nyugdíj és a családi pótlék emelésére is. Jóval nagyobb hatást remélhet a magyar kormány a különböző gazdaságfejlesztési célú és az állam működési kiadásait érintő tételek visszafogásától, amit már idén is elkezdett a kabinet. A GDP arányában az állam működtetésére az idei spórolásokkal együtt is a GDP arányában több százalékponttal költhet többet a magyar állam, mint a régiós országok, illetve Nyugat-Európa. Sport. A világbajnokságra szóló európai kvalifikációk keretében játszik ma a szlovén női foci válogatott. A visszavágó mérkőzésre Domžaleban kerül sor 17 órai kezdettel. A csapatnak Törökország lesz az ellenfele.
5: Időjárás.
4: A reggeli köd feloszlása után ma túlnyomóan derült időre lehet számítani. A tenger melléken napközben enyhe lesz a bóra, majd estére nagyjából eláll. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 17 fok között alakul, az Adrián 20 fokot mérhetnek.
3: Közlekedési hírek.
4: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében akadozik a tengermelléki stráda forgalma, a Studenec pihenőhely előtt a főváros irányában. Az országban helyenként köd korlátozza a látótávolságot, vezessenek óvatosan.
5: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
6: Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban dr. Zágorec Csuka Judit, a Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, a Laubheimer Oszkár közjegyző által építetett villáról és annak egykori hangulatáról szól. Majd pedig professzor dr. Balázs Géza Mi a könyv címmel könyvtörténeti utazást tesz. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

Események a mai nappal kapcsolatban. Október 13-a van. Londonban felszentelték a Westminster apátság épületét 1269-ben. 1479-ben Kinizsi Pál, Temesi Ispán és Bátor István országbíró hadai kenyérmezőnél győzelmet arattak az Erdélybe betört törökök felett. 1792-ben Washingtonban lerakták a Fehérház alapkövét, 1884-ben pedig a londoni Nemzetközi Meridián konferencia egységes kezdő délkörként a Greenwichi Obszervatóriumon áthaladó meridiánt határozta meg. Budapesten megkezdődött a rendszeres áramszolgáltatás 1893-ban. 1917, mintegy 70 ezer ember volt tanúja a fatimai napcsodának, amikor Mária utoljára jelent meg annak a három portugál pásztor gyermeknek, akik május óta hatodszor találkoztak a szűzanyával. 1923-ban Isztambul helyett Ankara lett Törökország fővárosa, 1962-ben felavatták a szovjet kőolajat Magyarországra szállító Barátság egy kőolajvezeték magyar szakaszát. Aztán 1967-ben volt a mikroszkóp színpad megnyitása. 1972-ben az Andokban lezuhant egy repülőgép fedélzetén egy rögbi csapattal útban egy nemzetközi mérkőzésre Santiago de Chilébe. Felkutatásuk csak december 20-án sikerült, az életben maradottak túlélésük érdekében társaik húsát ették. Az esetről készült az Életben maradtak című film. Aztán 1976-ban első alkalommal látták meg elektron mikroszkópon át az ebola vírust, és szintén abban az évben az akkor már az Amerikai Egyesült Államokban ismert és népszerű Aerosmith együttes megkezdte első európai turnéját Liverpoolban. 2010 Chile északi részén világméretű összefogás eredményeként sikerült épségben a felszínre hozni azt a 33 bányászt, akik egy bányaomlás miatt 69 nappal korábban rekedtek a föld alatt. 2013-ban a budai várban felszentelték a megújult Mátyás templomot, és 2016-ban Bob Dylan, amerikai dalszerző és énekes költő kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. E nap szülötte volt Klekl József magyarországi szlovén vezető, a Szlovenska Krajina megteremtését célzó tervezet készítője. Megszületett Dajka Margit, Kossuth Díjas magyar színésznő, Farkas Edit az első magyar nő, aki az Antarktiszon járt, Yves Montand, olasz származású francia színész, énekes és előadó művész, Margaret Thatcher, brit politikus, Paul Simon, amerikai énekes zenész, szintén e nap szülötte, akárcsak Robert Lem, amerikai billentyűs és énekes, a Chicago zenekar tagja. Aztán Samuel Roy Sammy Hagar, énekes és gitáros is e nap szülötte, és itt van még Mari Zsuzsi, előadó művész, énekesnő és Molnár Pál újságíró is. Ő egyébként a Balassi Bálint emlékkard és más művészeti díjak alapítója. E napon hunyt el Lócz Károly magyar festőművész és Ed Sullivan, amerikai televíziós személyiség és újságíró. Őket említjük a mai nappal kapcsolatban. 2014 óta, október 13-án tartják a trombózis világnapját, írják. Ennyit akkor az eseménynaptárból. 10 perc múlva 7:30-kor már a friss információkkal várjuk Önöket.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió. Időjárás.
2: Október 13-a van, kedd és 7:30 a pontos idő. Információk a Muravidéki Magyar Rádióban. A hőmérsékletek nem sokat változtak. Most is 6 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén. Muraszombat 5 fokos, Maribor, Ljubljana 6 fok, Koper 10 fok, a Kredaricán mínusz 2 fok a hőmérséklet, ez a jelenlegi helyzetkép. Némi felhőzet van felettünk, de ez szakadozott, és változóan felhős napos időre készülhetünk majd a nap folytatásában. Helyenként gyengén fújdogál majd a szél. A reggeli órákban képződött köd lassan feloszlik majd. A maximum mértékek 14 és 17 fok között alakulnak. A tenger melléken 20 fok is lehet. Holnap nyugaton kezdetben részben derült lesz az ég, míg másút mérsékelt vagy jelentős felhőzet várható, napközben pedig sok napsütésre készülhetünk majd, bár az ország északi és keleti részein időnként megnövekedhet a felhőzet. A reggeli minimum 3 és 9 fok között alakul, a napi csúcsérték pedig 16 és 20 fok között várható. Magyarországon is napos, gomoly felhős idő várható ma, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. A hőmérsékletek a következőképpen alakulnak. 4 fokot jelentenek Lentiből és Nagykanizsáról, valamint Szombathelyről, 3 fok van Zalaegerszegen és Szentgotthárdon, Budapestről 8 fokot jelentenek. A legmelegebb délutáni órákban a hozzánk közel álló területeken 15 fok várható. Nyugodt őszies napok jönnek a folytatásban is. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. Reggel mínusz 3 plusz 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfoltok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, bár észak-keleten cseperekhet gyengén az eső. Kora reggel mínusz 1 plusz 9.

0: 9, délután 14-20 fok várható, pénteken is hasonlóan alakul majd időjárásunk. Ma nem várható lényeges fronthatás. Reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a szelesebb tájakon fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. A szél hatására csökkenhet a hőérzetünk. A napos idő viszont pozitívan hathat a hangulatra, úgyhogy érdemes bár rétegesen öltözködni, de némi időt mindenképpen a szabadban tölteni.
1: Közlekedési hírek.
0: Helyenként párás, ködös a levegő, a ködös részeken pedig csökkenő látótávolsággal számítsanak az útrakelők. Torlódások előfordulnak a reggeli csúcsforgalom miatt, nagy a forgalom a városközpontokba vezető utakon és a városi elkerülő utakon is. A torlódás elsősorban a főváros környékén tapasztalható, Ljubljana irányába torlódnak a kocsik, a Steyr, a Dolenszkói és a tenger melléki autópálya irányából is. Vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, radarra Muraszombat környékén számíthatunk. Három és fél perc elmúlt el fél nyolc, hát ezek a friss információk így, október 13-án kedden reggel. Rádiózzanak velünk a folytatásban, is szép napot kívánunk.
1: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Tegnaptól őszi üzemmódra váltott a Balaton, írja az Időkép. Vágányzár és új komp menetrend lépett életbe. Bár az október még tartogat kellemes napsütéses órákat, a forgalmas nyári szezonnak vége. A Balaton már csak 15 fokos, a változás pedig mind a vasúti, mind pedig a vízi átkelést érinti. Pótlóbuszok zötyögnek, írják, a vonatok helyett az északi parton, ugyanis karbantartási munkálatok miatt leállt a vonatközlekedés az észak-balatoni vasútvonal egy részén tegnap. Balatonfüred és Tapolca között 4 napon keresztül valamennyi vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat, tehát ez október 12-e és 15-e között érvényes. A MÁV tájékoztatása szerint a sínycsere miatt jövő héttől egy másik szakaszon is teljesen leáll majd a vasúti forgalom, így a hónap második felében is számítani kell a korlátozásokra. Ritkábban, de üzembiztosan jár a komp. A Szántód és Tihany között közlekedő járatok a hét minden napján indulnak. A járatok sűrűsége azonban már a csökkenő utasforgalomhoz igazodik. A kompok Szántódról reggel 7 és este 7 között, még Tihany révből reggel 7:15 és este 19 óra 15 között indulnak fixen, fél óránként. A bő 8 perces menetidő alatt a fedélzetről továbbra is megcsodálhatjuk az őszbehajló, színesedő balatoni tájat, ám a fedélzeten már érdemes melegebb kabátot viselni a feltámadó északi szélben. Jó hír, hogy bár átlagosan 1 centi, de hosszú idő óta a hétvégi nagy esőzés után végre emelkedett némileg a Balaton vízszintje, írja az időkép.hu. 2 perc múlva lesz 3:48.

5 perc elmúlt 3:48, 8 órakor jövünk majd a következő hírekkel, aztán a hét zeneszámát is meghallgatjuk a következő órában, és lesz egy kis útravaló is.

0: Ilyen.
1: Az éjszakok, rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemük semmit nem lát, nekünk hogy gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

Cipővásárrába Patyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupó cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Jamina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupó cipőbolt, Rávapaty. További információ drlupo.hu.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium közlése szerint a 95 oktános benzin literje 1,74 euró, a dízeli 1,88 euró, a fűtőolaja pedig másfél euróba kerül éjféltől. Az árak október 19-éig maradnak érvényben. A kormány ezúttal nem változtatott a jövedéki adókon. Az árak kiszámításánál továbbra is a szeptember 22-én bevezetett módszert alkalmazzák, amely a benzin és a dízel beszerzési árában nem veszi figyelembe külön tételként a bioüzemanyag komponens költségét. A benzinre, a dízelre és a fűtőolajra december 15-ig nem kell megfizetni a széndioxid kibocsátás után fizetendő környezetvédelmi adót és az energiahatékonysági hozzájárulást sem. A tárca számítása szerint az árszabályozás és a kormányzati intézkedések nélkül a benzinliterje mintegy 1,94 euró, a dízelé 2,10 euró, a fűtőolajé pedig 1,72 euró kerülne. A Parlament belügyi és államigazgatási, valamint gazdasági, munkaügyi és sportbizottságának tagjai holnap ellenzéki felkérésre közös ülésen tárgyalnak a külföldi munkavállalók jogairól. A Gibányi Svoboda, az SD és a Levica ellenzéki pártok határozottan elítélték a kormánynak a külföldiekről, valamint a külföldiek foglalkoztatásáról, önálló tevékenységéről és munkavállalásáról szóló törvénymódosítási tervezetét. Különösen aggasztónak találták a külföldiek munkaerő közvetítő ügynökségeknél történő foglalkoztatására vonatkozó korlátozás tervezet megszüntetését, a külföldiek foglalkoztatását tiltó szankciók eltörlését, a bérek és a munkaidő területén történő jogsértések esetén, valamint a külföldi családegyesítési joggyakorlás időtartamának meghosszabbítása miatt. Az ellenzék arra számít, hogy a kormány meghallgatja őket a sürgősségi ülésen, és vagy visszavonja a javaslatokat, vagy jelentősen felpuhítja azokat. Újabb lehetséges vevő jelent meg a szerb olajvállalat a NIS jövőjéről szóló tárgyalásokban. Alekszandar Vučić szerb elnök szerint az orosz fél már fontos kérdésekben megállapodott a magyar MOL-lal, ám az sem kizárt, hogy végül amerikai befektetőknek adja el érdekeltségét. A szerb államfő az ukrajnai béketárgyalásokról is beszélt, amelyekben szerint az Egyesült Államok három különböző tárgyalócsoporttal vesz részt. Vučić úgy fogalmazott, hogy megérti mind az orosz, mind az amerikai fél álláspontját, ám a két ország viszonya folyamatosan változik, ami a NIS jövőjét is befolyásolhatja. A NIS jövője az amerikai szankciók miatt vált különösen fontossá. Vučić jelenleg nem számít arra, hogy Washington egyszerűen feloldaná az olajvállalatot sújtó korlátozásokat, de az orosz-amerikai kapcsolatok alakulása más megoldások előtt is megnyithatja az ajtót. Sport. Győzelemmel kezdték tegnap a Szlovéniában rendezendő asztali tenisz Európa-bajnokságot Sara Tokić és Anna Tofánt. Párosban is sikeresek voltak, és párban kvalifikáltak a főtáblára. A második vereség után Lara Opeka, Tiasa Novák és Laura Rahotin Pavic a csoportkörben fejezték be egyéni szereplésüket.
2: Időjárás.
1: A reggeli köd feloszlása után ma túlnyomóan derült időre lehet számítani. A tenger melléken napközben enyhe lesz a bóra, majd estére nagyjából eláll. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 17 fok között alakul, az Adrián 20 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok következtében akadozik a tengermelléki stráda forgalma, a Studenec pihenőhely előtt a főváros irányában. Az országban helyenként köd korlátozza a látótávolságot, vezessenek óvatosan.
0: MMR.

Mindjárt 8:30 lesz, egy kis útravalóval megyünk tovább. A spirituális ébredés kifejezést sokféleképpen használják és gyakran félreértik. Nem feltétlenül valami misztikus, hirtelen átalakulást jelent, hanem inkább egy belső folyamatot, ahogyan az ember másként kezd viszonyulni önmagához, a világhoz és az élet értelméhez. Nem egyik napról a másikra történik, hanem lassan, rétegről rétegre bontakozik ki. Van, akinél csendesen indul, másoknál erőteljesebb élményekkel jár, de a lényeg ugyanaz, egyfajta tudatosodás. Ez a folyamat nem betegség, de néha hasonlíthat bizonyos lelki vagy idegrendszeri megterhelésekhez, ezért fontos a józanság és az egyensúly megőrzése. A spirituális ébredés nem elszakít a valóságtól, hanem ha egészségesen zajlik, akkor éppen hogy közelebb visz hozzá. Megváltozik a gondolkodás és a kérdések iránya. Az egyik legelső jel, hogy az ember elkezd mélyebb kérdéseket feltenni, olyanokat, amelyek korábban talán nem foglalkoztatták. Mi az életem célja? Mi az, ami valóban fontos? Mi az, ami csak megszokás? Ez nem egyszerű kíváncsiság, hanem belső késztetés. Az addig megszokott válaszok már nem elégségesek, és megjelenik az igény az őszintébb, mélyebb megértésre. Érzékenyebbé válunk a környezetünkre. Sokan számolnak be arról, hogy érzékenyebbé válnak az emberekre, a hangulatokra, a környezetükre. Jobban észreveszik a finom változásokat, könnyebben ráéreznek mások állapotára. Ez az érzékenység eleinte akár megterhelő is lehet, mert a világ zajosabbnak, intenzívebbnek tűnik. Idővel azonban megtanulható kezelni, és egyfajta belső iránytűvé válhat. Megkérdőjeleződnek a régi minták. A spirituális ébredés során gyakran felbomlanak a régi gondolkodási és viselkedési minták. Az ember elkezd ránézni azokra a szokásokra, kapcsolatokra vagy élethelyzetekre, amelyek korábban természetesnek tűntek. Ez néha bizonytalansággal jár, mert ami addig stabilnak tűnt, az megkérdőjeleződik. Ugyanakkor ez a változás szükséges ahhoz, hogy valami új kialakulhasson. Egy másik gyakori jel, hogy megnő az igény a csendesebb, nyugodtabb időtöltése. Az ember kevesebb zajt, kevesebb felszínes ingert kíván, és inkább befelé figyel. Ez nem elszigetelődés, hanem egyfajta belső rendeződés. A csend ilyenkor nem üresség, hanem tér. A folyamat során gyakran felerősödnek az érzelmek, előjöhetnek régi emlékek, feldolgozatlan élmények, amelyek addig a háttérben voltak. Ez nem visszaesés, hanem tisztulás. A szervezet és a lélek rendet tesz, ami időnként intenzív lehet. Fontos, hogy ezt ne dramatizáljuk, hanem megértsük. A spirituális ébredés hatása van a kapcsolatainkra is. Egyes kapcsolatok elmélyülnek, mások eltávolodnak. Ez nem mindig könnyű, de gyakran természetes része a változásnak. Az ember elkezdi keresni az őszintébb, valódi kapcsolódásokat, és kevésbé érzi jól magát a felszínes helyzetekben. Bár kevésbé beszélnek róla, a folyamat testi szinten is megjelenhet. Fáradtság, alvásváltozás, érzékenyebb idegrendszer, ezek mind előfordulhatnak. Fontos azonban, hogy minden testi tünetet józanul kezelje.

Éljünk, és ne éljünk automatikusan spirituális jelentést mögé. Ha szükséges, érdemes szakemberhez fordulni. Az egyik legpozitívabb jel, amikor az ember egyre inkább képes a jelenben lenni, nem a múltban ragad, nem a jövő miatt aggódik, hanem képes megélni a pillanatot. Ez nem állandó állapot, hanem egyre gyakrabban visszatérő élmény. Sokan azt gondolják, hogy a spirituális ébredés különlegessé teszi az embert, valójában inkább egyszerűbbé. Letisztulnak a dolgok, és az ember egyre inkább a lényegre figyel. Nem több lesz, hanem tisztább. Fontos, hogy a folyamat során megmaradjunk a valóság talaján. A spirituális ébredés nem helyettesíti az egészséges életmódot, a józan gondolkodást vagy a felelősségvállalást. Ha a folyamat túlzott zavarodottsággal, szélsőséges gondolatokkal vagy erős szorongással jár, érdemes segítséget kérni. Az egyensúly mindig fontosabb, mint bármilyen élmény. Záró gondolatként tehát a spirituális ébredés nem egy cél, hanem egy út. Nem mindenkinél jelenik meg ugyanúgy, és nem is kell erőltetni. Inkább egy természetes folyamat, amely akkor indul el, amikor az ember készen áll rá. A jelek nem bizonyítékok, hanem irányjelzők. Nem azt mutatják, hogy valahová megérkeztünk, hanem azt, hogy úton vagyunk. És talán ez a legfontosabb. Nem különlegesnek lenni, hanem őszintének, mert az igazi változás mindig belülről indul. Ez a mai útra való. Vigyék szeretettel!

0: Még egy könyvajánló következzék. Balogh Béla Végső Valóság című könyvét biztosan nagyon sokan ismerik, de talán még nem mindenki. Tudományos eredményeink, képességeink és élményeink felülvizsgálata után tarthatatlanná válik az elképzelés, miszerint gondolatainkat az agy hozza létre, és tarthatatlanná válnak az evolúció kezdeteiről alkotott feltételezések is. A halál utáni, valamint a születés előtti élet lehetősége már nem hit kérdése, hanem fizikai törvényszerűség. Megdöbbentően új világ képez, ami a léttel kapcsolatos kérdéseink többségére választathat. A végső valóság első fele a reál és műszaki érdeklődésűek szóhasználatában, míg a második fele a humán beállítottságúak nyelvezetén lebbenti fel a fájtlat az emberi lét legfontosabb összefüggéseiről, és nyújt bepillantást a mindennapjainkat, az életünk minőségét meghatározó végtelen tudás mélységeibe. A mindenkiben ott lakozó belső én tisztállátására építve ad olyan iránytűt, amely segít eligazodni korunk útvesztőiben, segít harmóniába kerülni önmagunkkal és a világgal is. Ha gondolják, olvassák el Balogh Béla Végső Valóság című könyvét.
1: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt, a vacsi meg 5% kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne,

0: 4 perccel múlt 3:49, még egy kis zene. 9 órakor híreket mondunk, aztán a következő órában a zenék közt lesz majd egy friss zenei ajánlat is, illetve 9:30 után várjuk Önöket az apró hirdetésekkel.
1: Tudom, hogy hallasz,

0: ország és közterek.
1: Cipővásár Rábapatyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupó cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Amina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupó cipőbolt, Rábapaty. További információ drlupo.hu.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. A Parlament Külpolitikai Bizottsága a héten ismét megvitatja a kormány Izrael politikáját. A szerdára összehívott ülést Franz Breznik bizottsági elnök és az ellenzék egy része is kérte. Az ülés oka Irneiver Tovec kormányfőhelyettesnek a ciszjordániai zsidó települések feletti izraeli szuverenitásról tett kijelentései, amelyeket Vörtovec szeptemberben tett a szamáriai regionális tanács elnökével Yossi Dagannal folytatott találkozóján. A Gibanye Szoboda és a Levica az izraeli médiában megjelent hírekre is hivatkoznak, miszerint a szlovén kormány több tagja is találkozott Dagannal szlovéniai látogatása során az izraeli nagykövetség ljubljanai megnyitóján. Állítólag köztük van Valentin Hajdinyák védelmi miniszter és Janez Ziegler Kral mezőgazdasági miniszter is, akik szintén az NSZ tagjai, és állítólag hasonló kijelentéseket tettek Cisjordániával kapcsolatban, mint Vörtovec. A Nemzetközi Valuta Alap a várakozásoknak megfelelően javította Szlovénia gazdasági kilátásait. Az áprilisi becslésekhez képest 1,2% ponttal 3,2%-ra emelte a szlovén gazdasági növekedésre vonatkozó idei előrejelzését. Jövőre 2,2%-os növekedést jósolnak. Az IMF jelentősen növelte az inflációs előrejelzést is. Jelentésében Szlovénia bruttó hazai termékének 2%-os növekedését jósolta az idei évre, és 2,1%-ot a jövő évre. A pozitív felülvizsgálat nem meglepő, mivel más intézmények is hasonló lépés mellett döntöttek, köztük a makrogazdasági elemző és fejlesztési hivatal, amely Szlovénia számára 3,8%-os, 2027-re pedig 2,5%-os növekedést vár. A javuló GDP előrejelzés ellenére az IMF nem változtatta a szlovén munkaerőpiacra vonatkozó értékelését az idei évre. A felmérésben szereplő munkanélküliségi ráta várhatóan 3,9% lesz idén. Az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa szerint Montenegro jó úton halad a csatlakozáshoz. A folyamat sikeres befejezéséhez azonban elengedhetetlen a jogállamisági reformok következetes végrehajtása és a belpolitikai konszenzus. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja Montenegro azon célkitűzését, hogy az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokat még az idei év végéig lezárják, jelentette ki Marta Kos. A csatlakozási konferenciát követően az uniós biztos közölte, hogy a tárgyalásokon további 3 fejezetet sikerült ideiglenesen lezárni. Ezzel a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített az ország, ami azt jelenti, hogy a folyamat közel 2/3-ánál tartanak. A most lezárt fejezetek a gazdaság és monetáris politikát, a statisztikát, valamint a szociálpolitikát és a foglalkoztatást is érintik. A biztos szerint az uniós csatlakozás Montenegro egészének nemzeti ügye. Sport. A Bajnokok Ligája második fordulóját rendezik ma. 21 órától csap össze az Atletico Madrid és a Manchester United, az Arsenal és a Lille, a Villarreal és a Napoli, a Galatasaray és a Barcelona, az Inter és a Bruges, a Leipzig és a PSV, valamint a Viking és a Bayern München.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A tengermelléken napközben enyhe lesz a bóra, majd estére nagyjából eláll. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 17 fok között alakul, az Adrián 20 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében akadozik a tengermelléki stráda forgalma, a Studenec pihenőhely előtt a főváros irányában. Akadozik a Steyr autópálya forgalma is, Lukovica és Szent Jákob között Ljubljana felé.
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban dr. Zágorec Csuka Judit, a Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, a Laubheimer Oszkár közjegyző által építetett villáról és annak egykori hangulatáról szól. Majd pedig professzor dr. Balázs Géza Mi a könyv címmel könyvtörténeti utazást tesz. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal a Voices című dalt hoztam. Az olasz Maneskin rock együttes frontembereként ismerté vált Damiano Dávidtól. Ez a szólódal még 2025-ben a Funny Little Fears című debütáló szólóalbumának részeként látott napvilágot, most pedig önálló dalként kelt életre. A múlt elengedésének nehézségeiről szól a dal szövege és hangulata, aztán a belső hangokról, illetve a művészi önkifejezésről. Ez a dal egyértelműen az előadó Damiano Dávid személyes belső harcait, szorongásait, a múlttal való szembenézését eleveníti fel, miközben teret enged az önazonosság és a sebezhetőség felvállalásának is. Érkezik Damiano Dávid és a Voices.

Apró hirdetések tehát kedd délelőtt itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Vásárolnának megvételre traktort, billenős pótkocsit, trágyaszórót, szárzúzót és Tomos mopedet. A telefonszám 031-416-412. Eladó Lendvahegyen jó minőségű új bor, Chardonnay, Sauvignon és olasz Riesling, valamint vegyes bor. A telefonszám 040-226-121. Eladó Lentiben két darab Suzuki Swift acélfelni téli gumival, ára 10.000 forint, a telefonszám 00-36-30-518-52-69-es. Aztán Tökmag eladó, a telefonszám 040-518-908-as, már itt egy kicsit tovább gondoltam a dolgot. Aztán van itt Tenkehegyen egy eladó pince, a telefonszám 00-3620-364-7101-es, és nem használt autó alkatrészek eladók, Lada Samara, Warburg, Dacia és Skoda, írják. Nagykanizsai Zalaegerszeg talán, ahol át lehet venni. És a telefonszám a következő 00-3630-623-0280-as, tehát ezek az apró hirdetések vannak eddig, és akkor a folytatásban lehet hirdetni, ha minden igaz, akkor most már a megszokott telefonszámokon 575-1718 és 575-1719-es.

0: Köszöntöm a telefonálót. Halló!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Szeretnék hirdetni?
0: Igen.
1: 380 voltos körfűrész.
0: 380 voltos körfűrész, igen.
1: És körfűrész állvány tengellyel együtt eladó.
0: Körfűrész állvány tengellyel együtt eladó. Jó.
1: Akkor mondanám a Zala Várnegye.
0: Zala, igen.
1: Lenti térsége.
0: Lenti, igen.
1: És elszállításban tudok segíteni, hogyha szükséges.
0: Ó, ezt is felírom, szállításban tudnak segíteni, igen. Jól van.
1: És a telefonszámot mondanám.
0: Igen.
1: 0620.
0: 20-as, igen.
1: 372.
0: 372.
1: 07.
0: 07.
1: 85-ös.
0: 85, rendben vagyunk, felírtam.
1: Köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen. Minden jót önnek is, viszont hallásra.

0: Újabb telefonálót köszöntök. Haló!
1: Előcsókoló!
0: Üdvözlet, tessék!
1: Érdezni szeretnék.
0: Igen, tessék mondani.
1: Koszorúkötéshez Norman fenyőgaj eladó.
0: Koszorúkötéshez Norman fenyőgaj eladó. Jól van.
1: És egy 220 voltos terménydaráló.
0: 220 voltos terménydaráló is van. Jól van.
1: Telefonszám.
0: Igen.
1: 030.
0: Igen.
1: 407.
0: 407.
1: 63.
0: 63.
1: 32.
0: 32. Hol van ez?
1: Zalaegerszeg.
0: Zalaegerszeg. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm, Kelly Csokorom.
0: Minden jókat, viszont hallásra.

0: A rovat végéhez érkezve ismétlés következik, illetve jött egy hirdetés még e-mailben is. Régi motorokat, autókat vásárolnának, ugyan itt eladó olcsón egy 26-os, 18 sebességes mountain bike kerékpár. A telefonszám 00 36 30 553 77 66-os. Aztán amik jöttek, tök mag eladó, a telefonszám 040 518 908-as. Lenti térségében eladó 380 voltos körfűrész és körfűrész állvány tengellyel együtt. A szállításban tudnak segíteni, mondta a hirdető. A telefonszám pedig a következő: 00 36 20 372 0785-ös. Zalaegerszegen koszorúkötéshez eladó Nordman fenyőgaj, valamint eladó egy 220 voltos terménydaráló is ugyanitt. A telefonszám 00 36 30 407 63 32-es. Ezek érkeztek az elmúlt percekben, délután is lehet majd hirdetni, a hirdetések pedig felkerülnek a rádió honlapjára, a www.mmr.si oldalon megtalálják őket dátum szerinti bontásban. Hirdessenek nálunk is, legközelebb is nálunk. Köszönjük szépen, hogyha velünk tartanak a folytatásban is. Jön még egy kis zene, cirka negyed órányi, 10 órakor pedig híreket mondunk.
1: Muravidéki Magyar Rádió, a régió hangja.

Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban dr. Zágorec Csuka Judit, a Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, a Laubheimer Oszkár közjegyző által építetett villáról és annak egykori hangulatáról szól, majd pedig professzor dr. Balázs Géza Mi a könyv címmel könyvtörténeti utazást tesz. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A postai úton leadott szavazás nem változtatta meg a népszavazás a vasárnapi népszavazás eredményét. A legszorosabb eredmény továbbra is az RTV járólék eltörléséről volt, ahol a választók 50,3%-a szavazott ellene. A különbség a mellette és az ellene szavazatok között 546 szavazat. A Nemzeti Választási Bizottság legfrissebb eredményei szerint a választók 51,26%-a szavazott a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításának végrehajtása ellen. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításának végrehajtása mellett a választópolgárok 48,74%-a szavazott. A választók 60,54%-a támogatja a szociális segély közérdekű munkához kötését, a harmadik országbeli állampolgárok szavazati jogának eltörlése mellett pedig a szavazók 55,3%-a tette le a voksát, írta az STA. Az SZDSZ parlamenti csoportja bejelentette, hogy továbbra is kiállnak a szükségesnek ítélt változtatások mellett. A Gibanye Svoboda azonban úgy véli, hogy a következő lépésnek a fekete kocka ügyében indított vizsgálóbizottság azonnali létrehozásának kell lennie. A szabadságmozgalom más eredményekre is reagált, és úgy vélik, hogy a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazás eredménye egyértelmű üzenet a polgároktól, hogy egy demokratikus országban szeretnének élni, ahol lehet a kormányt kritizálni. Lucia Tácer-Perlin képviselő a fekete kocka ügyben az eredményt a Demokratikus Szlovénia nagy győzelmének nevezte. Hozzátette, hogy az ügyben indított vizsgálóbizottság azonnali létrehozását kell követni, amit szerinte a kormánykoalíció eddig háromszor alkotmányellenesen megakadályozott. A képviselő a Szlovénia fejlődését szolgáló veszélyhelyzeti törvényről szóló közelgő népszavazásra is utalt. Jövő héten mutatják be a Tisza kormány jövő évi költségvetését, amely igazi vízválasztónak ígérkezik, hiszen számos dologra fény derít majd, már ami Magyar Péter kormányzatának terveit illeti. A büdzsé sokat elárul majd arról, mire számíthatnak a következő időszakban. Ezek között szerepeltek adóváltoztatások, mint például a kisadózó vállalkozók tételes adójának, azaz a KAT-ának az átalakítása, illetve a vagyonadó bevezetése. De számítani lehet például a minimumnyugdíj és a családi pótlék emelésére is. Jóval nagyobb hatást remélhet a magyar kormány a különböző gazdaságfejlesztési célú és az állam működési kiadásait érintő tételek visszafogásától, amit már idén is elkezdett a kabinet. A GDP arányában az állam működtetésére az idei spórolásokkal együtt is a GDP arányban több százalékponttal költhet többet a magyar állam, mint a régiós országok, illetve Nyugat-Európa. Sport. A világbajnokságra szóló európai kvalifikációk keretében játszik ma a szlovén női foci válogatott. A visszavágó mérkőzésre Domžaleban kerül sor 17 órai kezdettel. A csapatnak Törökország lesz az ellenfele.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A tenger melléken napközben enyhe lesz a bóra, majd estére nagyjából eláll. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 17 fok között alakul, az Adrián 20 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok következtében akadozik a tenger melléki stráda forgalma, a Studenec pihenőhely előtt a főváros irányában, de akadozik a forgalom Raubar Komanda és Posztojna között is Koper felé. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovica és Szent Jákob között Ljubljana felé. Gyászjelentés. A gyászoló család mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 87 éves korában elhunyt Szcsáncsár Marjéta született Gerencsér felső lakosból. Temetése szűk családi körben lesz. Megismétlem. A gyászoló család mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 87 éves korában elhunyt Szcsáncsár Marjéta született Gerencsér felső lakosból. Temetése szűk családi körben lesz.

0: 10 óra 9 perc a pontos idő, egy kicsi zene után, 10:45 után, majd következik kulturális összeállításunk, a Horizont, hallgassák meg.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Jó napot kívánok! A Lendvai Városháza üléstermében szimpóziummal ünnepelték meg azt, hogy az intézménynek 1976. február 8-a óta, azaz 50 éve a Laubheimer Villa ad otthont. A század elő neves közjegyzője által építtetett, ma műemlékvédelem alatt álló épület örökösök nélkül maradt, majd a történelmi fordulatok következtében a II. Világháborút követően katonai objektumként működött. Az egykori közjegyzői irodában, még sokan emlékeznek rá, vegytisztító működött, majd üresen állt. A műemlékvédelem alatt álló épület felújítására azonban sikerült Lendva községnek, mint alapítónak eszközöket biztosítani, és a jubileumra nem csak a főépület újult meg, hanem az ifjúsági részleg is beköltözhetett az udvarban álló egykori irodahelységekbe. Mai adásunkban először dr. Zágorec Csuka Judit, a Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, a Laubheimer Oszkár közjegyző által építtetett villáról és annak egykori hangulatáról szól, majd pedig professzor dr. Balázs Géza Mi a könyv címmel könyvtörténeti utazást tesz. Mindkét előadást a szimpóziumon rögzítettük.

És nyomot hagyott a villa alsó lendván, ma ugye lendva, gazdasági, kulturális és építészeti arculatán ma is ezt éljük meg, pályafutása a település polgárosodásának és annak aranykorának időszakára esett is. Származása röviden 1851-ben született Nagymartonon, ez ma Mattersburg, Ausztria, és Sopronban végzett középiskolát, Pozsonyban tanult jogot. 1875-ben ügyvédjelöltként dolgozott a Soproni Ügyvédi Kamarában, azt követően a Szombathelyi Királyi Közjegyzői Kamarában, és 1885-ben nevezték ki Alsó-Lendván királyi közjegyzőnek, és haláláig itt élt. Itt van eltemetve fönt a Szentháromsági temetőben. Ami kiemelendő az ő tevékenységén, elmondanám még a következőt. A villában kétnyelvűség valósult meg, a hivatalos okiratokat elsősorban magyar nyelven állították ki, azt követően helyi igényekhez igazodva németül is dolgozott, sőt szükség esetén szlovénul, akkor ezt vendül mondták, tehát vend, szlovén anyanyelvű itt élő embereknek segédszemélyzettel egyfajta fordítót is alkalmazott, és a helyi lakosságot megfelelően kiszolgálta. Tehát multikulturális, többnyelvű volt Laubhalmer irodája és szolgáltatása. Ezen kívül az alsó-lendvai takarékpénztárnak volt igazgatóságában szerepe és felügyelőbizottságban és polgári életet élve. Három fia volt, sajnos mindhárom fia az első világháborúban elhunyt, és a feleség és a polgári légkör ennek a megjelenése és a fotókon értékelhető. A villa belseje építészetileg mondjuk a belső terek mitológikus jeleneteket ábrázoltak gipsz stukkokkal, ónémet stílusú butorokkal, ez azt jelenti masszív, nagy és drága butorok, márványoszloppal, díszesek voltak a eklektikusak a falak, sőt a szőnyeg is és a mozaik parketta is. Ma is még a parketta látható, és ennek a varázsát megigézi ma is. Ólomüveg díszítés, vitrázsok voltak a főutca ablakain, sajnos csak az én irodámban maradt meg ez a vitrázs. Mindenképp hozzáteszem még, Roth Miksa budapesti műhelyben készültek ezek az üvegablakok. Vendégeket fogadott. Tehát az a szintér, hogy közösséget kell alkotnunk a könyvtárban, nagyon igyekszünk, de ő közösséget alkotott a saját értelmiségi, jogi és egyéb köreiben, és jöttek, látható a lendvai polgárok, és ebédeltek, sziesztáztak, beszélgettek. Egyébként azt tanították nekem is a doktori képzésen, hogy nem csak ilyen szimpóziumok alkalmával jöjjünk össze, üljünk össze, hanem naponta az igazgató, kultúrintézetek, iskolák igazgatói, bárki, és beszélünk egy órát mindenről. Na, ez megvalósult ezen a helyen, és most appellálok a könyvtárra, és ezt szeretném. A külső udvarban, ebben a külön bejárat és a nyári kis pavilonjában látható, hogy sokat adott a zöld övezetre, a növényekre, és összhangban volt a villával együtt. Majd az ifjúsági részleg is itt működik. Ott volt neki az irodája, az ügyvédi irodája, ahol most az ifjúsági részlegünk van. És az egész épület egyfajta összhangot hozott létre. Ő azt mondta, hogy az ő szellemisége, tehát a jogi pályája, amit csinál Alsó-Lendván, az összhangban legyen az épületeivel. És ez nívón legyen, és ez az egészre, amit ugye felújítottunk, ez megmaradt nála.

0: Izgalmas dolog, hogy honnan származik a könyv szó. Gondolkozom azon, hogy képzeljék el, a legtöbb nyelvben kínai alapja van.
1: Nemzetközi vándorszó, vagy oda van írva, a Kína a végső. Koreai, ujgur, szláv nyelvekben is, gondolom ugye a szlovénben is. És nagyon érdekes a magyar etimológia, valószínűleg ez az igaz, hogy kínai eredetű. De a cucorfogarasi szótára a göngyölni szó, göngy, göngyöl ugye, a szó gyök az lenne, hogy göny, és ebből könnyű és könyv, ők így vezetik le. Lehet, hogy mind a kettő igaz, természetesen pontosan ezt nem lehet tudni. A könyv az emberi kultúra egyik legfontosabb fizikai tárgya. Természetesen a legelső könyvek nem nagyon maradtak fönn. Amikor az emberi kultúráról beszélünk, akkor annak a kiinduló pontja a nyelv létrejötte. Ha nem lenne nyelv, semmi nem lenne, akkor nem lenne emberi kultúra. Tehát ez a kiinduló pont. Ez sok százezer éves folyamat, és ennek igazából a végén jelenik meg az írás, és ugye az írás függ össze majd a könyvvel, de hát először ugye agyaktábla. Legelőször díszítő motivumokat rögzítettek. És nagyon érdekes, hogy ma ezekbe a díszítő motivumokba jelentéseket látunk bele. Szimbólumokat látunk bele. Az írás is szimbolikus eredetű, minden betűnknek szimbólum alapja van. A fordulat, a forradalom, a Gutenberg galaxis 1456-ban megváltoztatta az emberi gondolkodást. Az író-olvasó ember kicsit másként gondolkodik. Hát van benne veszély is, azt mondják, én inkább örülök neki. A veszély az az lenne, hogy nem kell semmit megegyezni. Hát le van írva, ugye? Nem kell megegyezni. De ez meggyorsította az ember kulturális fejlődését. Most pedig itt tartunk egy új világnak a küszöbén. Sokat foglalkozom ezzel, a Google Galaxis, vagy minden, hogy nevezzük. És gondoltam arra, hogy az eladásomat azzal fejezem, mert most, hogy ha majd befejezem, akkor a következő 50 évre utalok. Hát már itt van, transzhumán írás, beliség, mi lesz itt? Ugye? Tehát nagyon sok megtárgyalni valunk van az emberiség kultúrájáról, az írásról, a beszédről, a nyelvről, a nyelvekről, a fordításról, ami most is zajlik. Nagyon sok minden változik ebben a világban, és a könyvnek a szerepe is biztos, hogy fog változni. Mi hiszünk abban, hogy azért erre nagy szükség van. A könyv kiterjesztését fogom önöknek bemutatni, indexikus, ikonikus és szimbolikus kiterjesztését. Ezt kiterjesztjük alul, mint tárgy, technológia, típus, élet, és kiterjesztjük, mint index, ikon és szimbólum. Hát nézzük a könyvet, mint tárgyat. Gondoltam, hogy illusztrációként behozok egy könyvet, de hát teljesen fölösleges, mert mindenkinek lelki szemei előtt ott van a könyv. Ugye ennek kézzel írott változata a kódex. A kézírás gesztusa megmaradt, ezt azzal akarom illusztrálni, hogy ugye az első könyveket kézzel írták. De megmaradt a mai napig. Egyrészt még néha jegyzetelünk, de Eszterházy Péter pályája kezdetén Ottlik Géza Iskola a határon című könyvét lemásolta kézzel. Nem vékony könyv, elég vastag könyv. És akkor itt vannak a könyvek, nem fogom felsorolni, csak nyugodtan nézzék, hogy hányféle típusa van a könyvnek, és ez még nem az összes. Ott van három pont. Ugye tankönyv, szakkönyv, szórakoztatókönyv, álmoskönyv, szakácskönyv, nyelvkönyv, ABC-s könyv, és a többit nem fogom most mondani. És sok-sok kapcsolódó objektum van a könyvhöz, könyvajánló, könyvbírálat és egyebek. Tehát csak mutatni akartam, hogy nagyon gazdag a könyvszónak a szócsaládja. Ezek is könyvek, csak elsőre mi nem gondolnánk, hogy azok, de hát innen, valahol ebből a világból jön a könyv, ezek tibeti könyvek, pálmalevélen. Amikor én ezt láttam, akkor arra gondoltam, hogy sajtok vannak ott. Mert úgy néznek ki, mintha sajt lenne úgy becsomagolva, de ezek könyvek, kérem szépen, és ezek szent könyvek. A mai napig ezeket nagyon-nagyon őrzik. A másik kiterjesztés, a indexikus, ez azt jelenti, hogy kapcsolat van a könyv és a környezete között. A könyvnek van illata, ugye? A könyvtárosok tudják, hogy az új könyvnek az illata, és ez azt mondjuk, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. A könyvhöz kapcsolódnak eszközök, tehát állvány, maga a könyvtár is egy ilyen eszköny, raktár, bolt, áruház. Budapesten könyvszekerek vannak a nagyobb áruházak előtt, ahol 300-400 forintért könyvet lehet vásárolni. Aztán vannak a könyvsorozatok, ugye az is kiterjeszti a könyvnek a jelentését. Tevékenységek, könyvkiadás, itt van a könyvtár, könyvtártudomány, és cselekvések, aukció, könyvbarát. Ha nem is cselekvés, de legalábbis egy személyiség, aki szereti a könyvet, könyvsátor, könyvvásár, könyvterápia, hát inkább olvasásterápia, de hasonló dolog. Van könyvtető is, de hát arról most nem beszélek.

könyvnek, nem tudom, ezt ismerik-e, a mini könyvet. Ugye ez nem olvasásra szolgál, hát nem lehet elolvasni, hát már a normál könyveket se lehet mindig elolvasni, ha apró betűvel írják, ezért van egy sorozat öreg betűs könyvek, talán ismerik, én is afele haladok, hogy az nagy betű, az öreg betű, azt jelenti, hogy régi betű, nagy betű. Ezek ilyen mini könyvek, ezek igazából hobbi célból szolgálnak. Ma már szerintem kicsit leáldozott ennek, de volt egy időszak, hogy könyveket így is készítették. Ez inkább ugye egy ikonikus kiterjesztése, tehát nem valódi olvasásra szánt, de a könyvkultúrának mindenképpen a része. De ha van kicsi, akkor van nagy. Nem tudom, hányan tudják, hogy az Aggteleki-hegységben található Szimpetri községben magánkezdeményezésből megalkották a világ legnagyobb könyvét. És akkor ide van írva, hogy hány kiló, hány oldal, de van a világ legnagyobb könyve máshol is, ez a Myanmarban van, Burmában. Ezek tulajdonképpen ilyen kicsi kis kápolna-szerű épületek, és ebben a világ legnagyobb könyve Buddha beszédei vannak itt szépen, külön, egyenként elhelyezve. És ők azt mondják, hogy ez a világ legnagyobb könyve épületekben, nagyon sajátságos módon. Kápolnát mondtam, de stúpáknak kell mondani, tehát stúpákban vannak így elhelyezve ezek a könyvek. Az ikonikus kiterjesztés a könyvbutella is, ez talán közismertebb, ez az agyagművesség vagy fazekasságnak egy terméke, nagyon-nagyon nagy kultúrája van a butellának, és milyen érdekes, hogy könyvbutella is van, tehát a kultúra és az ivászat az így kapcsolódhat össze. A szimbolikus kiterjesztés pedig, ez a harmadik, ugye indexikus, ikonikus és szimbolikus, ez a könyv nevekre vonatkozik, például a Biblia is a könyv, ugye Mózes második könyve, példabeszédek könyve, de mondjuk Arany Jánosnak is volt egy kéziratos gyűjteménye, a Kapcsos könyv. És nagyon sok átvitt értelemben használt könyv is van. Ide sorolom a könyvszobort, talán mindenki tudja, hogy volt pár éve, hát az inkább 20 éve volt, egy ilyen nagy könyv mozgalom Magyarországon, és hát ennek kapcsán a legnagyobb könyv, vagy a legismertebb könyv az Egri csillagok lett, Gárdonyi Gézának a műve. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem előtt ezt így bronzba is öntötték.

Mai adásunkban dr. Zágoret Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, Laubheimer Oszkár egykori lendvai közjegyzőről és az általa építtetett villáról szólt, amelyikben 50 éve működik a Lendvai Könyvtár, valamint professzor dr. Balázs Géza könyvtörténeti összeállítását hallhatták. Látogassák a Lendvai Könyvtár kölcsönzőjét és programjait. A mai adást Bencik István hangtechnikus műszaki segítségével Botka Ágnes szerkesztette és vezette. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

3:45 van, nem sokára 11 órakor jönnek majd a következő hírek, 4:12 után pedig a Spiritus című összeállítás, és délután lesz terepjáró majd 3 órától. Ha minden igaz, akkor 3 összeállítás lesz, legalábbis 3-nak a tartalmát már tudom mondani. A Lendvai Színházban Szabó Magda Pilátus című regényének színpadi átdolgozását tekinthették meg a Magyar Bérletes programban tegnap este. A Bánfalvi Stúdió előadását Bánfalvi Ági rendezte, aki Etelkát, az édesanyját alakítja a történetben. Az özvegyen maradt nőről lánya gondoskodik, mindent megad számára, miközben óhatatlanul lassan önmagát is kénytelen lesz feladni az idős asszony. Az előadásról Botka Ágnes összeállítását hallhatják majd a terepjáróban. Aztán a másik téma, a napokban több mint 19 millió euró értékű szerződést írtak alá Muraszombat keleti kerülő útjának megépítéséről. A több mint egy évtized óta előkészítés alatt álló beruházás célja a városközpont tehermentesítése, az átmenő forgalom csökkentése, valamint a muravidéki közlekedési összeköttetések javítása. A szerződés aláírásával a régóta várt projekt fontos lépést tett a megvalósítás felé, a részletekről majd Horváth Dávid szól bővebben. És érkezik az új tűzoltójármű Csentébe is, habár még várni kell róla, hogy tényleg bevetésre lehessen használni, de cserébe vadonatúj lesz. Hogy milyen gépről van szó és a további részletekről, Gál Rómeó, a Csentei Öte elnöke nyilatkozott Szabó Márknak. Meghallgathatják a beszélgetést és a többi összeállítást is délután 3-tól itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Hírek a Uravidéki Magyar Rádióban.
2: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium közlése szerint a 95 oktános benzin literje 1,74 €-be, a dízelé 1,88 €-be, a fűtőolajé pedig 1,5 €-ba kerül éjféltől. Az új árak október 19-ig maradnak érvényben. A kormány ezúttal nem változtatott a jövedéki adókon. Az árak kiszámításánál továbbra is a szeptember 22-én bevezetett módszert alkalmazzák, amely a benzin és a dízel beszerzési árában nem veszi figyelembe külön tételként a bioüzemanyag komponens költségét. A benzinre, a dízelre és a fűtőolajra december 15-ig nem kell megfizetni a széndioxid kibocsátás után fizetendő környezetvédelmi adót és az energiahatékonysági hozzájárulást sem. A tárca számításai szerint az árszabályozás és a kormányzati intézkedések nélkül a benzin literje mintegy 1,94 €-be, a dízelé 2,10 €-be, a fűtőolaj pedig 1,72 € kerülne. A Parlament belügyi és államigazgatási, továbbá gazdasági, munkaügyi és sportbizottságának tagjai holnap ellenzéki felkérésre közös ülésen tárgyalnak a külföldi munkavállalók jogairól. A Gibányi Svoboda, az SD és a Levica ellenzéki pártok határozottan elítélték a kormánynak a külföldiekről, valamint a külföldiek foglalkoztatásáról, önálló tevékenységéről és munkavállalásáról szóló törvénymódosítási tervezetét. Különösen aggasztónak találták a külföldiek munkaerő közvetítő ügynökségnél történő foglalkoztatására vonatkozó korlátozás tervezet megszüntetését, a külföldiek foglalkoztatását tiltó szankció eltörlését, a bérek és a munkaidő területén történő jogsértések esetén, valamint a külföldi családegyesítési joggyakorlás időtartamának meghosszabbítása miatt. Az ellenzék arra számít, hogy a kormány meghallgatja őket a sürgősségi ülésen, és vagy visszavonja a javaslatokat, vagy jelentősen felpuhítja azokat. Újabb lehetséges vevő jelent meg a szerb olajvállalat a NIS jövőjéről szóló tárgyalásokban. Alekszandar Vučić szerb elnök szerint az orosz fél már fontos kérdésekben megállapodott a magyar MOL-lal, ám az sem kizárt, hogy végül amerikai befektetőknek adja el érdekeltségét. A szerb államfő az ukrajnai béketárgyalásokról is beszélt, amelyekben szerinte az Egyesült Államok 3 különböző tárgyalócsoporttal vesz részt. Vučić úgy fogalmazott, hogy megérti mind az orosz, mind az amerikai fél álláspontját, ám a két ország viszonya folyamatosan változik, ami a NIS jövőjét is befolyásolhatja. A NIS jövője az amerikai szankciók miatt vált különösen fontossá. Vučić jelenleg nem számít arra, hogy Washington egyszerűen feloldaná az olajvállalatot sújtó korlátozásokat, de az orosz-amerikai kapcsolatok alakulása más megoldások előtt is megnyithatja az ajtót. Sport. Győzelemmel kezdték tegnap a Szlovéniában rendezendő asztali tenisz Európa-bajnokságot Sára Tokić és Anna Toffant. Párosban is sikeresek voltak, és párban kvalifikáltak a főtáblára. A második vereség után Lara Opeka, Tjaša Novák és Laura Rahotin Pavic a csoportkörben fejezték be egyéni szereplésüket.
0: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. A tenger melléken napközben enyhe lesz a bóra, majd estére nagyjából eláll. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 17 fok között alakul, az Adrián 20 fokot mérhetnek.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében akadozik a tenger melléki stráda forgalma, a Studenec pihenőhely előtt a főváros irányában. Akadozik a Gorenyszkói pálya forgalma, Brezje és Radaulica között Ausztria felé.

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket. Kepjéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Spiritus októberi adását hallják. Mai vendégünk Borgula András rendező, a Budapesti Gólem Színház alapítója és vezetője. Egy olyan alkotó, aki megjárta az izraeli hadsereget, majd hazatérve létrehozta Magyarország egyetlen zsidó színházát. Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy Lendva egy olyan település, amely rendkívül gazdag zsidó emlékekben. Gyönyörű zsinagógánk, zsidó temetőnk és patinás polgárházaink vannak. A helyi közösségnek viszont a mindennapokban gyakorlatilag nincs lehetősége zsidó emberekkel találkozni, a kultúrájukat megismerni. Borgula András nemrégiben a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet meghívásának elegettéve Lendván járt. Így faggathattuk identitásáról, gyökereiről, arról, hogyan is ébredt tudatára annak, hogy zsidó származású. És ő készséggel mindenre válaszolt.
1: Ez egy nagyon, számomra nagyon érdekes történet, meg abszolút mérföldkő az életemben, és azt kell mondjam, hogy az én generációmban, Magyarországon, meg itt Kelet-Európában egyáltalán nem különleges, mert nagyon sokan egy véletlennek köszönhetik, hogy megtudták, hogy ők zsidók. 89-ben én 14 éves voltam, és a nagymamámnál töltöttem egy hétvégét, amikor megcsörrent a telefon. 89-ben a berlini fal leomlása után vagyunk már, a magyar határ megnyílása után, ami azt jelenti, hogy az Tel Aviv és Budapest között elindultak a repülőjáratok. És megcsörrent a telefon, én éppen ott töltöttem a hétvégén, és felvettem a telefon, és a telefonban egy férfi egy teljesen furcsa nevű idegent keresett. Weisheim volt az, akit ő keresett. És mondtam, hogy ez biztos tévedés, mert életemben nem hallottam ezt a nevet, hogy Weisheim, és ez igazából nem is egy magyar név szerintem, nem úgy hangzik, úgyhogy biztos téves ez a telefonhívás, és akkor azt kérdezte, hogy jó, már hallotta a hangomat, de hogy esetleg a nagypapám akkor, és mondtam, hogy hát a nagypapám már a telefonhívás előtt 79-ben, tehát 10 évvel ezelőtt a telefonhívás előtt meghalt, úgyhogy mondtam, hogy a nagypapám meghalt, és ő azt mondta, hogy ó, ez jó. És akkor ott hallgattunk egy kis, hogy ne értsen félre, de hogy ő két dolgot tudott az öccséről, akit már nagyon, vagy a bátyáról, bocsánat, akit nagyon-nagyon régóta nem látott, hogy 10 éve meghalt, és hogy megváltoztatta a nevét, hogy hívták a nagypapámat, és mondtam, hogy Vas Henrik. És azt mondta, hogy hát az nem is olyan nagyon távoli a Weisheimtól, és miközben mi ezt beszélgettük, a nagymamám is besétált, és ő így majdnem elájult ennek a névnek a hallatán, és kérdezte, hogy ki van ott a telefonban, kérdezzem meg, hogy mit akar, mert a legutoljára, amikor itt Weisheimot keresték, akkor mindenkit elvittek, és senkit sem hoztak vissza. És akkor odaadtam a telefont, hogy beszéljenek, mert nem értek ebből a mondatból szinte semmit, bár elég jól beszélem a magyart, és értek minden szót, mégsem értem a mondat értelmét. És miután ők beszéltek egy órát, és letették, azt mondta a mama, hogy ez nem egy őrült volt, hanem ez a nagypapádnak a legfiatalabb fiú testvére, aki 46-ban kiment Izraelbe, azóta ott él. Ez az első alkalom, hogy haza lehetett jönni. És amikor mi csodálkozva kérdeztük, hogy hogy lehetséges, hogy nekünk rokonaink vannak Izraelbe, akkor azt mondta a mama, hogy hát mert zsidók vagyunk. Amúgy meg kész az ebéd, gyertek ki a konyhába, és így kiment. Mi meg ott álltunk a bátyámmal, meg a húgommal, hogy nem csak az, hogy ezt nem tudtuk ideig, hanem hogy egyáltalán mit jelent ez a szó, hogy zsidó. Úgyhogy nem is egy ilyen ráébredés volt, hanem mintha egy titokról, nem is tudom, lelebbent volna, ez nem egy magyar szó, de hogy kiderült volna egy titok. És onnantól kezdve azért már egy kicsit többet beszéltünk, bár még mindig egy olyan téma maradt ez a családban, amiről nem nagyon lehetett beszélni, a mamával szinte semmit, anyuval egy kicsit többet, és ezekkel az izraeli rokonokkal meg a legtöbbet.

0: akkor hogyan határozta el, hogy mégis utána jár, vagy az identitásának komolyan része lesz és beépíti, hiszen ez a szó nagyon különös, mert jelent egy népet, egy vallást és egy kultúrát, hogy hogyan tette magáéval ezt a hármat?
1: Hát kettő tegét biztos magamévá tettem, én nem vagyok vallásos ember, vagyis én magamat nem gondolom vallásosnak, vitatkoznak velem a barátaim, akik szerint én vallásos vagyok, csak nem vagyok hajlandó zsinagógába járni, mert azzal van a problémám, de ez azt hiszem minden vallásnál megvan, hogy vannak olyanok, akik hisznek, de nem hajlandók a földi helytartók gyarlósága miatt túl sokat bármilyen templomba is betenni a lábukat. Úgyhogy lehet, hogy igazuk van. A lényeg az, hogy én nem nagyon sokat kezdtem ezzel a dologgal, hogy zsidó vagyok. Ugye 14 éves voltam, Budapesten pont a gimnáziumi tanulmányaimat kezdtem el, és egészen más dolgok kötöttek le, pont azok, amik egy másik, bármelyik másik 14 éves fiút. Itt ül mellettem a Barbara, aki egyébként a társam, vagy a párom, nem tudom, hogy lehet ezt mondani, hogy ne hangozva rosszul, meg a Gólem Színháznak az ügyvezető igazgatója, csak azért mutatok rá, mert ő is ott volt a gimnáziumban. Hát az hány évvel ezelőtt volt? 89?
2: Nem.
1: Nagyon sok.
2: Sok. 37.
1: Szóval, hogy még tanúm is van arra, amit mondok. Focizni nagyon szerettem, lányokkal szerettem, vagy a lányok érdekeltek, és még egy kicsit a színház is, úgyhogy én már gimnáziumban is ilyen diák színjátszó szakkörre jártam, meg a Barbara is. Nem kell, hogy megszólalj. És onnan ismerjük egymást körülbelül. Úgyhogy ez a zsidóság ráadásul annyira nehéznek tűnt abból, amit elmondanak a rokonok, olyan bonyolultnak, olyan tényleg, mint egy sötét titok, aminek nem lehet örülni, mert valami sötét, valami negatív dolog lengi körül, amiről viszont nem akarnak mesélni, valami tragédia, valami borzalom. Úgyhogy én ezt ebben nem foglalkoztam. És aztán, amikor befejeztem a gimnáziumot, 95-ben, az is szinte egy véletlen miatt úgy döntöttem, hogy kimegyek Izraelbe, mert egy barátom úgy döntött, hogy kimegy, és azt gondoltam, hogy nekem most nem vettek föl a színművészeti egyetemre, mit csináljak, el kellene kezdeni dolgozni, vagy ki lehetne menni Izraelbe, és akkor ők támogatnak, lehetne nyelvet tanulni, olyan jól hangzott ez a lehetőség. Úgyhogy mikor bementem érdeklődni arról, hogy milyen feltételekkel van Izraelben a mai napig érvényben egy törvény, Chok HaShvut, a visszatérés törvénye, ami azt jelenti, hogy ha egyetlen nagyszülője az embernek zsidó, akkor neki jár az izraeli állampolgárság. Ez egy nagyon érdekes törvény, mert a rabbinátus szerint nem biztos, hogy ő zsidó, csak azért, mert egyetlen nagyszülője zsidó, de a állampolgárság jár, tehát az állam már elismeri állampolgárnak. És nagyon hosszan tudnék erről beszélni, mert viszont az állam és az egyház össze van épülve, és hogyha viszont zsidónak nem vagy elismerve, akkor nincs az a rabbi, aki mondjuk összead. Mert hiába vagy izraeli állampolgár, nincs beleírva a személyidbe, most már nem is lehet, de akkor még beleírták, hogy zsidó. Úgyhogy mi volt a kérdés? Hova próbálok kiukadni ebben a nagyon hosszú kis monológommal?
0: Hogy mégis mindennek ellenére, hogyan jutott ki Izraelbe?
1: És akkor én oda mentem ebbe a Magyarország irodába, ahol a papírokat előkészítik, be kellett mutatnom, hogy anyukám zsidó, akinek az anyukája zsidó, erről a születési anyakönyvi kivonatok nagyon ékesen tanúskodtak, és akkor azt mondta az irodában ülő úriember, hogy figyelj ide, András, ilyen kék szemekkel, meg ilyen sok szőke hajjal, ami neked van, azt tudod, hogy Izraelben a lányok imádni fognak, mindenki veled akar majd csókolózni. És akkor így hirtelen az előtt elmúlt pár évben olyan sok negatívot hallottam, hogy mi az, hogy zsidó, hirtelen végre egy olyan, ennél jobbat nem is mondhatott volna, úgyhogy azt mondtam, hogy jó, akkor zsidó akarok lenni, hol kell ezt aláírni, és mondta, hogy itt kell aláírni, aláírtam, és így az első alkalommal, amikor Izraelbe utaztam 95-be, azaz én aliázásnak hívják ezt héberül, ez egy kifejezetten erre fenntartott szó. Szó szerint azt jelenti, hogy felmenni, kicsit olyan, mint amikor a budapestiek ugye úgy használják Budapestet, hogy lemegyek vidékre, meg felmegyek Budapestre, mert az valószínűleg mindennek a csúcsa, hát azért ezt így erősen kétlem, de Izraelben pont ezt mondják Izraelre, tehát az összes országban lemész, és onnan meg fölmész Izraelbe, nagyon érdekes a nyelv sajátossága. Úgyhogy én kimentem, és annyira szerettem, hogy az a terv, hogy én ott maradok pár hónapot, meg egy évet, ameddig majd, abból 8 év lett, abból katonaság lett, egyetem lett, úgyhogy nagyon-nagyon sokáig azt is gondoltam, hogy ebből még hosszabb idő lesz, de végül is így maradtam Izraelben, tehát hogy egy a kalandvágy vitt ki, és aztán már ott maradtam, mert nagyon-nagyon megszerettem mind a hármat. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a népet is, a kultúrát is, és a vallást is.

0: És egy ilyen ránézésre, vagy látszólag humanista emberből, hogy lett katona?
1: Hát ugye ez nem kérdés. Nem kérdezi meg az embert, hogy be akar-e vonulni, hanem behívják. Fiúkat, lányokat egyaránt, ugye a lányoknak egy év 9 hónap, a fiúknak pedig 3 év. Én már 20 éves elmúltam, amikor a behívómat megkaptam, úgyhogy elvileg nekem csak 2 évre kellett bemennem. És én valóban humanista vagyok, hogy ezt gondolom magamról, hogy egy ilyen művészember, aki a konfliktusokat csak a színpadon szereti és tudja kezelni, de annyira kézzelfogható a veszély Izraelben, annyira mindennapos. Én 95-ben, amikor kiköltöztem, abban annak az évnek a novemberében gyilkolták meg Yitzhak Rabin miniszterelnököt, egy vallásos ortodox zsidó fiú, és ez gyakorlatilag véget vetett az oszlói békefolyamatnak, és rengeteg bomba robbant, miközben én ott Tel Avivban éltem. És amikor megkaptam a behívómat, akkor arra gondoltam, hogy végül is én kapok itt egy új lehetőséget ettől az országtól, hogy úgy éljem az életemet, ahogy nem is gondoltam, hogy fogom. Adnak támogatást, kvázi befogadnak, és hogy ez nem természetes. Csak azért, mert a nagyszüleim zsidók voltak, én azt gondoltam, hogy én talán vissza akarok valamit adni, és akkor elfogadtam azt, hogy ez van a katonai szolgálat elején természetesen beszélgetés, de az egyfajta büszkeség övezi a harcoló katonákat. Egyébként minden katonát, de hogy az tényleg még egy lépcső fölfele, és amikor megállapították, hogy én fizikailag és mentálisan is alkalmas vagyok arra, hogy harcoló alakulatba kerüljek, akkor így nem is gondoltam, hogy ezt meg kellene kérdőjelezni, és meg kell, hogy mondjam, hogy aztán a 3 év alatt, amíg katona voltam, és a végén már katona tiszt, és hadnagy, és főhadnagy, akkor meg már nem volt ideje az embernek megkérdőjelezni. Tehát, hogy amikor olyan helyzetbe kerül az ember, veszélyes helyzetbe, életveszélyes helyzetbe, bevetésen van, akkor ezek a kérdések nagyon könnyen leredukálódnak.

vagy nem is tudom, hogy így mások pedig sokan mondták, hogy de tényleg te még visszamész a színházba, azok után, hogy katonatiszt voltál. És igen, tehát hogy én a alapjaimban vagy a lelkem legmélyén azt gondolom, hogy humánus vagyok, és hogy az embert és az életet tartom a legfontosabb értéknek. És valóban, mert sok elszámolni valóm is van a tetteimmel a seregből. One, two, three, four, five, six, seven, eight.

0: A sereg után, hogy jött a gondolat, hogy mégis színházat fog tanulni, és mit kapott a Tel Avivi színházi képzéstől?
1: Én már előtte is, ugye a gimnáziumban is diákszínjátszóra jártam. Nagyon sikeres voltam, állandóan főszerepeket játszhattam, és ez nagyon sokat segített a csajozásban. És emiatt nagyon élveztem, meg azt mondtam, hogy jaj, de ügyes vagyok, pedig, vagyis jaj, de sikeres vagyok, pedig más feltétlen, mások voltak a kritériumok. Inkább bátor voltam, azt gondolom, mint tehetséges, de én már előtte is akartam, és azt gondoltam, hogy a katonaság az csak egy kvázi kötelező kitérő, amit mindenki megcsinál, és aztán ugyan nekem 2 év volt a kötelező, és utána 1 évet még aláírtam, mert amikor az embert fölterjesztik tiszti iskolába, akkor alá kell írnia, hogy 1 évvel túl szolgál. Ennek kifejezetten ilyen, mire véget ér a kiképzése egy tisztnek, addigra már gyakorlatilag olyan sokat képezték ki, hogy alig marad ideje a szolgálatra, és nem érné meg, úgyhogy hogy ledolgozzam a kiképzésemet, ezért még 1 évet aláírtam, és akkor így 3 év után tudtam leszerelni, és egyértelmű volt számomra, hogy na, akkor most eljött az idő, hogy végre a nagy vágyamat, amit gyerekkorom óta dédelgetek, általános iskolában is állandóan verset mondtam ünnepségeken, és szerepeltem, és aztán a gimnáziumban végig, és már a katonaság alatt felvételiztem a Tel Avivi Egyetemre, és ott olyan melegséggel és olyan barátsággal fogadtak, annyira ezt el kell, hogy mondjam, annyira alacsony volt a szint, tehát amikor elmentem, volt egy írásbeli, azt mindenki megcsinálja. Ez nagyon, nagyon egyszerű volt, és akkor utána voltak beszélgetések, mint minden ilyen művészeti szakon. És akkor először az egy beszélgetés. És akkor azt kérdezték, hogy még egyszer mondom, ez az egyetemi felvételi színház rendező szakra, azt kérdezték, hogy és voltam-e már színházba? Hát mondom, ha innen kell indulnom, nagyon sokszor voltam színházba a gimnáziumi évek alatt. Nekünk a gimnáziumban, a Madács gimibe, a lépcsőfordulóban minden kedden vagy csütörtökön, már nem emlékszem, ült egy néni, és ilyen színház jegyeket hozott, 20 forintért vagy valami extrém olcsó lehetett venni tőle, és mi állandóan színházba jártunk, szerintem hetente egyszer mindenképp, de az is adott többször. Úgyhogy persze mondtam, hogy voltam, és akkor mondták, hú, ez fantasztikus, hogy Közel-Keleten nem a színház a szak a leg, nem is tudom, legkívánatosabb, és akkor mondták, hogy és ismerek színházi szerzőket, és mondtam, hogy hát nem is, azt hittem, hogy nem értem a Hébert annyira, mondtam, hogy mire, hogy értik ezt, hogy ilyeneket, hogy Shakespeare, Molière, Csehov, és mondták, hogy 3-at is ismerek, nem, hát még többet is ismerek, ez csak ilyen 3 példa volt, és valakitől láttam valamit, és hát mondtam, hogy láttam Csehovtól a Ványa bácsit, a Cseresznyés kertet, a 3 nővért, tehát annyira azt mondták, hogy jó, na jó, figyeljen ide, ez az első forduló volt, de maga már bejutott. A másik kettőre is el kéne jönnie, hogy azért bejutjuk, de hogy maga biztos, magát biztos fölvettük, hát ez fantasztikus. És ott ültem, és arra gondoltam, hogy még nem is csináltam semmit, és már ilyen ügyes vagyok, akkor én ide járni akarok. Úgyhogy nagyon evidens volt. Utána jelentkeztem a

színművész szakra is, de oda már el sem mentem, mert annyira azt mondták, hogy mi már rendezőre felvettük, hogy azt gondoltam, hogy rendben van, én itt maradok. És akkor elkezdtem 2000-ben a Tel Avivi Egyetemet. És hogy mit adott nekem? Én ugye nem tanultam Izraelben. Volt egy előkészítő év, ahol le kellett, ahol annyit tanultunk, hogy megcsináljuk az izraeli érettségit, azt meg kellett csinálni. De ott mindenki külföldi volt, tehát hogy jöttek Francia országból, Spanyolországból, Oroszországból, Magyarországból, ültünk egy osztályban, tanítottak minket először héberre, és aztán pár olyan dologra, amiből ilyen kiegészítő vizsgát kellett tenni, nagyon egyszerűeket. Olyanokat főleg, amikről nem tanultunk az anyaországunkban, nem tanultunk Talmud Tórát, nem tanultunk az izraeli állam szerkezetéről. De ez nem olyan volt, mint egy izraeli iskola, tehát én az izraeli oktatással először az egyetemen találkoztam, és fogalmam sincs, hogy ilyen-e máshol is, de én ilyen támogató közeggel én életemben nem találkoztam. Tehát gimnáziumban Budapesten, ez egy jó gimnázium volt, Madács gimnázium, most már ilyen elit gimnázium, állandóan azt mondták, hogy hát, hogy mondjam ezt finoman, hogy ha csak hülyeségeket tudok kérdezni, akkor inkább meg se szólaljak. Inkább tanuljak, olvassak, magoljak, és itt pedig folyamatosan azt mondták nekem, hogy az érdekli őket, amit én gondolok a dolgokról, nem az, amit olvasni mindenki tud, magolni mindenki tud, az érdekli őket, hogy én hogyan látom a világot, hogy én hogyan látom ezeket a történeteket, hogy tudom-e elemezni, és ez annyira csodálatos volt, hogy egyszerűen beleszerettem ebbe az egész folyamatba, tanulásba. Én nap alatt éve ott voltam az egyetemen, és azt is gondolom, hogy nagyon sokszor tanították nekünk azt, hogy a színház az egy csapatjáték. Annak ellenére, hogy rengeteg egóval fog dolgozni az ember, hiszen minden színész azt hiszi, hogy ő a legjobb, különben nem csinálná. Minden díszlet és jelmeztervező azt hiszi, hogy ő tudja jobban, és minden rendező azt hiszi, hogy ő meg mindenkinél jobban tud, hát ő csinálja, ő rendezi az egészet. Úgyhogy sokszor vannak konfliktusok, de nem azt mondták, hogy mivel te vagy a hierarchia csúcsán, ezért az lesz, amit te mondasz, hanem azt mondták, hogy ez egy olyan csapatjáték, ahol neked az a feladatod, hogy észrevedd, hogy ki miben erős, és így a csapatot irányítsd, és ti legyetek a legerősebb csapat, nem egy egyéni dolog. És ez annyira jó volt nekem, egyébként ez valamennyire folytatása volt a katonaságnak is, ahol mondták, hogy te lehetsz bármilyen fantasztikus katona, egyedül egy napot nem fogsz túlélni, a bajtársaid, a szakaszod, a századod, az ezredet csak az ő segítségükkel. Hogy ez a fajta nyitottság, és ez a fajta támogatás, ami mondom az én oktatásomból teljesen hiányzott, az magával ragadott, és imádtam, állandóan az egyetemen voltam, és azt hiszem ezt valamennyire talán magammal is hoztam, ezt a fajta szerelmet a csapatmunka felé.

0: És ennyi pozitív élmény után nem volt esetleg kérdés, hogy végleg ott marad, hogy mi ösztönözte, hogy mégis Magyarországra jöjjön?
1: Hát persze, hogy de. Azt is gondoltam, hogy a nehezét már letudtam, a katonaság megvolt. Az nincs pontosan így Izraelben, nagyon, nagyon nehezek a mindennapok is. Ha csak azt mondom, hogy ugye a vasárnap az nem munkaszüneti nap, az az első munkanap. Tehát, hogy az ember dolgozik pénteken délutánig, amíg a sávészben nem jön, aztán szombat szabad nap, majd vasárnap munkanap. Mindez egy olyan országban, ahol nem úgy, mint itt, hogy 2,5 órával ezelőtt beültünk az autóba, eljöttünk a Balaton mellett, és úgy jöttünk át a határon, hogy azt se tudtuk, hogy a határon igazából most átjöttünk-e, vagy már sem, és itt vagyunk lendván. Izraelben, hogyha egy rossz kanyart veszel, akkor bizony be tudsz egy olyan településre tévedni, hogy nem biztos, hogy élve jössz ki onnan. Az, hogy határon nem mész át, az meg ugye 100%, tehát véletlen sem fogsz közel kerülni a szír, vagy a libanoni, vagy akár az egyiptomi határhoz, még a Jordánhoz se, pedig ott aztán még béke is van. Úgyhogy ennek mindenek ellenére azt gondoltam, hogy nagyon-nagyon jót és fantasztikus, és nagyon szeretem azt a picike országot, ami ugye Magyarország 1/5, és a lakossága, ami jóval kevesebb volt, most már nagyjából ugyanakkora a lakossága, mint Magyarországnak. De ez egyik, miután befejeztem az katonaságot, és még nem kezdtem el az egyetemet, visszajöttem, és Budapesten töltöttem a nyarat, és ott megismerkedtem egy lányjal, és miatta, azt kell, hogy mondjam, hogy először kijött Izraelbe, és az egyetemi évek alatt együtt voltunk, de nem nagyon érezte ő ott jól magát, és így föltette a kérdést a második tanév végén, hogy most már a alapdiplomáthoz csak 1 év van, nem nagyon tudjuk, látjuk itt a jövőnket, mi lenne, hogyha Magyarországon próbálnánk meg, és akkor én úgy döntöttem, hogy megpróbálhatjuk, tehát hogy elkezdhetjük a felnőtt életünket, mert egy rövid időre végül is visszatérhetek Magyarországra, aztán majd meglátjuk, és akkor ez most már 23 éve volt ez a rövid idő, és azóta annyi mindent találtam ott, Magyarországon, ami miatt azt gondoltam, hogy érdemes maradni. Ez akár a család, akár a színház, azt hiszem, hogy így végül is az utóbbi 20 évben eresztettem én igazán gyökeret Magyarországon.
0: És ennyi tapasztalattal háttérrel milyen volt újra Magyarországon Budapesten zsidónak lenni?
1: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy én nagyon nem illettem a képbe, és talán még ma sem igazán illek abba a képbe, amit elvárnak egy rendes magyar zsidótól.
0: Mit hogy, várnak el egy rendes magyar zsidótól?
1: Hogy először is, hogy ne mondogassa ezt állandóan, hogy ő zsidó, mint ahogy én teszem. Ne legyen ilyen hangos, legyen dörzsöltebb. Én abszolút nem vagyok ilyen dörzsölt, megfontolt, nagyon egyszerű és egyenes, viszonylag szókimondó ember vagyok. És hogy nem is tudom, hogy a zsidóságát azt ilyen magánügyként élje meg. És ebben egyébként én egyet tudok érteni. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek a vallása, amennyiben ez egy vallás, mondjuk a 3 egyet teszünk, az a magánügye. Mikor, hova jár, melyik templomba, melyik istenhez imádkozik, akár többhöz is, tényleg a magánügye. Én engem szerintem nagyon ritkán hallanak arról beszélni, mondjuk nagyon ritkán is megyek zsinagógába, de ha mégis, hogy hol voltam és mit csináltam. Én azért beszélek erről sokat, mert végül is én azt választottam, hogy ez lesz a foglalkozásom. Hogy én a zsidó kultúrával fogok foglalkozni,

Kedves hallgatóink! Borgula András őszinte, érdekes válaszainak arról, hogy milyen volt a 20.-21. század fordulóján Magyarországon, majd Izraelben zsidó fiatalnak lenni, tanulni, tényleg csak a műsoridő szabhatott határt. Az, hogy hazatérve, hogyan alapította meg Magyarország egyetlen zsidó színházát, és az hogyan működik, legalább ennyire érdekes. De erről majd az egyik következő adásunkban lesz szó. Köszönöm az élvezetes interjút Borgula Andrásnak, Patyi Zoltánnak pedig az ötletet és a szervezést. Magam és szerzőtársam dr. Lendvai Kepe Zoltán, valamint technikus munkatársam Györkös Gorán nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Spiritust és benne Kepéné Bihar Máriát hallották. Shalom!

8 perc múlva dél lesz, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, október 13-a van, kedd délelőtt még néhány percig, ahogy mondtam, aztán folytatódik tovább a műsor, mégpedig egészen este hétig a délutáni stáb várja majd önöket. A reggeli csapat búcsúzik, Farics Doris szerkesztette a híreket, nem sokára érkezik a stúdióba a krónikával, amit már a délutáni műsorvezetővel mond el, aki nem más, mint Cseresnyés Tünde lesz. Velük kívánok további kellemes szép napot, kellemes délutáni rádiózást. A délelőtt folyamán a zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus Györkös Gorán volt, a műsorvezető pedig Donner Tíme. A szép napot még egyszer mindnyájuknak, rádiózzunk együtt legközelebb is.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Cseresnyi Tünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Györkös Gorán. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A postai úton leadott szavazás nem változtatta meg a vasárnapi népszavazás eredményét.
1: A 95 oktános benzinliterje 1,74 euró, a dízelé 1,88 euró, a fűtőolaje pedig másfél euróba kerül éjféltől.
2: A Nemzetközi Valuta Alap a várakozásoknak megfelelően javította Szlovénia gazdasági kilátásait.
1: Újabb lehetséges vevő jelent meg a szerb olajvállalat a NISZ jövőjéről szóló tárgyalásokban.
2: Az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa szerint Montenegró jó úton halad a csatlakozáshoz.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A postai úton leadott szavazás nem változtatta meg a vasárnapi népszavazás eredményét Szlovéniában. A legszorosabb eredmény továbbra is az RTV járólék eltörléséről volt, ahol a választók 50,3%-a szavazott ellene. A különbség a mellette és az ellene szavazatok között 546 szavazat.
2: A Nemzeti Választási Bizottság legfrissebb eredményei szerint a választók 51,26%-a szavazott a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításának végrehajtása ellen. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításának végrehajtása mellett a választópolgárok 48,74%-a szavazott. A választók 60,54%-a támogatja a szociális segély közérdekű munkához kötését. A harmadik országbeli állampolgárok szavazati jogának eltörlése mellett pedig a szavazók 55,3%-a tette le a voksát, írta az STA.
1: Az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium közlése szerint a 95 oktános benzinliterje 1,74 euró, a dízelé 1,88 euró, a fűtőolaje pedig másfél euróba kerül éjféltől. Az új árak október 19-éig maradnak érvényben. A kormány ezúttal nem változtatott a jövedéki adókon.
2: Az árak kiszámításánál továbbra is a szeptember 22-én bevezetett módszert alkalmazzák, amely a benzin és a dízel beszerzési árában nem veszi figyelembe külön tételként a bioüzemanyag komponens költségét. A benzinre, a dízelre és a fűtőolajra december 15-éig nem kell megfizetni a széndioxid kibocsátás után fizetendő környezetvédelmi adót és az energiahatékonysági hozzájárulás sem. A tárca számításai szerint az árszabályozás és a kormányzati intézkedések nélkül a benzin literje mintegy 1,94 euró, a dízelé 2,10 euró, a fűtőolajé pedig 1,72 euró kerülne.
1: Az SDS parlamenti csoportja bejelentette, hogy továbbra is kiállnak a szükségesnek ítélt változtatások mellett. A Gibanye Svoboda azonban úgy véli, hogy a következő lépésnek a fekete kocka ügyében indított vizsgálóbizottság azonnali létrehozásának kell lennie. A Szabadság Mozgalom más eredményekre is reagált.
2: Úgy vélik, hogy a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazás eredménye egyértelmű üzenet a polgároktól, hogy egy demokratikus országban szeretnének élni, ahol lehet a kormányt kritizálni. Lucia Tacer Perlin képviselő a fekete kocka ügyben az eredményt a demokratikus Szlovénia nagy győzelmének nevezte. Hozzátette, hogy az ügyben indított vizsgálóbizottság azonnali létrehozását kell követni, amit szerinte a kormánykoalíció eddig háromszor alkotmány ellenesen megakadályozott. A képviselő a Szlovénia fejlődését szolgáló vészhelyzeti törvényről szóló közelgő népszavazásra is utalt.
1: A Nemzetközi Valuta Alap a várakozásoknak megfelelően javította Szlovénia gazdasági kilátásait. Az áprilisi becslésekhez képest 1,2 ponttal 3,2 százalékra emelte a szlovén gazdasági növekedésre vonatkozó idei előrejelzését. Jövőre 2,2 százalékos növekedést jósolnak.
2: Az IMF jelentősen növelte az inflációs előrejelzését is. Jelentésében Szlovénia bruttó hazai termékének 2%-os növekedését jósolta az idei évre, és 2,1%-ot a jövő évre. A pozitív felülvizsgálat nem meglepő, mivel más intézmények is hasonló lépés mellett döntöttek, köztük a Makrogazdasági Elemző és Fejlesztési Hivatal, amely Szlovénia számára 3,8%-os, 2027-re pedig 2,5%-os növekedést vár. A javuló GDP előrejelzés ellenére az IMF nem változtatta a szlovén munkaerőpiacra vonatkozó értékelését az idei évre. A felmérésben szereplő munkanélküliségi ráta várhatóan 3,9% lesz idén.
1: Külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Jövő héten mutatja be a Tisza kormány a jövő évi költségvetést, amely igazi vízválasztónak ígérkezik, hiszen számos dologra fény derít majd, már ami Magyar Péter kormányzatának terveit illeti. A büdzsé sokat elárul majd arról, mire számíthatnak a következő időszakban.
2: Ezek között szerepelnek adóváltoztatások, mint például kisadós vállalkozók tételes adójának, azaz a katának az átalakítása, illetve a vagyonadó bevezetése. De számítani lehet például a minimum nyugdíj és a családi pótlék emelésére is. Jóval nagyobb hatást remélhet a magyar kormány a különböző gazdaságfejlesztési célú és az állam működési kiadásait érintő tételek visszafogásától, amit már idén is elkezdett a kabinet. A GDP arányában az állam működtetésére az idei spórolásokkal együtt is a GDP arányában több százalékponttal költhet többet a magyar állam, mint a régiós országok, illetve Nyugat-Európa.
1: Újabb lehetséges vevő jelent meg a szerb olajvállalat a NIS jövőjéről szóló tárgyalásokban. Alekszandar Vučić szerb elnök szerint az orosz fél már fontos kérdésekben megállapodott a magyar MOL-lal, ám az sem kizárt, hogy végül amerikai befektetőknek adja el érdekeltségét.
2: A szerb államfő az ukrajnai béketárgyalásokról is beszélt, amelyekben szerint az Egyesült Államok három különböző tárgyalócsoporttal vesz részt. Vučić úgy fogalmazott, hogy megérti mind az orosz, mind az amerikai fél álláspontját, ám a két ország viszonya folyamatosan változik, ami a NISZ jövőjét is befolyásolhatja. A NISZ jövője az amerikai szankciók miatt vált különösen fontossá. Vučić jelenleg nem számít arra, hogy Washington egyszerűen feloldaná az olajvállalatot sújtó korlátozásokat, de az orosz-amerikai kapcsolatok alakulása más megoldások előtt is megnyithatja az utat.
1: Az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa szerint Montenegro jó úton halad a csatlakozáshoz. A folyamat sikeres befejezéséhez azonban elengedhetetlen a jogállamisági reformok következetes végrehajtása és a belpolitikai konszenzus.
2: Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja Montenegró azon célkitűzéseit, hogy az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokat még az idei év végig lezárják, jelentette ki Marta Kos. A csatlakozási konferenciát követően az uniós biztos közölte, hogy a tárgyalásokon további három fejezetet sikerült ideiglenesen lezárni. Ezzel a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített az ország, ami azt jelenti, hogy a folyamat közel kétharmadánál tartanak. A most lezárt fejezetek a gazdaság és monetáris politikát, a statisztikát, valamint a szociálpolitikát és a foglalkoztatást érintik. A biztos szerint az uniós csatlakozás Montenegró egészének nemzeti ügye.
0: Sport.
1: A világbajnokságra szóló európai kvalifikációk keretében játszik ma a szlovén női foci válogatott. A visszavágó mérkőzésre Domžaleban kerül sor 17 órai kezdettel, a csapatnak pedig Törökország lesz az ellenfele. Győzelemmel kezdték tegnap a Szlovéniában rendezendő asztali tenisz Európa-bajnokságot Sara Tokić és Anna Tofánt. Párosban is sikeresek voltak, és párban kvalifikáltak a főtáblára. A második vereség után Lara Opeka, Tiasa Novák és Laura Rahotin-Pavic a csoportkörben fejezték be egyéni szereplésüket. A Bajnokok Ligája második fordulóját rendezik ma. 21 órától csap össze az Atlético Madrid és a Manchester United, az Arsenal és a Lille, a Villarreal és a Napoli, a Galatasaray és a Barcelona, az Inter és a Brugge, a Leipzig és a PSV, valamint a Viking és a Bayern München.
3: Időjárás.
2: Délután részben vagy túlnyomóan derült időt jósolnak a meteorológusok. A tengermelléken napközben enyhe lesz a bóra, majd estére eláll. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 17 fok között alakul, az Adrián 20 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe, munkálatok miatt akadozik a tengermelléki stráda forgalma a Studenec pihenőhely előtt a főváros irányában. Akadozik a Dolenszkói pálya forgalma Ivánsnagorica és Podsmreka között Ljubljana felé.
1: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket búcsúzunk Önöktől, Györkös Gorán délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Cseres és Tünde műsorvezető és Király Tomi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
3: MMR. A zene összeköt.
2: Igen, ez van, és ez a nő, ez egy dal Charlie-tól, ezzel indulunk neki ennek a mai délutánnak. Köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit, csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek. Október 13-át mutatja a naptár, és pontosan 12 óra 13 perc van. Így aztán el is érkezett az idő, hogy a hír összefoglaló után megkezdjük a mai délutáni műsorunkat a szokásos frekvenciákon és online is, úgyhogy a következő órákban is garantáljuk majd a legfrissebb híreket, a jó kedvet és természetesen a legjobb magyar és nemzetközi dallamokat, úgyhogy ma délután is érdemes lesz velünk tartani és minket hallgatni, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. És a mai napon, ezen az október 13-án az ünnepeltek az edék és a kálmánok a naptár szerint, és aki más eseményt tart, hát csodás szerencsés napot kívánok mindenkinek, akár az autózáshoz, akár a munkahelyen, akár már odahaza. Legyenek velünk, tartsanak velünk a Muravidéki Magyar Rádióval. Innen a Lendvai stúdióból köszönti Önöket a délutáni csapat. A közvetlen segítőtársam Király Tomi hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatja. A felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják.

0: Dalzenéjjel közben szokott megfogni az ihlet, és olyankor, amikor szomorú vagyok, olyankor szoktam zenéket írni, és szövegeket.
1: Én legtöbbször ceruzával és temperával szoktam festeni. A kedvencem pedig, amikor ceruzával készítek ruhákat, és befestem temperával.
2: Fontos, hogy legyen valami az életünkben, ami kikapcsol, inspirál bennünket, és amiben örömünket leljük. Még jobb, ha mindehhez kíváncsiság, kísérletezőkedv és fantázia is társul. A Tini Express két új műsorvezetőjének, a Göntérházi kétnyelvű általános iskolából érkező Hannának és Lyle-nek egészen különleges hobbija van. Hanna zenét szerkeszt, Lyle pedig rajzol és tervez. Két különböző tevékenység, amelyben közös az alkotás öröme és a kreativitás.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter és Szuzana Lepšimenko a határon túli és diaszporában élő szlovénekért felelős miniszter múlt héten a Rába vidéken és a Mura vidéken tett látogatást. A közös program célja a szlovéniai magyar, illetve a magyarországi szlovén nemzeti közösség intézményrendszerének megismerése és a fejlesztési lehetőségek felmérése volt. Csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban a találkozón elhangzottakat járjuk körül. Tartsanak velünk!

0: Időjárás. Délután 1 óra van, köszöntöm a hallgatókat, és ennél szebb délután nem is nagyon tudnánk elképzelni egy október 13-án. Hát újabb ajándékot kaptunk a természettől. Már ellentétes hatások terhelik egyébként a szervezetünket, de alapvetően ebben a frontmentes időben gyönyörű napsütés jellemzi ezt a keddet is. Ugye az ellentmondás ott van, hogy reggel általában köd meg pára van, de ezek feloszlása után jött ez a gyönyörű napos idő, ami a következő órákban is igaz lesz, itt 12 és 17 fok között alakulnak majd a délutáni maximumok, lendván jelenleg 15 fokot mutatnak a hőmérők. Szerda reggel általában köddel, párával találkozhatunk, de ezek nagyon gyorsan feloszlanak. Alapvetően holnap is több órás napsütés valószínű, viszont néha erősebben megnövekszik majd a felhőzet, főleg a délutáni órákban, de csapadékra nem kell készülni, jelentősebb mennyiségű csapadékra biztosan nem. Néhol talán a magasabban fekvő területeken gyenge eső szitálás alakulhat ki. Mérsékelt marad a légmozgás, holnap hajnalban 0 plusz 5, délután már 13 és 18 fok között alakul a csúcsérték. A csütörtök változóan felhős időt ígér, több-kevesebb napsütéssel, és főleg a nap második felében egyes tájakon kisebb csapadék is kialakulhat. Megélénkült csütörtökön már a szél, hajnalban mínusz 2 plusz 8, délután pedig 15 és 20 fok várható. Jó részt napos időt hoz a péntek, fátyol és gomoly felhők mellett, de csapadék nem valószínű. Megélénkülő szélben hajnalban mínusz 2 plusz 7, délután újra 14-19 fok várható. És jön a hétvége, abszolút jó híreim vannak. Napsütést kapunk szombat-vasárnap, alapvetően naposabb idő ígérkezik, némi fátyol, illetve gomoly felhővel. Csapadékra, jelentős csapadékra nem kell készülnünk, marad a mérsékelt légmozgás, vasárnap időnként megélénkülhet, főleg a délutáni órákban, de stabil lesz a hétvége időjárása. Szombaton a hajnali mínusz 2 plusz 8 fok után 15-20 fokra számíthatunk, vasárnap már a hajnal is barátságosabb lesz 2-10 fokkal, és napközben marad ez a 15-20 fok, tehát emelkedni fog a hőmérséklet, és majd hétvégén csúcsosodik ezzel a 20 fokkal, de azt követően a jövő hét első felében is még jellemzően 16-18 fokra számíthatunk, kicsit több felhővel, de jelentős mennyiségű csapadék egyelőre nem érkezik, és a mostani számítások szerint valamikor jövő hét péntek körül ér el bennünket egy újabb hidegfront, ami napközben 10 fok körüli maximumokat eredményez majd, úgyhogy használják ki a következő jó néhány nap kellemes, szinte koranyárias időjárását és a magasabb hőmérsékleteket, és természetesen érdemes a kinti munkákat is ezekre a napokra tervezni. Na nézzük, hogy mindez orvos-meteorológiai szempontból hogy hat. Mondtam, hogy frontmentes idő van, de igen, ellentmondásos meteogyógyászati hatások érik a frontérzékenyek szervezetét. Direkt fronthatás nélküli ez a mai nap, de összetetten alakul a humán meteorológiai helyzet. Ugye hideg levegő áramlott be az elmúlt napokban, és a lehűlés elérte a mély pontját, ma is hűvös volt, a nap első felében az enyhe hidegfront jellegű hatások érvényesültek, most meg már a csípős reggel után egy nagyon kellemes délutánban vagyunk. Az ízületi panaszok, a görcsös folyamatok tudnak erősödni egyrészt a nagynapi hőingás miatt, kiugró jellegű vérnyomás ingadozásokat tapasztalnak többen, ezek a tünetek napokig fennállnak, többen panaszkodnak mellkasi nehézségre, és most délutántól már a fájfájások, migrének gyakoribb jelentkezése is várható, emésztőszervi panaszok erősödnek, fokozott fáradékonyság és az ingadozó vérnyomás értékek, bizonytalanságérzet, ezek párosulnak a következő órákban. Nem lesznek erősek egyébként a változások, de a szervezet nagyon nehezen és lassan alkalmazkodik ehhez a határozott panaszokhoz, illetve az időjárás változásához. Érdemes a napsütéses időszakokat kihasználni, és azt is, hogy szép az idő, erősíteni az immunrendszert, ez a legfontosabb, feltölteni a D-vitamin raktárakat, és amire nagyon oda kell figyelni, az a megfelelő folyadékbevitel.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos fennakadásról nem kaptunk hírt, de ügyeljenek a sebességre, hiszen a trafipaxos mérőautó ma Muraszombat körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Óra 6:06 van a friss infók után. Természetesen zenélünk, jön Raja és Ádám trió, aztán itt lesz hamarosan a Magna Cum Laude, és nincs olyan nagyon messze 1:45, amikor megjelentkezik az aréna, ugye a sport összefoglaló. Ezúttal kerékpáros sporttal fog indítani a szerkesztő, ugyanis Lebár Denisz a Pogi Team színeit képviseli az új versenyévben. A mai műsor szerkesztője Göncz Edit, és hamarosan várja önöket.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Kerékpár sporttal indítjuk a mai arénát, köszöntöm a hallgatókat. Primož Roglič jövője jelenleg teljesen bizonytalan, ugyanis a szlovén kerékpáros klasszis még maga sem döntötte el, hogy hol folytatja a pályafutását, vagy egyáltalán folytatja-e. Az már hivatalos, hogy a naptári év végén lejár a szerződése, és elhagyja a Red Bull Bora együttesét. A szombati lombardiai körverseny volt az utolsó versenye a német csapat színeiben. A saját jótékonysági eseményén, az úgynevezett Zlatik Rog, magyarul aranykörversenyen, mely a múlt hétvégén volt, úgy nyilatkozott, hogy még nem hozott döntést. Elmondása szerint magának kell megtalálni, megérezni azt, ami nehezebb számára, amit általában meg is valósít, mert felelősség és kihívás is egyben. Nehéz napok elé néz, mondotta Primož Roglič.
2: Prvszem je bol na meni, v meni, da poskušam odkrit, kaj je tisto težje za me, in ja ponavadi pol tisto storim, kaj je moja odgovornost, moj izziv, tako da ja, težki dnevi ali pa ja, premišljujem, tako da bomo videli.
1: Amennyiben Primož Roglič a folytatás mellett dönt, a menedzsere szerint 3 európai csapat van versenyben érte. Roglič felesége Laura szerint a férjének még nem kellene visszavonulnia, de a végső szót maga a 4-szeres Vuelta győztes versenyző fogja kimondani a következő hetekben. Maradunk még a kerékpársportnál, helyi szinten. A Tropóci Kerékpáros Klub a közösségi oldalon jelentette meg a hírt, hogy a kerékpáros szezon végével Denis Lebár kerékpáros versenypályafutása vasárnapi pocmrekai versennyel véget ér a klubnál. A sporthoz és versenytársaihoz való hozzáállásával, önfegyelmével és elkötelezettségével a jövőben is a legmagasabb eredményekre fog törekedni, és hogy ígéretes jövő vár rá a kerékpáros világban, írták többek között. Mi pedig tegnap kerestük meg Lebár Deniszt, U19-es válogatott kerékpárost.
3: Ez volt most az utolsó versenyem a Tropóci Dresden, de ezt a lépést meg kell tennem, hogy tovább is fejlődhessek, és hogy nagyobb versenyekre eljárhassak, hogy jobb kerékpárosokkal is mérkőzzek, hogy minnál jobban tudjak fejlődni.
1: Áruljuk el, hogy melyik ez a klub?
3: A Pogi Team UAE Generali klubjával fogok versenyezni a következő évben. Ez egy ljubljanai klub, amit a Tadej Pogačar szponzorál.
1: Többször emlegettük ezt a klubot. Lényegében ez egy titkos vágyad is volt, hogy egyszer majd szeretnéd klub színeit képviselni.
3: Hát igen, ez már egy jó pár éve a vágyam, hogy ennek a csapatnak fogok versenyezni, hiszen tudjuk, hogy ez a legnagyobb szlovén csapat az én korosztályomnak, és most, hogy kaptam rá esélyt is, és meghívást, most szívesen versenyzek ennél a csapatnál.
1: Mondjuk el, hogy milyen volt ez a lépés? Gondolom, hogy a klub is tudta, hogy ezt előbb-utóbb ugye meg fogod tenni.
3: Hát én nem úgy gondoltam, hogy nehéz, hiszen tudtam, hogy előbb-utóbb meg kell tenni ezt a lépést, hogyha tovább is gondolok versenyezni és fejlődni. Azért már ezt egy 2 éve tudtam, hogy ilyen lépést meg kell tenni.
1: Mikor bólintottak rá? Mikor született meg ez a döntés, és akkor tudjuk, hogy oké, a klub is elfogadta, a klub akar, és Denis is igen mondott.
3: Hát kaptam már meghívást a klubtól egy, úgy gondolom, a szeptember közepén, de még mindjárt nem volt az a döntés, hogy pontosan oda megyek, hiszen volt több meghívásom is, de a döntést egy héttel ezelőtt tettem meg, hogy véglegesen eldöntöttem, hogy a Pogi Teamhöz fogok menni versenyezni.
1: Voltak tudomásunk szerint külföldi, úgymond kérők is?
3: Hát volt 2 olasz klub is, picit nagyobb, egyik Toszkánából, a másik pedig innen Goricából. Az szerintem jobb csapat, annak Tiepolo NSN neve. Az a csapat és a Pogi Team között volt a döntés, de számomra az is jelent valamit, hogy közelebb vagyok az otthonomhoz.
1: Milyen edzésterv alapján dolgoznak a Pogi Teambe?
3: Hát az idei évben próbálkoznak egy más edzés alappal is, hiszen tavaly kaptak új edzőt, és most más edzéstípust is bepróbálnak hozni az edzésekben. Azért fitnessbe is fogunk járni kétszer hetente, de a többi edzést pedig kerékpáron fogjuk csinálni.
1: Tekintettel arra, hogy Lendvárra jársz középiskolába, ez a helyszín nem változik. Az edzéseket azt hazai környezetbe fogod elvégezni, gondolom, hogy az edző megfigyelése alapján.
3: Hát igen, mennyi edzés lehet, annyit otthon végzek, de néhány edzésre majd el kell menni Ljubljanába is.
1: A kerékpársportban az átigazolások év elején vannak, ez azt jelenti, hogy 2027. január 1-től leszel hivatalosan is a Pogi Team versenyzője.
3: Igen, ez a kerékpársportban így van, hogy a január 1-ig még a régi klub tagja vagy, de már edzhetsz a új klubnak, csak még hivatalosan a régi klubhoz tartozol, de a január 1-től tovább pedig már az új klub színeit képvisel.
1: A szlovén ifjúsági tollaslabda válogatott, amelynek tagja a lendvai Tia Horvát is, a 39. helyen zárta a kairói világbajnokság csapatversenyét. A szlovén válogatott az A csoportban kezdte a versenyt, ahol Lengyelország és Malajzia volt az ellenfele, sajnos mindkét csapat túlerősnek bizonyult. A rájátszásban Uganda ellen arattak sikert a szlovén tollaslabdázók. A Fülöp-szigetek és Azerbajdzsán csapata elleni küzdelemben alul maradtak, majd Örményország legyőzésével a 39. helyet szerezték meg. A magyar U19-es tollaslabda válogatott a 30. helyen zárt. Csoportjukban 2-0-ra nyertek az örmények ellen, majd Hongkong, Anglia és Románia fiataljaival szemben is alul maradtak. A folytatásban a brazilok elleni veresség és a dél-afrikaiak legyőzése előzte meg az utolsó helyosztót. A csapatversenyt Kína nyerte meg, Malajzia, valamint Tajföld és Indonézia előtt. A szlovén színeket Tia Horvát, Tinkara Alic, Matic Cerar, Maxian Matias, Nikita Pese Honov és Juri Vodan Jecel képviselik. A magyar válogatottban Ágai Zenó, Palkovics Péter, Pető Balázs, Karajos Etelka, Liang Eliza, Pinke Anna szerepel. Október 12-től október 17-ig tartanak az egyéni versenyek, ahol 5 kategóriában. Fiú és lány egyéniben, fiú és lány párosban, valamint vegyes párosban avatnak világbajnokot. Ma kedden 17 órakor a szlovén női labdarúgó válogatott Domžaléban lép pályára a jövőre Brazíliában megrendezésre kerülő világbajnokság pótselejtezőjének utolsó fordulójában. A nyitókör első mérkőzésén Isztambulban 3-3-as döntetlent játszottak a török csapattal. A FIFA minőségi ranglistáján a 37. és a 46. válogatott mérkőzése lesz. Szlovénia az A-ligában való szereplés után jutott be a pótselejtezőbe, míg Törökország a B-ligában szereplés után. Ez lesz a két válogatott 6. mérkőzése. Az első 4 szlovén győzelemmel zárult, a pénteki mérkőzés pedig, ahogy hallhatták, nem adott győztest. A jobb összesített pontszámmal rendelkező csapat jut december 1-én és 5-én a második fordulóba, ahol biztosan nem lesz esélyes az erős holland csapattal szemben, amely az első mérkőzésen 8-0-ra legyőzte a magyar női válogatott csapatot. A második fordulóból a 8 párharc győztese közül a selejtezők eredményei alapján a 7 legjobb jut ki a világbajnokságra, míg a 8. a jövő februári interkontinentális selejtezőn lesz még érdekelt. Tisztelt hallgatók, a mai arénában a csentei Lebár Denis kerékpáros versenyző átigazolásáról hallhattak többek között. Holnapi műsorunkban Orbán Regina, a zalaegerszegi ZTSKK sportlövésze nyilatkozik, aki az új versenyidényben a petesházi Coál színeit képviseli a szlovéniai liga küzdelmekben. Holnap is számítunk a figyelmükre, viszont hallásra!
0: Arena, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.

Ez volt a Follow the Flow slágere, most éppen 13 óra 29 perc van, de ha jobban tetszik, akkor egy perc múlva lesz délután 1:30. Lánván gyönyörűen süt a nap, néha ugyan megnövekszik a gomoly felhőzet, de ezek a felhők annyira szépek, hogy jó a kék égre fölnézni és a felhők mozgását figyelni. 15 fok van egyébként Lánván, de országosan is ez a tendencia, jobbára a napsütésé a főszerep mindenütt az országban, és jelenleg 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, tehát nyilván lent a tenger melléken van most a legkellemesebb, Portorosban 21-22 fokot mérnek jelen pillanatban, és hogy mi mivel tesszük még kellemesebbé a délutánjukat a zenék mellett, hát természetesen friss hírekkel, aztán fontos információkkal, és természetesen helyi vonatkozású eseményekkel. Tegnap a Lendvai Színházban Szabó Magda Pilátos című regényének színpadi átdolgozását nézhették meg a Magyar Béletes programban. Botka Ágnes összeállításából tudhatják meg, hogy milyen volt a tegnapi előadás. Aztán a napokban több mint 19 millió euró értékű szerződést írtak alá Muraszombat keleti kerülőútjának megépítéséről. Ugye már több mint egy évtizede előkészítés alatt áll ez a beruházás, ennek több funkciója, célja is van. A szerződés aláírásával egy régóta várt projekt most egy fontos lépést tett a megvalósítás felé, hogy egészen pontosan ez mit jelent, Horváth Dávid foglalja össze majd bővebben. És van még egy témánk, érkezik az új tűzoltójármű Csentébe is, még fizikálisan nincs ott, de hamarosan, ha megérkezik, akkor bevetése kész lesz, és hogy milyen gépről van szó, arról majd Gár Rómeót faggatja Szabó Márk. Tartsanak velünk 3 órakor, ez a 3 terepjárós hír lesz hallható itt a Muravidéki Magyar Rádióban, de emellett óránként friss hírekkel jövünk, aztán ha kedd, akkor 2:45-kor apró hirdetés rovat, lesz Ökopercek, Tini Express, Horizont is, úgyhogy érdemes a következő órákban is a Muravidéki Magyar Rádiót választani.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal a Voices című dalt hoztam, az olasz Maneskin rock együttes frontembereként ismerté vált Damiano Dávidtól. Ez a szólódal még 2025-ben a Funny Little Fears című debütáló szólóalbumának részeként látott napvilágot, most pedig önálló dalként kelt életre. A múlt elengedésének nehézségeiről szól a dal szövege és hangulata, aztán a belső hangokról, illetve a művészi önkifejezésről. Ez a dal egyértelműen az előadó Damiano Dávid személyes belső harcait, szorongásait, a múlttal való szembenézését eleveníti föl, miközben teret enged az önazonosság és a sebezhetőség felvállalásának is. Érkezik Damiano Dávid és a Voices.

Friss. Zenei újdonságok. Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Cipővásárrába Patyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupó cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Amina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupó cipőbolt, Rába Paty. További információ drlupo.hu.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Valentin Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak! Kedd 0 órától 0,2 centtel csökkent az üzemanyagok szabályozott ára a szlovéniai autópályákon kívüli benzinkutaknál. A 95-ös oktán számú benzinliterje újonnan 1,74,2 centbe, a gázolajé 1,88,1 centbe, a fűtőolajé pedig 1,50,4 centbe kerül. A hatósági árak október 19-éig érvényesek, jelentette be az Infrastrukturális és Energiaügyi Minisztérium. Az új árak a megszokott kéthetes ciklusnak megfelelően lépnek életbe, míg a sztrádák mentén található töltőállomásokon továbbra is a szabadpiaci árképzés érvényes. Az Európai Unió tanácsa megszüntette azt az úgynevezett feltételességi mechanizmust, amelyet Magyarországgal szemben vezettek be az országban fennálló korrupciós kockázatok kezelése érdekében. A döntés 4,2 milliárd eurónyi forrást szabadít fel, és lehetővé teszi, hogy Magyarország ismét csatlakozzon az Erasmus Plus diákcsereprogramhoz és a Horizont Európa kutatási kezdeményezéshez. Az EU 2022-ben vezette be a feltételességi mechanizmust a volt miniszterelnök Orbán Viktor vezette kormány idején, amelynek értelmében az uniós pénzekhez való hozzáférés a jogállamiság tiszteletben tartásától függött. A lépés jelentős összegű uniós források felfüggesztéséhez vezetett Magyarország esetében. A Nemzetközi Valuta Alap kedden 3,1%-ra emelte a 2026-ra vonatkozó globális növekedési előrejelzését, azzal indokolva a módosítást, hogy a fejlett gazdaságok ellenállóbbnak bizonyulnak, miközben nőnek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások. Közben az euróövezet gazdasági növekedése idén 1,1%-ra fékeződik, mielőtt 2027-ben kissé felgyorsulna, közölte az IMF, a tartósan magas energia árak és a gyenge fogyasztói bizalom miatt. Az inflációt idén 3,1%, jövőre 2,8%-ra becsülik, ami jóval meghaladja az Európai Központi Bank 2%-os célját. Rendőri intézkedésre került sor kedden Németországban, miután egy Görögországból érkező repülőjárat leszállása előtt feltételezett légivészhelyzet merült fel. A Nürnbergi repülőteret lezárták, miközben a hatóságok egyelőre nem erősítették meg a vészhelyzet tényét. A légikikötőben már a reggeli órákban is fennakadások voltak, miután több pilóta lehetséges drón észlelésről számolt be. Legalább 3 ember meghalt, 37 pedig megsebesült Harkivban, miután Oroszország hétfőn és éjszaka ismételten légicsapásokat mért az észak-kelet-ukrajnai városra. A támadások Lviv közelében Ukrajna nyugati részén is károkat okoztak. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország október 12-e estétől 5 ballisztikus rakétát, 9 banderol típusú lőszert és 108 drónt indított. A légvédelem 88 drónt lelőtt vagy elektronikus úton megbénított, de 17 helyszínen így is becsapódásokat regisztráltak, és további 7 térségben hullottak le törmelékdarabok.
2: Időjárás.
1: A felhő átvonulások mellett délután is sok lesz a napsütés, amelynek hatására 14-17 fokig melegszik fel a levegő. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 20 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

0: Unta, nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMLM.
1: Így is van, hirdessenek a Muravidéki Magyar Rádióban, illetve rajtunk keresztül, mert hogy remélem, hogy a vásárlói meg eladói oldal találkozni fog általunk. Úgyhogy van is néhány hirdetés, amely már korábban érkezett, akár e-mailben, akár messenger üzenetben, de most a műsor ideje alatt ebben a negyed órában hívhatóak is vagyunk, 575 17 18 és 575 17 19. Na kezdjük a hirdetésekkel. Tenkehegyen eladó pince. A hívható telefonszám 00 36 20 364 71 01-es. Teljesen új autóalkatrészeket árulnak Lada Samarához, Warburghoz, Dacia-hoz és Skoda személyautókhoz. A hívható telefonszám 00 36 30 623 02 80.

0: Zalaegerszegen koszorúkötéshez eladó Normand fenyőgaj, valamint egy 220 voltos terménydaráló. A telefonszám 00-36-30-407-63-32, és van egy telefonálónk is. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Üdvözlöm a telefonálót, apró hirdetőt, jó napot kívánok!
1: Jó napot! Halló!
0: Igen, én hallom, várom a hirdetést.
1: Jó, 48 lóerős.
0: Igen.
1: Kabinos, Steyr traktor eladó.
0: Kabinos, Steyr traktor eladó. Igen.
1: 30-as.
0: Igen.
1: 352.
0: Igen.
1: 99.
0: Igen.
1: 89.
0: 89, és helyileg... Hol árulják
1: Peresznyi
0: ezt? Peresznyén.
1: És lesz egy másik.
0: Igen.
1: Pianino zongora eladó.
0: Tehát egy pianino eladó. Igen.
1: 30-as.
0: Igen.
1: 67. 77. 320.
0: És ugyanúgy Peresznye, ugye?
1: Igen.
0: Rendben, köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetett.
1: Én is köszönöm, viszont
0: minden hallás. Jót, szép napot, viszont hallásra. Tehát eladó 48 lóerős kabinos tájér traktor Peresznyén, a hívható telefonszám 00-36-30-352-99-89-es. Szintén Peresznyén eladó egy pianino. Mondom a telefonszámot, 00-36-30-67-77-320.

0: Vásárolnának traktort, billenős pótkocsit, trágyaszórót, szárzúzót és Tomos mopedet, az ajánlatokat pedig a következő mobilszámra várják: 031 416 412. Régi motorokat, autókat vásárolnának, és ugyanitt árulnak olcsón egy 26-os mountain bike-ot, ami 18 sebességes. A hirdetéshez tartozó telefonszám 00 36 30 553 77 66-os, és ismét van egy hirdetőnk. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Hallgatom, igen.
1: Hirdetni szeretnék. Halló?
0: Igen, én hallom, de azért halljuk rosszul egymást, mert nagyon hangos a háttérben a rádió, és késve érkezik meg a hangom. Úgyhogy a telefonra kellene fókuszálni, a rádiót meg egy kicsit lehalkítani, jó? És igen, akkor hallani fogjuk egymást sokkal jobban, ugye? Úgyhogy akkor várom a hirdetését.
1: Szeretnék hirdetni.
0: Igen.
1: Boros pince szőlővel lenne eladó.
0: Tehát egy boros pince szőlőterülettel eladó.
1: Eladó.
0: Igen. Hol?
1: Telefonszám.
0: Igen.
1: 051.
0: 051.
1: 436.
0: Igen.
1: 118.
0: 118, és hol eladó ez a boros pince és szőlőterület?
1: Csentében.
0: Csentében. Tehát akkor Csentei hegyen?
1: Igen, itt az előhegyen.
0: A Csentei előhegyen, rendben. Igen. Köszönöm szépen, hogy nálunk hirdetett. Szép napot önnek, minden jót.
1: Igen, én is nagyon szépen köszönöm.
0: Viszonthallásra. Tehát a Csentei előhegyen eladó egy borospince szőlőterülettel együtt, a hívható telefonszám 051 436 118-as. Eladó Lendvahegyen jó minőségű új bor, Chardonnay, Sauvignon és olasz Riesling, valamint vegyes bort is árulnak, a telefonszám pedig 040 226 121.

0: Tökmag eladó, a hívható telefonszám 040-518-908-as. Lenti térségében eladó 380 voltos körfűrész és körfűrész állvány tengellyel együtt. Szállításban tudnak segíteni, további információ a következő mobilszámon kapható: 00-3620-372-0785. És van hirdetőnk is, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Ez egy csokkon hirdetni, Ferenc.
0: Igen.
1: Mondanám, fűr tojás folyamatosan kapható.
0: Igen.
1: Rendelhető. Ezen kívül gyöngytyúk, kakasok, eladók, ilyen 10 hónapos, 8 és 10 hónaposak.
0: Tehát gyöngytyúkok 8-10 hónaposak?
1: Igen, kakasok, igen.
0: Igen.
1: Kakasok eladók. És akkor mondanám a telefonszámot.
0: Igen.
1: 0630-58-65-905.
0: És lenti környékén. Rendben, köszönöm szépen. Köszönöm. Minden jót önnek, viszont hallásra. Tehát eladó fűrtojás folyamatosan kapható, és akár rendelhető is, és ugyanitt árulnak 8-10 hónapos gyöngytyúk kakasokat. Ezt majd még meg kell néznem, hogy a gyöngytyúk az hogy lehet kakas is, de ezek szerint igen. Egy a lényeg, hogy gyöngytyúkok, de igazából kakasok, 8-10 hónaposak. Lenti környékén árulják, a telefonszám pedig 00-3630-58-65-905-ös. És jön az újabb hirdető. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hirdetni szeretnék!
0: Igen.
2: Eladó Zala vármegyében, Borsván.
0: Igen.
2: Két darab erdő.
0: Borsván, két darab erdőterület, igen.
2: Aki segít az eladásba, felajánlok neki 35 ezer forintot.
0: Jó, igen.
2: És mondom a telefonszámot, 0684-533-645.
0: 645-ös, rendben.
2: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, hogy minket választott és nálunk hirdetett. Minden jót kívánok önnek.
2: Pedig csókolom.
0: Tehát, két darab erdőterület eladó Borsván. Mondom a telefonszámot, 00-3684-533-645-ös, és a hirdető azt is felajánlotta, hogyha valaki esetleg abban tud segíteni, hogy ez a két erdőterület gazdára találjon, úgymond közvetítői szerepet vállal, akkor 35 ezer forint közvetítői díjat tud ebben az esetben fizetni. Úgyhogy még egyszer a telefonszám 00-3684-533-645-ös. Van itt nekünk még hirdetésünk, ugyanis eladó Lentiben kettő darab Suzuki Swift acélfelni, téli gumival együtt, ára pedig 10 ezer forint, a hívható telefonszám 00-3630-518-5269.

Eladó az Őrségben 220 voltos terménydaráló és Benelli robogó, a hívható telefonszám 00 36 30 260 16 44-es. Gábor Jánházen eladó egy 126 négyzetméteres téglaépület 130 négyzetméteres melléképülettel, eladó, pontosabban nem csak eladó, hanem akár kiadó is. Az ingatlan szomszédmentes, kiválóan alkalmas családi fészeknek, vállalkozási telephelynek és állattartásra is tökéletes választás. Teljes közmű, furtkút, békés környezet, határmenti logisztika várja az új gazdát, vagy éppen az új bérlőjét. A telefonszám pedig 00 36 30 986 20 73.

0: Újabb hirdetőnk van, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
0: Várom a hirdetését.
1: Én megköszönni szeretném a csütörtökit.
0: Tehát akkor sikerült, ha jól tudom, hulladékvas volt talán?
1: Igen, nagyon.
0: Mert hogy akkor is én voltam, ezért emlékszem rá, és igen, akkor ezek szerint volt, aki elszállította és megszabadította önöket ettől a hulladékvas mennyiségtől. Hát mi ennek nagyon örülünk, és köszönjük szépen a visszajelzést.
1: Ma reggel el is vitték.
0: Szuper, hát ez nagyon jó hír. Úgyhogy ebből is az a tanulság, hogy bátra hirdessenek nálunk. Ezek szerint előbb-utóbb megjön a vevő, vagy akár, hogyha valaki természetesen vásárolni szeretne, akkor meg a megfelelő ajánlat. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Csodás délutánt most már ennek fényében, hogy elvitték a hulladékvasat az udvarról.
1: Azért, hogy aki hasznosítani tudja, az hasznosítsa, nem?
0: Ez így van. Köszönjük szépen még egyszer.
1: Én köszönöm nagyon szépen a segítségüket.
0: Máskor is nagyon szívesen. Minden jót önnek, szép délutánt.
1: Volt már ilyen néhány.
0: Akkor remélem, hogy még lesz szerencsénk egymáshoz hirdetés terén is.
1: Köszönök szépen mindent.
0: Viszont hallásra. Viszont nekem van még itt hirdetésem, ugyanis Egerváron árulnak egy 400 literes fagyasztóládát, a telefonszám pedig, ahol lehet érdeklődni, 00 36 30 49 68 535-ös. Aztán Lendván eladó Nissan Primera Caravan 1.8-as benzines 2006-os évjáratú kisebb hívával javításra szorul, forgalomból kivonva árulják, a telefonszám pedig 041 890 016.

Eladó Petesházán 2005-ös Toyota Corolla Caravan, 85 kW-os 2000-es dízelautó, második tulajdonostól rendszeresen karbantartott a gépjármű. További információ következő mobil számon kapható: 041 644 680. Dobriban eladó háromszobás összkomfortos családi ház központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral, saját kuttal. A hívható telefonszám 00 36 30 364 29 33-as. És van itt nekünk még egy hirdetésünk, amely szerint Lendva környékén eladó egy INT 60-as Ferguson traktor, 220-as forgatóborona, fogeleke, egy soros kukoricavetőgép, 700-as borona és 440 literes permetezőgép. A telefonszám pedig 070 329 389.

Fél három múlt másfél perccel eddig tartott a keddi apró hirdetés rovatunk, ami nem jelenti azt, hogy a héten még ne tudnának hirdetni, sőt, használják is ki ezt a remek lehetőséget, hiszen a lakossági apró hirdetések továbbra is ingyenesek, úgyhogy csütörtökön újra lesz lehetőségük hirdetni, délelőtt és délután is negyed órában. Hirdetéseiket pedig természetesen várjuk a hét minden napján, e-mailben, illetve messenger üzenetben. Az imént elhangzottakat pedig megtalálják hollapunkon is, hollapcímünk változatlan www.mmr.si. És így már fél három után kettő perccel most átadjuk az apró hirdetések helyét a sok-sok zenének. Hamarosan Kovalszkék jönnek, apró hirdetések helyét a sok-sok zenének. Hamarosan Kovalszkék jönnek, Dr. Béres, Fiesta, Alvaló.

0: és nagyon nehezen egyébként elválaszthatók. Nincsen látványos különbség, mint a sima házityuknál, úgyhogy emiatt a megkülönböztetésük komoly odafigyelést igényel, de állítólag a hangjuk alapján a legbiztosabb módszer, hogy meg lehet őket különböztetni már 9 hetes koruktól. Ez egy apró információ volt a gyöngytyúkokhoz, illetve a gyöngykakasokhoz.
1: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Dash zenéjjel közben szokott megfogni az ihlet, és olyankor, amikor szomorú vagyok, olyankor szoktam zenéket írni, és szövegeket.
1: Én legtöbbször ceruzával és temperával szoktam festeni. A kedvencem pedig, amikor ceruzával készítek ruhákat, és befestem temperával.
2: Fontos, hogy legyen valami az életünkben, ami kikapcsol, inspirál bennünket, és amiben örömünket leljük. Még jobb, ha mindehhez kíváncsiság, kísérletező kedv és fantázia is társul. A Tini Express két új műsorvezetőjének, a Göntérházi kétnyelvű általános iskolából érkező Hannának és Lyle-nek egészen különleges hobbija van. Hanna zenét szerkeszt, Lyle pedig rajzol és tervez. Két különböző tevékenység, amelyben közös az alkotás öröme és a kreativitás.
3: Ilyen.
4: Ilyen.
3: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
5: A Újvidéki Magyar Rádióban.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a keddi hírmagazin jelentkezik ezúttal három témával. A Lendvai Színházban Szabó Magda Pilátus című regényének színpadi átdolgozását tekinthették meg a Magyar Bérletes programban tegnap este. A Bánfalvi stúdió előadását Bánfalvi Ági és Horváth Csaba rendezték. A történetben az özvegyen maradt nőről lánya veszi át a gondoskodást. Mindent megad számára, azonban óhatatlanul lassan önmagát is kénytelen lesz feladni az idős asszony. Az előadásról Botka Ágnes összeállítását hallják.
2: Szabó Magda Pilátus című regénye 1963-ban jelent meg, és annak ellenére, hogy az irodalomkritika nem emelte be a legjelentősebb művei közé, a hazai és a nemzetközi fogadtatása további ismertséget hozott az írónő számára. Az özvegy Szőcs Etelka története angol, francia, német, lengyel, litván, spanyol, szlovák, majd olasz nyelven is olvashatóvá vált. A történetben az idős asszony nem marad magára, mert szeretett lánya Iza, akit Zsohár Veronika alakít, fiatal, ambiciózus orvosnő Budapesten vállalja a gondoskodást róla. Magánlakásába viszi el édesanyját, hogy ott folytassák majd közös életüket. Nem lesz könnyű az idős asszonynak megválnia megszokott környezetétől, de annak reményében, hogy ismét ő törődhet majd a lányáról, belenyugszik a helyzetbe. Maga mögött hagy minden kedves emléket a házzal együtt. A főváros azonban már nem az, amit 49 évvel korábban megismert. Idegenül érzi magát, főként pedig lánya életvitele kizárja abból, amiben reménykedett. A főszerepet Bánfalvi Ági alakítja.
3: Tehát az, amikor az ember a szüleiről gondoskodni kell, hogy mi lesz velük, amikor időskorba érnek, az egy nagyon nagy felelősség. Tehát, hogy lehet jól megoldani, nagyon nehéz, nagyon komoly probléma, mindenki küzdködik vele, aki ugye becsületesen szeretné a szüleivel az időskort valahogy tisztességesen végigcsinálni.
2: Ebben az esetben itt egy túlgondoskodásról van szó, amikor azt gondoljuk, hogy mi mindent jobban tudunk, és hát, hogy az a szegény asszony már amúgy is eléggé leépült, testileg is, talán szellemileg is, feltételezzük ezt, de ez nincs így.
3: Igen, igen, hát az a helyzet, hogy mindig a másikkal is kell menni, tehát az, hogy mit képzelünk el, hogy mi a jó a másiknak, hát ezt a legkönnyebb egyébként, nem? Tehát azért kell óvatosnak lenni, hogy nem lehet megítélni senkit igazából, mert mit tudjuk, hogy az ő helyzetében ez hogy van. Úgyhogy minden helyzet másmilyen, egy a lényeg, hogy valahogy ezt ügyesen, okosan kell végigcsinálni, ha az ember szeretné rendesen az utóidőket átélni.
2: Öreg fát nem lehet átültetni, tartja a latin eredetű közmondás, amelynek üzenetéről folytatjuk a beszélgetést a Pénteki Horizontban a főszereplővel, valamint Borka Zsomborral és Hajdú Leventével, a darab másik két szereplőjével.
1: A Napokban több mint 19 millió euró értékű szerződést írtak alá Muraszombat keleti kerülőútjának megépítéséről. A több mint egy évtized óta előkészítés alatt álló beruházás célja a városközpont tehermentesítése, az átmenő forgalom csökkentése, valamint a muravidéki közlekedési összeköttetések javítása. A szerződés aláírásával a régóta várt projekt fontos lépést tett a megvalósítás felé. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
4: A kivitelezési szerződést a Szlovén Köztársaság infrastruktúrális igazgatóságának székhelyén írták alá. A dokumentumot Neczveseo az igazgatóság megbízott igazgatója, Istok Polanics a Pongrád vállalat igazgató tanácsának elnöke, valamint Damian Angel Muraszombatközség polgármestere látta el kézjegyével. A munkálatokat a Pongrád vállalat végzi. A beruházás teljes értéke meghaladja 19 millió eurót. A költségek legnagyobb részét az állam fedezi. Az infrastruktúrális minisztérium az infrastruktúrális igazgatóságon keresztül több mint 17 millió eurót biztosít. A muraszombati község hozzájárulása valamivel több mint 1,2 millió euró. A keleti kerülőút megépítésének gondolata már 2007-ben felmerült, az előkészítés azonban hosszú éveket vett igénybe. A projekt megvalósításához számos egyeztetésre, eljárásra és megállapodásra volt szükség. Rendezni kellett a területrendezési és környezetvédelmi dokumentációval kapcsolatos kérdéseket, a földterületek tulajdonviszonyait, valamint a beruházás finanszírozásának feltételeit is. Fontos mérföldkő volt 2018. júniusa, amikor Muraszombat község és a Szlovén Infrastruktúrális Igazgatóság aláírták a keleti kerülőút megépítéséről szóló tervezetet. Ezt követően 2021. áprilisában a finanszírozásról is megállapodtak, meghatározva a község pénzügyi kötelezettségeit. Az új közlekedési útvonal egyik legfontosabb feladata a városközponton áthaladó tranzitforgalom csökkentése lesz. A kerülőút révén a forgalom egy része elkerülheti a város belső úthálózatát, ami tehermentesítheti a városi utakat és javíthatja a közlekedés folyamatosságát. Mindez a lakosság mindennapjaira is kedvező hatással lehet, hiszen a kisebb forgalom hozzájárulhat a lakókörnyezet minőségének javításához. A beruházás ugyanakkor nem csak közlekedési, hanem gazdasági szempontból is jelentős. A jobb közlekedési kapcsolatok támogathatják a vállalkozások működését, és elősegíthetik Muraszombat, valamint a tágabb Muravidék fejlődését. A szerződés aláírása több mint másfél évtizedes előkészítő munka eredménye. A község közleményébe foglaltak szerint a projekt számos intézmény és szakember együttműködésének köszönhetően jutott el a megvalósítás küszöbére. A régóta tervezett keleti kerülőút így fontos szerepet kaphat Muraszombat jövőbeni közlekedési rendszerének kialakításában, és hozzájárulhat a városközpont forgalmi terhelésének mérsékléséhez.
1: Érkezik az új tűzoltójármű Csentébe is. Habár még várni kell arra, hogy tényleg bevetésre lehessen használni, de cserébe vadonatúj lesz, és nem csak a falu, hanem az egész község tűzvédelmét érdemben erősíti majd. Hogy milyen gépről van szó pontosan, és a további részletekről Gár Rómeó, a Csentei Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke nyilatkozik, aki kérdezi Szabó Márk.
5: A Csentei Öte egy új tűzoltó járművet kap. Mit jelent ez a mérföldkő az egyesület és a falu életében? Mióta várnak már erre a fejlesztésre?
6: Nagy örömünkre sikerül nekünk is ez a beszerzés, ami a 2026-os és a 2027-es évi költségvetésből lesz finanszírozva. Először is igaz, ez az elhunyt elnökünknek a vágya volt, Janez Meolicnak. Sajnos biztos legjobban örülne ezeknek a lépéseknek, ami most sikerült nekünk. Tehát új tűzoltóautó, tartályos kocsi lesz, úgynevezett GVV2-es, a Szlovén Tűzoltó Szövetség tipizáció szerint, és akkor ennek még garázs is lesz építve, ami már a projektok készületben vannak, úgyhogy ezt is számítsuk a 2027-es évi költségvetésből akkor realizálni. Ez a tűzoltó autó már régen tervekben volt Csentinál. Tudjuk, hogy 2019-ben egy használt autót vásároztunk, amiben 500 liter víz van. Ahogyan fejlődik a csapatunk, egyre több az operatív tag, ami még nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezek az operatív tagok fiatalok, és ezeknek biztosan olyan kocsit vagy autót kell biztosítani, ami megfelelő lesz a munkálatunkra. Tudni kell, hogy a csentei terület az minden szülőskerték, a part elég szétszórt, elég nagy területen fekszik. A tűzcsapokat, amit illeti, most ahogyan át volt adva az új vízvezeték, tehát Csente, Pince, itten vannak tűzcsapok. A faluba, a főutcába pedig csak az utolsó tűzcsapunk a falu otthonával. Tehát tovább nekünk nincsenek tűzcsapok, se a hegyekbe, és akkor ez alapján úgy döntöttük, hogy mégis egy komolyabb autóról kell gondolkodnunk, ami több víz is lesz benne, és akkor komplett felszerelés, aminek benne kell lenni. Tehát ez a tipizáció szerint úgynevezett GVV2-es tartálykocsi.
5: Mikor jönne meg, illetve milyen finanszírozási háttere van ennek, hisz ez egy komolyabb dolog lesz, mennyibe kerül ez a jármű, valonat újról van-e szó, vagy használtról?
6: Újról van a szó, és pedig a tervek szerint, ahogyan a szerződést alá volt írva, a 2026-os évben az alváz, 2027-es évben még az építménye a komplett felszereléssel, ahogyan kell neki lenni a tipizáció szerint.
5: Akkor tehát 2027-ben lehet valamikor egy átadással számolni legjobb esetben?
6: Hát a átadást azt inkább 28-as évre számítjuk, mert ennek a projektnak a befejezése 2027 év végén lenne. Tehát a december hónapban a kocsi átvévésre.
5: Említettük azt is, hogy Csentében az ön elnöklésével is most egy újabb fejezet kezdődött. Sajnos Meolic elnök úr távozott, de van egy új lendület Csentében. A fiataloknál is ez megállapítható.
6: Igen, ennek örülhetünk, hogy újra indítsuk az ifjú csapatot, tehát a pionír csapatot. A hídvégi versenyen már ott a részt vettek, úgyhogy bízunk benne, hogy sikeresek leszünk ezen a téren is. Az operatív tagokkal, meg ahogyan említettem már, mind fiatalok, most az idén novemberben kezdődik megint egy továbbképzésünk, megint az operatív tagokra, ott megint három fiatal tagunk vesz részt, úgyhogy ebben nagyon örülünk neki, hogy sikeres a csapatunk, úgy a versenyeken, úgy a más munkálatokban, amit a falun belül illeti, úgy gondolom, hogy meg vagyunk elégedve az együttműködéssel, úgy a helyi közösséggel, külön a borászokat kell itt tenni, dicsérnem, mert mindig segítenek nekünk, ha van valami rendezvényünk, tudják nekik, van sátorok, vannak asztalok, mindig kölcsön adják, sőt, mink is akkor nekik segítünk, mikor vannak valami rendezvények, biztosítjuk a tűzvédelmet, és hogyha van valami más, hogyha fel tudnak használni más munkálatokra, szívesen segítünk nekik.
1: A keddi hírmagazint hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

A szélcsend után nézzük, hogy milyen hangos vagy kevésbé hangos programra lehet ellátogatni ezen a héten. Sok minden lesz egyébként. Hogyha Muraszombatban járnak, akkor ez egy fantasztikus és különleges program. Holnap ugyanis barokk zenei estre kerül sor. Szerdán 17 órára várnak minden érdeklődőt Muraszombatba, a Vár barokk szalonjába. A zenei élményről a Tio Osminke gondoskodik, és a koncertet követően is megmarad a barokk hangulat, hiszen a koncert után van lehetőség még beszélgetésre. Mindenkit szeretettel várnak erre az igazán különleges zenei élményre, tehát holnap 17 órakor a Muraszombati Vár barokk szalonjában barokk zenei est, zenél a Trio Osminke. Aztán Muravidék örökségének generációk közötti akadémiája elindított egy programsorozatot, ennek 5. rendezvényével folytatódik most a programsorozat, ezúttal a gyógynövény ismerettel, annak vidékünk szellemi kulturális örökségében betöltött fontos szerepével. Ez lesz a fő csapásvonal a legközelebbi holnapi foglalkozáson, ugyanis gyakorlati műhely foglalkozásokon a résztvevők megismerhetik a gyógynövényeket, azok történetét, hogyan fejlődtek, a gyógynövényekhez kapcsolódó hagyományos tudást is átvehetik, és természetesen szó lesz ezen kívül, hogy kell gyűjteni, szárítani, tárolni a hagyományos felhasználási módokat, aki pedig tovább szeretné ezt még tanulni, gyógyteák, tintúrák, szirupok és kenőcsök készítésével is megismerkedhet. Ezen a vidéken leggyakrabban használt gyógynövények, természetes élőhelyeik és termesztési lehetőségeik is szóba kerülnek. Ennek a holnapi műhely foglalkozásnak a különlegessége, hogy a gyakorlatban kint a természetben lehet tapasztalatokat szerezni. Október 14-én, szerdán 14 és 17 óra között mindenkit szeretettel várnak felső lakosba. A műhely foglalkozás vezetője Lovro Vehovár. Mivel a foglalkozás egy része a természetben zajlik, ezért kérik, hogy megfelelő lábbeliben és az időjárásnak megfelelő öltözékben érkezzenek. Egyébként ez a műhely foglalkozás is minden korosztály számára nyitott, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak, akiket érdekelnek a gyógynövények, a természet és elődeink hagyományos tudása. Holnap 2-kor kezdődik a program felső lakosban.

Nézzük a további programokat, mert hogy sok minden lesz még. Többek között, hát ez a program még a mai délutánon érvényes, ugyanis kétnyelvű délutáni meseóra lesz kézműves foglalkozással ma 16 óra 30 perckor, tehát nagyjából egy óra múlva. Természetesen a Lendvai Könyvtár olvasótermében kétnyelvű délutáni meseóra kézműves foglalkozással, és ez hamarosan 16:30-kor kezdődik. Mindenkit szeretettel várnak, kicsiket és nagyokat, tehát szülőkkel együtt érkezzenek a gyerekek. Mese és kézműves foglalkozás együtt 16 óra 30 perckor, ez egy mai program lehetőség. Aztán holnap a zsidó zene, a hagyomány és a jazz között, ez a program címe. A zsidó kultúra Európa napjai keretében valósul meg ez a program. Itt Lendván a Színház és Hangversenyteremben a belépés díjmentes, és egyben a Lendvai Zsinagóga 160 éve is ugye ünnepelve van ebben az egész éves programsorozatban. Ezúttal Kantor Mihály Kanner és a NESZKOM lép föl. Mindenkit szeretettel várnak a holnap 20 órakor kezdődő zenei programra ide Lendvára a Színház és Hangversenyteremben.

Péli Barna éneket, lehet, hogy az éj közeleg, viszont ezek a programok is viszonylag közel vannak a mai dátumhoz. Csütörtöki program lehetőséget hoztam. Ugye a Muravidék Örökségének Generációk Közötti Akadémiája folytatja a programsorozatot a 6. rendezvénnyel. Ezúttal szakmai szempontból közelítik meg a hagyományos kézműves tudást, megvizsgálják annak jelentőségét a szellemi kulturális örökség megőrzésében, valamint helyét és szerepét a mai társadalmi és kulturális életben. A vendég Jelkap Scheid, a Muraszombati Területi Múzeum etnológusa lesz, aki szakmai tudására és tapasztalataira támaszkodva bemutatja a hagyományos kézműves tevékenységek gazdagságát, kulturális identitás megőrzésében betöltött jelentőségét. Az előadáson nagyon sok kérdéssel foglalkoznak, a hagyományos kézműves tevékenységekkel, miért képezik a kézműves készségek, szokások, ismeretek a szellemi kulturális örökség fontos részét, hogyan változott ez a hagyományos tudás, és ennek a szerepe az idők során, és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnak választ mindazok, akik elmennek erre a csütörtöki programra, amely október 15-én 17 órakor kezdődik Lendván, a főutca 23-as szám alatt, és ahogy említettem, az előadó Jelkap Scheid, a Muraszombati Területi Múzeum etnológusa, mindenkit szeretettel várnak erre az érdekes szakmai előadásra, és lehet közösen gondolkodni a kulturális örökség jövőjéről. Október 17-én pedig szombaton ünneplik a Szellemi Kulturális Örökség Nemzetközi Napját, tehát a csütörtöki előadással ehhez a jeles naphoz szeretnének kapcsolódni, és hangsúlyozni kívánják, hogy a kulturális örökség nem csupán a múlt emléke, hanem élő tudás, amit meg kell őrizni, és tovább kell adni a következő generációknak. Ez egy csütörtöki program, ami délután 5 órakor kezdődik itt Lendván. Aztán október 18-án vasárnap a 2026-os szlovéniai turné egyik állomása lesz Lendva, és kortárs cirkuszi előadás lehet megnézni, a Kézis címűt. Azoknak, akik megérkeztek, és azoknak, akik már itt voltak, így ajánlják ezt a programot. Egyébként ezt az előadást Európa szerte már több mint 2700 néző látta. Otthon maradni és figyelni, ahogy minden megváltozik körülöttünk, elmenni és idegenné válni egy ismeretlen helyen, a migráció mindannyiunkat érint. A Kézis intenzív szavak nélküli kortárs cirkuszi előadás, amelyben a művészek saját migrációs tapasztalataikat viszik színpadra. Hisznek abban, hogy a feszültségek akkor erősödnek, amikor nem ismerjük egymás történeteit. Már egyetlen igaz történet is segíthet abban, hogy könnyebben megértsük a másik embert. 45 perc, kortárs cirkusz, szavak nélkül, az ajánlott korosztály pedig 10 éves kortól fölfelé mindenki számára. Vasárnap láthatja a közönség ezt az előadást, ezt a különleges cirkuszi előadást. Itt Lendván és 18 óra 30 perckor kezdődik majd.

Hamarosan jön majd a hét zeneszám, de előtte még néhány program lehetőség. Hogyan őrizhetjük meg örökségünket úgy, hogy közben hagyjuk azt a modern korban is kibontakozni? Október 15-én csütörtökön 17 órára várnak mindenkit Bogoinába. Dolgozni, az idő pedig ítélkezik. Műemlékvédelem a konzervatizmus és a kreativitás között. Ez a rendezvény címe. Az est folyamán a kulturális örökség védelmével, megértésével, valamint az ahhoz való kreatív hozzáállás ösztönzésével foglalkoznak. Bogoinán, október 15-én erre a programra is mindenkit szeretettel várnak. Az egyik szervező a Bogoinai Plébánia. Jövő héten szerdán pedig lesz egy kis őszi zsibongó az utcán, igazi vidám őszi karaván. Egészen pontosan október 21-én szerdán, 16 óra 30 perckor, a helyszín pedig az egyes számú lendvai kétnyelvű iskola, és bukós isak használata kötelező a rollerezők és a futóbiciklizők számára, ez nagyon fontos, és a gyalogosok is legyenek láthatóak, ez a szervező kérése. Egyébként a szervező a lendvai óvoda, ez pedig már egy hagyományos programjuk, minden évben megtartják. Idén, jövő héten szerdán, 16 óra 30 perckor őszi zsibongó az utcán, lehet gyalogosan közlekedni a Sűn útvonalon, illetve futóbiciklivel és rollerrel pedig a Mókus útvonalon. Mindenki eldöntheti, hogy melyikkel szeretne célba érni. És szintén jövő hétvégén, 11. Málé nap Gyertyánosban, a falu otthonban, ez a program pedig október 24-én 17 órakor kezdődik.

szépen lassan lukra fut az utolsó. Jutalma egy baldahinos kopos, és kedvenc fekvő nyolcasú a végtelen fele. Spicceli a spec.

Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Dash zenéjjel közben szokott megfogni az ihlet, és olyankor, amikor szomorú vagyok, olyankor szoktam zenéket írni, és szövegeket.
1: Én legtöbbször ceruzával és temperával szoktam festeni. A kedvencem pedig, amikor ceruzával készítek ruhákat, és befestem temperával.
2: Fontos, hogy legyen valami az életünkben, ami kikapcsol, inspirál bennünket, és amiben örömünket leljük. Még jobb, ha mindehhez kíváncsiság, kísérletező kedv és fantázia is társul. A Tini Express két új műsorvezetőjének, a Göntérházi kétnyelvű általános iskolából érkező Hannának és Lyle-nek egészen különleges hobbija van. Hanna zenét szerkeszt, Lyle pedig rajzol és tervez. Két különböző tevékenység, amelyben közös az alkotás öröme és a kreativitás.

0: Reklám.
1: Egy éves a Tornistjei Planika cipőüzlet. Ebből az alkalomból október 12-e és 17-e között 15%-os kedvezménnyel várják a vásárlókat a teljes árulábbelikre. Ráadásul minden vásárláshoz ajándék is jár. Október 17-én szombaton ingyenes, vezetett gyárlátogatással és vendéglátással is készülnek. Túra, hegymászó, munka és gyermekcipők széles választéka a Planika és a Mendel kínálatából. Planika cipőüzlet, Tornistje, Preseren utca 4.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén országgyűlés rendkívüli ülés keretében tárgyalja a Szlovénia fejlesztését szolgáló intervenciós törvényről szóló népszavazási kezdeményezést. A jogszabályt 2026 tavaszán fogadta el a parlament. Célja a szlovén gazdaság tehermentesítése és a bürokrácia csökkentése lett volna, többek között a magas keresetűek adójának és társadalom biztosítási járulékának csökkentésével. A szakszervezetek és a baloldali ellenzéki pártok élesen bírálták a csomagot, mivel szerintük az aláássa a szociális államot, növeli az egyenlőtlenségeket és a gazdagoknak kedvez. Bár a kormányoldal kezdetben megpróbálta megakadályozni a referendumot, az Alkotmánybíróság zöld utat adott a kezdeményezésnek. A közszféra szakszervezetei ezt követően sikeresen összegyűjtötték a népszavazás kiírásához szükséges több mint 40 ezer hitelesített aláírást, egészen pontosan 42.694-et. Mivel az aláírások jogszerűen összegyűltek, a parlamentnek kötelező kijelölnie a népszavazás időpontját. Politikai elemzők és a kezdeményezők várakozásai szerint a szavazást várhatóan 2026 novemberében vagy december elején fogják megtartani, amely komoly politikai erőfelmérő lesz a Janez Jansa vezette jobboldali kormány számára. A szlovén kereskedelmi és iparkamara előrejelzése szerint a szlovén gazdaság 3,3%-os növekedést érhet el ebben az évben a beruházásoknak, valamint az ipari termelés és az export fellendülésének köszönhetően. A növekedés várható a jövőre 2,3%-ra lassul, miközben az infláció idén és jövőre is meghaladja a 3%-ot. Egy átfogó európai elemzés rávilágított arra, hogy a magyar PhD hallgatók jövedelmi helyzete kritikus. Még Dániában és Németországban évi 20-21 millió forintnak megfelelő összeget vihetnek haza a fiatal kutatók, addig Magyarországon az állami ösztöndíj éves szinte mindössze 1 millió 680 ezer forintot tesz ki. Ez a képzés első két évében havi nettó 140 ezer, a második szakaszban pedig 180 ezer forintot jelent, ami 2016 óta változatlan. A magyarországi doktoranduszok ezzel az európai rangsor utolsó előtti helyén állnak, csupán a háború sújtotta Ukrajnát megelőzve. A horvát Fortenova csoport, amelynek a szlovén Mercator üzletlánc is a tagja, hivatalosan is lezárta a szerbiai kiskereskedelmi érdekeltségeinek eladását, amellyel teljesen kivonult a szerb kiskereskedelmi piacról. A Fortenova csoport azért döntött az eladás mellett, mert a szerbiai piacvezető pozíció elérése és megtartása hosszú távon rendkívül jelentős beruházásokat igényelt volna. A pénzügyi részleteket a felek nem hozták nyilvánosságra. Újabb front nyílhat az Európai Unióban a versenyképesség és a szabályozás körüli vitában. Németország, Olaszország és Belgium vezetői olyan vészfékmechanizmus bevezetését sürgetik, amellyel meg lehetne állítani a vállalatokra aránytalanul nagy terhet rakó új uniós jogszabályokat. Friedrich Merz, Giorgia Meloni és Bart De Wever emellett gyorsabb engedélyezési eljárásokat, kevesebb adminisztrációt és egyes előírások átmeneti felfüggesztését is javasolja. A kérdés már a héten az uniós vezetők elé kerülhet, írja a Euronews. Legalább 5 ember meghalt, több mint 30-an megsérültek, amikor kett hajnalban kisiklott a Rayman Express Pakisztánban. A vonat, amely Karacsiból Pesavárba tartott, helyi idő szerint körülbelül hajnali 5 óra 15 perckor siklott ki a Pandzsábi Sersák vasútállomás közelében. Mind a 14 kocsi felborult, az utasok egy része pedig a szerelvényben rekedt. A baleset okait megvizsgálják.
2: Időjárás.
1: A felhő átvonulások mellett délután is sok lesz a napsütés, amelynek hatására 14-17 fokig melegszik fel a levegő. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 20 fok várható.
0: közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést.
2: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
3: Október a tűzvédelem hónapja, de vajon mennyire vagyunk biztonságban otthonainkban a fűtési szezon kezdetén, és hogyan vizsgáztak a muravidéki tűzoltók az idei év kihívásaival szemben? Az aktuálisban a térség tűzvédelmi helyzetét járjuk körül. Megszólaltatjuk a nemzetiségileg vegyesen lakott terület tűzoltó szövetségeinek képviselőit, valamint a muravidéki tűzoltó régió parancsnokát. Tartsanak velünk, tegyünk együtt a biztonságért! Aktuális szerdán 11 órától, ismétlés ugyanaznap 17 óra után.
2: Aktuális. Fókuszba hozzuk.

Hamarosan környezetvédelmi, fenntarthatósági témákkal foglalkozó műsorunk jelentkezik, az Ökopercek. Mindennapi ökológia, ezúttal is Szabó Gyulától.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Lassan egyre több időt töltünk a lakásban, közeledik a fűtési szezon, és ilyenkor még sokan vágnak bele az őszi nagy takarításba. Előkerülnek a vödrök, a porszívó, a tisztítószerek, és igyekszünk mindent rendbe tenni a leghidegebb hónapok előtt. De vajon tényleg szükségünk van annyi tisztítószerre, amennyi a legtöbb háztartásban sorakozik a polcokon? S vajon a nagy takarítás csak arról szól, hogy eltüntessük a port, vagy arra is jó alkalom, hogy egy kicsit átgondoljuk otthonunk működését? Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A környezettudatos nagy takarítás nem feltétlenül jelent több munkát vagy drágább eszközöket. Sokszor éppen azzal tehetünk a legtöbbet, ha egyszerűsítünk. Kevesebb terméket használunk, jobban megbecsüljük a meglévő tárgyainkat, és odafigyelünk arra is, mennyi vizet és energiát használunk fel. Kezdjük mindjárt a tisztítószerekkel. Ha körülnézünk egy átlagos háztartásban, gyakran találunk külön szert az ablakra, a fürdőszobába, a konyhába, a bútorokra, a padlóra, sőt, olykor még egy-egy különleges felületre is. Természetesen vannak olyan feladatok, melyekhez speciális tisztítószerre van szükség, de a mindennapi takarítás jelentős részét jóval egyszerűbben is megoldhatjuk. A portörléshez és sok általános felület tisztításához például elegendő lehet egy jó minőségű mikroszálas kendő és egy kevés víz. Ezek a kendők finom szálakból készülnek, melyek hatékonyan összegyűjtik a port és a szennyeződéseket. Használatukkal sok esetben elhagyhatjuk a tisztítószert, ráadásul a kendő kimosható és újra felhasználható. Nem kell minden használat után kidobni, mint az egyszer használatos törlőkendőket. Érdemes tartós, jól tisztítható darabokat keresni és a használatukra is odafigyelni. A mikroszálas kendők ugyanis műanyag alapú anyagokból készülnek, ezért mosás közben apró szálak válhatnak le belőlük. Használjuk tehát őket sokáig. Mossuk a gyártó útmutatása szerint, és ne cseréljük le idő előtt a még jól működő darabokat. A már többször említett, egyszerű házi tisztítószerekről sem kell lemondanunk. Az ecet és a citromsav például segíthet a vízkő eltávolításában, a szódabikarbóna pedig enyhe súrolószerként lehet hasznos. Nem csodaszerekről van szó, és nem minden felülethez alkalmasak, de sok esetben kiválthatnak egy-egy külön megvásárolt terméket. Az ecetet és a citromsavat például ne használjuk márványon, mészkövön és más savérzékeny felületen, mert károsíthatják azokat. Fontos biztonsági szabály az is, hogy ecetet vagy citromsavat soha ne keverjünk klórtartalmú tisztítószerrel, mert veszélyes gáz szabadulhat fel. A különböző tisztítószereket mindig a címkéjükön szereplő utasítások szerint használjuk. A környezetkímélő takarítás azonban nem csak arról szól, hogy mivel tisztítunk, hanem arról is, hogyan. A por például könnyen felkavarodik, ha száraz rongyal vagy tolseprűvel próbáljuk eltávolítani. Egy enyhén nedves kendővel hatékonyabban összegyűjthetjük, és kevesebb por kerül vissza a levegőbe. Érdemes fentről lefelé haladni. Először a polcokat és a magasabban lévő felületeket tisztítsuk meg, utána következzen a bútor, és végül a padló. A tiszta otthonhoz a friss levegő is hozzátartozik. A fűtési szezon kezdetén különösen fontos a rendszeres szellőztetés. Jobb naponta többször rövid időre, lehetőleg kereszthúzattal alaposan átszellőztetni a lakást, mint órákon át bukóra nyitva hagyni az ablakot. Így a levegő gyorsabban kicserélődik, miközben a falak és a bútorok kevésbé hűlnek ki. Az erős illat sem feltétlenül jelenti azt, hogy valami tiszta. A légfrissítők és illatosítók legfeljebb elfedik a kellemetlen szagokat, de nem helyettesítik a szellőztetést és a szag forrásának megszüntetését. A takarítás során használt illatosított termékek egy része ráadásul olyan anyagokat juttathat a beltéri levegőbe, amelyek érzékeny embereknél irritációt okozhatnak. Sokszor egyszerűbb és jobb megoldás, ha megszüntetjük a szag forrását, majd alaposan kiszellőztetünk. A nagy takarítás egy másik fontos feladata a textíliák rendbetétele. Ilyenkor gyakran kimossuk a függönyöket, ágytakarókat, takarókat és egyéb lakástextileket. De vajon mindent valóban ki kell mosni? A szükséges tisztítás természetesen fontos, de nem kell automatikusan minden textíliát mosásba tenni. Sok esetben elegendő lehet a szellőztetés, a porszívózás vagy a foltok célzott eltávolítása. A nagy takarítás egyúttal remek alkalom arra, hogy átnézzük a szekrényeket, fiókokat és a ritkán használt holmikat. Ilyenkor gyakran találunk olyan tárgyakat, melyeket évek óta nem vettünk elő. A kérdés az, hogy mi legyen velük. Nem feltétlenül a kidobás a legjobb megoldás. A még használható ruhákat, könyveket, konyhai eszközöket vagy kisebb háztartási tárgyakat továbbadhatjuk, elajándékozhatjuk, elvihetjük adománygyűjtő helyre, elcserélhetjük másokkal, vagy újra is hasznosíthatjuk. Ezzel nem csak a hulladék mennyiségét csökkentjük, hanem az új tárgyak előállításához szükséges nyersanyagokat és energiát is megtakaríthatjuk. Arra is érdemes figyelni, hogy a rendrakás ne váljon újabb vásárlási alkalommá. Nem biztos, hogy új tároló dobozokra, rendszerezőkre és különféle kiegészítőkre van szükségünk. Először nézzük meg, mit tudunk felhasználni abból, ami már otthon van. Végül van néhány apró szokás, amellyel a takarítás víz és energia igényét is csökkenthetjük. Ne folyóvíz alatt mossuk ki a takarítókendőket, ha egy vödör víz is elegendő. Ne használjunk több vizet a szükségesnél, és ha lehet, válasszunk tartós, többször használható eszközöket az egyszer használatos termékek helyett. Az őszi nagy takarítás tehát jóval több lehet egyszerű rendrakásnál. Lehetőség arra, hogy átgondoljuk, mire van valóban szükségünk, hogyan bánunk a tárgyainkkal, és milyen szokásokkal tehetjük egészségesebbé az otthonunkat. Nem az a cél, hogy minden áron tökéletesen tiszta lakást varázsoljunk, vagy hogy egyik napról a másikra megváltoztassuk az összes szokásunkat. Elég, ha néhány apró dolgon változtatunk, kevesebb tisztítószert használunk, tudatosabban szellőztetünk, tovább használjuk a takarító eszközeinket, és nem dobjuk ki automatikusan azt, amire már nincs szükségünk. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!
0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.

0: Dash zenéje közben szokott megfogni az ihlet, és olyankor, amikor szomorú vagyok, olyankor szoktam zenéket írni, és szövegeket.
1: Én legtöbbször ceruzával és temperával szoktam festeni. A kedvencem pedig, amikor ceruzával készítek ruhákat, és befestem temperával.
2: Fontos, hogy legyen valami az életünkben, ami kikapcsol, inspirál bennünket, és amiben örömünket leljük. Még jobb, ha mindehhez kíváncsiság, kísérletező kedv és fantázia is társul. A Tini Express két új műsorvezetőjének, a Göntérházi kétnyelvű általános iskolából érkező Hannának és Lyle-nek egészen különleges hobbija van. Hanna zenét szerkeszt, Lyle pedig rajzol és tervez. Két különböző tevékenység, amelyben közös az alkotás öröme és a kreativitás.

Hát ő volt Majka, ez pedig a Belehalok című slágere, és hát tulajdonképpen ezzel a dallal alapozta meg egyébként a népszerűségét. 3/4-5 van, és hát őszi időszakban azt gondolom, hogy az őszi táj örvend a legnagyobb népszerűségnek, és ma már tapasztaltuk, hogy visszatértek a többnyire napos száraz időszakok, és ez jellemzi a hét további részét. Hát gyönyörűen süt a nap most lentván, vannak ugyan felhők az égen, de ettől tud csodálatos lenni egyébként az égbolt, hogyha ilyen gyönyörű felhők tarkítják. 16-17 fok körül alakul a hőmérséklet jelenleg itt lentván, de országosan is nagyjából ez a 15-22 fok jellemző, és hogyha ma örültünk ennek a szép időjárásnak, akkor ezt holnap még a szerda megtetőzi, és itt még nincsen vége, mert hogy további felmelegedés várható még a hét második felében. Holnap is több órás napsütést élvezhetünk fátyol, illetve kisebb gomoly felhőkkel, alapvetően száraz idővel, és a maihoz hasonló 13-18 fokot kapunk. A minimum hőmérséklet valahogy a fagypont körül alakulhat, meglehetősen hűvös éjszaka vár ránk, de igazából megnéztem Lendván és környékén, Muravidéken, illetve a környező területeken talajmenti fagyokra. Egyelőre még nem kell készülnünk, és ezt bízunk benne, hogy így is marad. Csütörtökön, pénteken jó részt napos időt kapunk, kicsit intenzívebb lehet a délutáni gomoly felhőképződés, és csak a hegyvidéki területeken lehet egy-egy futó zápor, jelentősebb mennyiségű csapadék az előrejelzések szerint a héten nem várható. Viszont további hőmérséklet emelkedés igen, csütörtökön már 16-21 fokra számíthatunk, péntek, szombat, vasárnap pedig kiegyensúlyozott, kifejezett vénasszonyok nyarához 15-20 fokkal, és jó részt napos idővel, úgyhogy érdemes egyébként ezeket a napokat kihasználni, nyilván hétköznap nagyon sokan az otthoni, kinti kerti munkákra fókuszálnak, de azért hétvégén, amikor együtt van a család, amikor a gyerekeknek nem kell iskolába menni, akkor érdemes egyébként kihasználni a kirándulást. Itt vannak a gyönyörű szőlőhegyek, és októberben szerintem ez az egyik legjobb kikapcsolódási forma, mert hogy ilyenkor a szőlőhegyek, hogyha megfigyelik, egészen más meg új arcukat fogják mutatni. A szüret már régen a múlté, viszont ha megnézzük, akkor ezért a domboldalakon is megjelent az aranysárga mellett a vörös, a rozsdabarna leveleknek a színezete, és a nyári nyüzsgés után most sokkal nyugodtabb hangulat várja a szemlélődőket, a barongolókat a vidéki tájakon. A szőlőhegyi kirándulás pedig hát ilyenkor nem csak arról szól, hogy megnézzük, hogy mennyire szép a természet, hanem arról is, hogy egy picit visszalassulunk, feltöltődünk, és tényleg az a lényeg, hogy nem kell hosszú túrákat tervezni, hanem egy kellemes séta, egy panorámás kilátópont, egy hangulatos ebéd, ez már mind elegendő lehet arra, hogy tartalmas legyen a hétvégi programunk, és hát nem kell messzire mennünk, itt van Lendvahegy, Hosszúfaluhegy a kilátóval, gyönyörű sétautakkal. Ha egy picit messzebbre mennénk, Jeruzsálem, szintén gyönyörű ilyenkor az októberi időszakban. Aki pedig inkább a Balaton felé menne, hát ott is van a Balaton felvidéken jó pár szőlőhegy, tanúhegyek, balatoni panoráma, lehet válogatni. És érdemes meg is tervezni egyébként a hétvégét, mert hamisítatlan őszi napsütéses időnk lesz közel 20 fokkal. És hogy mi mivel folytatjuk ezt a kellemes kedd délután, tehát természetesen zenével, Ember Márk jön, aztán hamarosan itt lesz Kamrád, de jön Fűr Anikó, és 17 órakor pedig friss hírek.

0: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Koleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az Országos Választási Bizottság a jogszabályoknak megfelelően a Szlovéniából érkező levél szavazatokat is feldolgozta és beszámította a hivatalos végeredménybe. Mivel a Szlovéniában élő vagy tartózkodó levélben szavazásra jogosult választópolgárok száma és a leadott érvényes szavazatok mennyisége ellenyésző arányt képviselt a teljes választói adatbázishoz képest, ezek összesítése nem változtatott a mandátumok elosztásán és a választások végeredményén. A beérkezett szavazatok megerősítették a korábban kialakult erősorrendet és a megszerzett képviselői helyek számát jelentette be Igor Zorčič, a DVK igazgatója. A külföldről beérkezett szavazatok eredményét október 19-én teszik közzé. Szigorúbb médiatartalom szabályozást, a közterületi politikai és kereskedelmi hirdetések korlátozását, valamint a kórházakban ragadt csecsemők ügyének gyorsított rendezését hozza el az a gyermekvédelmi törvénymódosítási csomag, amelyet ma délelőtt szavazott meg a Magyarországgyűlés. A kormány által ősszel benyújtott módosítások elsősorban a kiskorúak biztonságának és jogainak megerősítését célozzák, reagálva az elmúlt időszak társadalmi vitáira. A 6 jogszabályt egyszerre módosító indítványt 139 igen és 51 nem szavazat mellett fogadta el a kormánypárti többség, míg az ellenzéki frakciók elutasították a javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán élesen bírálta az ellenzéket, miután a Fidesz és a Mi Hazánk nemmel szavazott a javaslatra. Az Európai Bizottság ugyanakkor üdvözölte a parlamenti szavazás eredményét, és Michael McGrath, valamint Hajja Lakhbib biztosok nevében az alábbiak szerint reagált a gyermekvédelmi törvény módosításának elfogadására. Idézem, üdvözöljük a közös értékeink melletti elkötelezettségnek ezt a fontos jelzését. Az EU az egyenlőség, a méltóság és az alapvető jogok uniója mindenki számára. Kórházba vonult 14. Leó pápa, akinek egy szűrővizsgálat során daganatot találtak a tüdejében. A 71 éves egyházfőt a római Gemelli kórházban operálják meg. A beavatkozásra az olasz sajtó szerint kedd délután kerülhet sor. A Vatikán október 20-áig minden programját lemondta. Rumán Radev bolgár miniszterelnök szerint dróntámadás ért két hajót az ország Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. A Euronews azt írja, hogy az incidens 24 kilométerre történt a bolgár partoktól. A kormányfő arra vonatkozóan nem közölt információt, hogy szállítottak-e valamit a célba vett hajók. Egy hete már történt egy hasonló incidens. Akkor Iliana Jotova, bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét, de részleteket ő sem közölt. Azt sem ismert, hogy azokat a drónokat honnan indították.
3: Időjárás.
2: Szerdán jobbára derült idő várható, több felhőre az ország északi és keleti részén lehet majd számítani. A reggeli minimum hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, kora délutára 16-20 fokig melegszik fel a levegő.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez gyakoribb sebességellenőrzést.
1: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

17 óra 11 perc van, hát hangolódhatunk együtt most már a délutáni csúcsra, itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Éppen ugye a halott pénzes slágere szólt az imént, és remélem, hogy ez a dal egy picit önöknek is megadta a kellő lendületet még a kedd további részére. Ugye 5 óra után vagyunk, és hát nagyon sokan ilyenkor még lehet, hogy éppen a volán mögött ülnek, és a forgalomban araszolgatnak hazafelé, a munkából, vagy akár az iskolából, óvodából, vagy lehet, hogy már éppen otthon pihenik ki a munkanap fáradalmait. Mi köszönjük szépen, hogy velünk tartanak ezen az október 13-ai keddi napon, illetve délutánon. Mi folytatjuk egy kis zenével, jönnek Veréb Tomék, és aztán indul hamarosan a Tini Express.

0: Sziasztok! Én is köszöntelek benneteket a Tini Expressben.
1: Belső Hanna vagyok.
0: Én pedig Lebár Lájel a Göntérházi kétnyelvű általános iskolából.
1: Velünk még nem találkoztatok, de ígérjük, hogy keddenként igyekszünk mi is érdekes témákkal jönni.
0: Miután szólunk magunkról egy-két szót, beavatunk benneteket abba a világba, ami nekünk igen sokat jelent.
1: Mégpedig a rajzolásról, a tervezésről és a zeneszerzésről beszélünk.
0: Ma sem maradnak el az érdekességek.
1: Valamint a könyv és film ajánló.
0: Már is indul a Tini Express.
2: Tini Express!
3: Tini Express!
4: Tini Express!
5: Tini Express!
2: Tini Express!
0: Kedves hallgatóim, mivel mi ketten újak vagyunk ebben a szerepben, engedjétek meg, hogy bemutatkozzunk. Lebár Lájel vagyok. 8. osztályba járok a Göntérházi kétnyelvű általános iskolában. A kedvenc tantárgyam a rajz. A szabadidőben pedig szeretek rajzolni és a barátaimmal találkozni.
1: Én pedig Belső Hanna vagyok, 8. osztályos, a Göntérházi kétanyelvű általános iskolába járok. A matematika a kedvenc tantárgyam, és szabadidőmben zenét hallgatok és éneklek.
0: Azért döntöttem úgy, hogy én is a Tini Express műsorvezetője leszek, mert a barátaim mondták, hogy ez nagyon jó móka.
1: Én pedig azért csatlakoztam a Tini Expresshez, mert a barátnőm is idejött.
0: Miután bemutatkoztunk, elmeséljük nektek azt is, mivel foglalkozunk igazán szívesen a szabadidőnkben. Én nagyon szeretek rajzolni és tervezni. Egy-két éve a rajzolás és a tervezés kezdett érdekelni, és a legjobb barátomtól tanulok. Hanna pedig másféle alkotás iránt érdeklődik, ő a zenei világban érzi otthon magát.
1: Valóban így van. Szeretem a zenéket, főleg a popzenéket, rappeket, és általában popzenét készítek. Óvodába kezdtem el a népdalok iránt, és magamtól tanulok igazából, meg itt a tanároktól.
0: Hanna, meséld el egy kicsit kérem, hogy szerkeszted a zenét? Mivel dolgozol?
1: Hát általában deszzenéjjel közben szokott megfogni az ihlet, és olyankor, amikor szomorú vagyok, olyankor szoktam zenéket írni, és szövegeket, és verseket. Telefonos applikációval, esetleg valamilyen zene alappal. Kezdve. Leállta pedig, kérem, meséld el, milyen rajztechnikákat próbáltál már ki? Melyik a kedvenced?
0: Én legtöbbször ceruzával és temperával szoktam festeni. A kedvencem pedig, amikor ceruzával készítek ruhákat és befestem temperával. Hanna, neked van lehetőséged az iskolában is fejleszteni ezt a tehetséged?
1: Igen, az itteni énekkarral van lehetőségem, és mivel hogy itt van zongora, szoktam zongorázni is itt, de otthon szintetizátorral például.
0: Én járok rajzszakkörre, máshol pedig nem foglalkozok ezzel, csak otthon. Hanna, kinek szoktad lejátszani azt, amit készítesz? Kitől kérdezed meg, mi a véleménye a zenédről?
1: Rokonoktól, ismeretlen olyan emberektől, akikkel esetleg nagyon keveset beszéltem, így normális véleményt tudnak mondani családtagoknak. Lál, és te kinek mutatod meg a rajzaidat?
0: Legtöbbször a legjobb barátomnak.
1: 2 év múlva már középiskolások leszünk. Te gondolkodtál azon, hogy olyan középiskolát válasz, ahol továbbfejlesztheted a rajztudásodat, vagy ez inkább csak hobbid marad?
0: Igen, ez inkább csak hobbim marad. Hanna is te?
1: Én abba gondolkodtam, hogy szeretném kiadni a zenéimet, és esetleg elmenni valamilyen tehetségkutatóban.
0: Ennyit a mi hobbinkról.
1: Reméljük, nektek is vannak olyan elfoglaltságaitok, amit szívesen csináltok a szabadidőtökben, és örömet okoz nektek.
0: Most pedig halljunk néhány érdekességet a rajzolásról és a zeneszerzésről.
6: Érdekességek. Tudnivalók. Tények. Tudtad-e?
1: Biztosan tudjátok, hogy a rajzolás és a tervezés az emberi kreativitás legősibb és legizgalmasabb formái közé tartozik.
0: Az emberiség előbb rajzolt, mint ahogy írni kezdett volna.
1: Gondoltátok volna, hogy a legrégebbi ismert barlangrajzok több mint 40 ezer évesek?
0: Az vajon tudtátok-e, hogy a rajzolás közben az agyunk jobb féltekéje dominál?
1: Ez a félteke felelős a térlátásért, az intuícióért és a vizuális információ feldolgozásáért.
0: Ezért érezünk néha úgy, mintha a rajzolás egyfajta meditatív állapotot idéz elő.
1: Tudtátok, hogy a kézzel történő rajzolás vagy jegyzetelés sokkal jobban serkenti a memóriát és a tanulási képességet, mint a billentyűzeten való gépelés?
0: És azt gondoltátok volna, hogy még a firkálásnak is van ereje?
1: Sokan azt hiszik, hogy a megbeszéléseken való firkálás a figyelem hiányát jelzi.
0: Ezzel ellentétben kutatások szerint a firkálók akár 29%-kal több információra emlékeznek vissza.
1: Hogy miért van ez így?
0: Erre az a magyarázat, hogy a firkálás megakadályozza, hogy az agy teljesen kikapcsoljon vagy elkalandozzon.
1: Azt is biztosan tudtátok, hogy a zeneszerzés a művészetek egyik legősszetettebb és legizgalmasabb formája.
0: A kreativitást igényel, emellett pedig komoly matematikai, pszichológiai és technológiai folyamatokat is rejt magában.
1: Azt mondja, tudtátok, hogy a módszer tervezett egy játékot, amelyben dobókockával dobott számok alapján előre megírt zenei töredékekből lehetett teljesen új keringőket összeállítani?
0: Arról biztosan hallottatok, hogy a Beethoven a 40-es évei végére teljesen megsüketült.
1: Hogyan tudott ezután is komponálni?
0: Egészen különleges módon, méghozzá egy rágópálcát vagy fémlódat rögzített a zongorájához, a másik végét pedig a fogai közé szorította. A hangrezgései a csontjain keresztül jutottak el a belső fülébe, így hallotta a kompozícióit.
1: Tudtátok, hogy a modern popdalok nagy többsége ugyanarra a 4 akkordra épül?
0: Ugyanazokat az alapokat használja például Imagine Dragons, Adele, a Green Day, vagy akár Luis Fonsi a Despacito-ban.
6: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
3: Könyvajálló.
1: Ma is egy Bízunk Benne érdekes olvasmányt mutatunk be nektek.
0: A címe Friendbot, ha kell egy barát.
1: Szerzője pedig Tolnai Panka.
0: Halljuk, miről szól ez a regény.
1: Olivier szinte minden megkap, ami pénzben megvehető, ám a szüleinek nincs rá ideje.
0: Dominik az anyukájával él nyomorúságos körülmények között, osztálytársai állandóan cikizik, pedig azért rossz tanuló, mert éjszaka dolgoznia kell.
1: Emma részese volt egy tragikus eseménynek, és azóta képtelen emberek közé menni, bezárkózva él a család házban.
0: A három magányos fiatal letölti a Friendbot appot, amely mindenkinek olyan virtuális barátot alkot, amilyet csak az illető kíván.
1: Videójáték, VR szemüveg, avatárok, virtuális barát. Elég lenne ennyi az élethez?
0: Erre keresi a választ a Friendbot, ha kell egy barát című kötet Tolnai Pankától.
6: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
3: Filmajánló.
1: Ma egy olyan amerikai animációs kalandfilmet mutatunk be nektek, amelynek főszereplője Willy, a Préni Farkas és Kendjel futó gyalogkakuk.
0: Ismerős számotokra ez a két rajzfilm figura.
1: Ha nem, akkor irány a mozi, ahol szeptembertől vetítik a Préni Farkas visszavág című filmet.
0: Előtte pedig halljuk, miről szól ez az animációs film.
1: Az Acme meg a Concern termékei állandóan cserben és helyben hagyják a Préri Farkas, miközben kitartóan próbálják becserkészni Kengyel futó gyalogkakukkot.
0: Willy a Préri Farkas egyszer csak besokkal és felkeresi az óriás plakátokról mosolygó ügyvédet, akit azzal bíz meg, hogy képviselje őt az Acme elleni perben.
1: Ha kíváncsi vagy a fejleményekre, irány a mozi és a Préri Farkas visszavág című film.

0: Kedves hallgatóink, ez volt a Tini Express.
1: A műsorban Belső Hanna és Lebállál volt veletek a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolából.
0: Köszönjük a figyelmeteket!
1: A Tini Express-szel egy hét múlva is várunk benneteket.
0: Legyen szép estétek!
2: Sziasztok! Tini Express!

A film forog, és a dalok is jönnek szépen sorjában. Se kólával, se popcornnal nem tudunk szolgálni. Viszont ha moziba mennek, akkor ezek tényleg jó kis kiegészítők, de az otthoni mozizásra is nyugodtan be lehet szerezni a popcornt meg a kólát. De ha maradnak velünk, akkor mi is forgatjuk tovább a dalokat. Most éppen Király Viktorral, aztán jön Szél, Vastag Csaba, és nem vagyunk olyan nagyon messze 18 órától. Most 2 perccel vagyunk 3:46 után. Hát 18 órakor jön majd, este 6 órakor a nap utolsó friss hír összefoglalója a hazai és a külföldi eseményekről, úgyhogy tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A keddesti hír összefoglaló munkatársai Cseresné Stinde műsorvezető és Király Tamislav hangtechnikus lesz. Nevünkben is Oleti Zsuzsa hírszerkesztő köszönti a hallgatókat. Krónikánk főbb híreiről először csak röviden.
2: A levélszavazatok nem módosították a vasárnapi népszavazás eredményét.
1: A Nemzetközi Valuta Alap kedden jelentősen megemelte Szlovénia gazdasági növekedési előrejelzését.
2: A Magyarországgyűlés elfogadta az új gyermekvédelmi törvényt.
1: Kórházba vonult 14. Leó pápa.
2: Az Egyesült Államok és Európa egy átfogó békecsomagon dolgozik az orosz-ukrán háború lezárása érdekében.
1: Az amerikai elnök ismét találkozhat Kim Jong-un észak-koreai vezetővel. A rövid bevezető után belpolitikai témával indítunk, de számítunk figyelmükre, a folytatásban is már is kezdünk.

0: A szlovén országgyűlés rendkívüli ülés keretében tárgyalja a Szlovénia fejlesztését szolgáló intervenciós törvényről szóló népszavazási kezdeményezést. A jogszabályt 2026 tavaszán fogadta el a parlament. Célja a szlovén gazdaság tehermentesítése és a bürokrácia csökkentése lett volna. Többek között a magas keresetűek adójának és társadalombiztosítási járulékának csökkentésével.
1: A szakszervezetek és a baloldali ellenzéki pártok élesen bírálták a csomagot, mivel szerintük az alássa a szociális államot, növeli az egyenlőtlenségeket és a gazdagoknak kedvez. Már a kormányoldal kezdetben megpróbálta megakadályozni a referendumot, a szlovén alkotmánybíróság zöld utat adott a kezdeményezésnek. A közszféra szakszervezetei ezt követően sikeresen összegyűjtötték a kötelező erejű népszavazás kiírásához szükséges több mint 40 ezer hitelesített aláírást, egészen pontosan 42.694-et. Mivel az aláírások jogszerűen összegyűltek, a parlamentnek kötelező kijelölnie a népszavazás időpontját. A politikai elemzők és a kezdeményezők várakozásai szerint a szavazást várhatóan 2026 novemberében vagy december elején fogják megtartani, amely komoly politikai erőfelmérő lesz a Janez Janša vezette kormány számára.
0: Az Országos Választási Bizottság a jogszabályoknak megfelelően a Szlovéniából érkező levélszavazatokat is feldolgozta és beszámította a vasárnapi referendum részeredményébe.
1: Mivel a Szlovéniában élő vagy tartózkodó levélben szavazásra jogosult választópolgárok száma és a leadott érvényes szavazatok mennyisége elenyésző arányt képvisel a teljes választói adatbázishoz képest, ezek összesítése nem változtatott a referendum részeredményén, jelentette be Igor Zorčič, a DVK igazgatója. A külföldről beérkezett szavazatok eredményét október 19-én teszik közzé.
0: A Nemzetközi Valuta Alap kedden jelentősen megemelte Szlovénia gazdasági növekedési előrejelzését. Az IMF a legfrissebb prognózisában a korábbi áprilisi becsléshez képest 1,2% ponttal 3,2%-ra javította Szlovénia idei GDP növekedési várakozását.
1: A döntés hátterében a szlovén gazdaság erős első féléves teljesítménye és a rugalmas belső kereslet áll. Ugyanakkor a növekedési kilátások javításával párhuzamosan az IMF arra is figyelmeztetett, hogy az infláció a korábban vártnál magasabb maradhat. Az elemzés szerint az idei évben 3,5%-os infláció várható Szlovéniában.
0: A Szlovén Kereskedelmi és Iparkamara előrejelzése szerint a szlovén gazdaság 3,3%-os növekedést érhet el ebben az évben a beruházásoknak, valamint az ipari termelés és az export fellendülésének köszönhetően.
1: A növekedés jövőre várhatóan 2,3%-ra lassul, eközben az infláció idén és jövőre is meghaladja a 3%-ot.
0: A Spirit Szlovénia közintézmény és a Magyar HEPA, Magyar Exportfejlesztési Ügynökség sikeresen lezárta közös európai projektjét, amelynek fő célja a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése, valamint a zöld átállás és a fenntarthatósági követelményeknek való megfelelés támogatása volt.
1: A kezdeményezés segít a két ország vállalkozásainak abban, hogy hatékonyabban alkalmazkodjanak a szigorodó környezetvédelmi elvárásokhoz, és sikeresen lépjenek ki a nemzetközi piacokra. A partnerség keretében a felek szoros együttműködést alakítottak ki, amelynek részét képezte többek között a zöld és tiszta technológiákra, a körforgásos gazdaságra és a megújuló energiára fókuszáló kétoldalú üzleti delegációk és a szakmai programok szervezése.
0: A Celjei Rendőrigazgatóság és a Szlovén Bűnügyi Rendőrség országos hivatala egy több mint egy éve tartó, kiterjedt nemzetközi nyomozás részleteit mutatta be egy ma délelőtti sajtókonferencián. A hatóságoknak sikerült megakadályozniuk, hogy nagy mennyiségű illegális kábítószer jusson el a fekete piacra. A rendőrség becslése szerint a drogok kiskereskedelmi értékesítéséből származó bevétel meghaladta volna a több 100 millió eurót. A szlovén azon belül a celjei nyomozó külföldi biztonsági szervekkel szoros együttműködésben göngyölítették fel a hálózatot. A hivatalos részleteket Alesz Lapnik, a celjei rendőrség bűnügyi osztályvezetője, valamint Primož Ogrinc, az országos rendőrfőigazgatóság szervezetbűnözés elleni osztályának vezetője ismertette.
1: Ogrinc elmondása szerint a nyomozást szoros együttműködésben folytatták a Europollal, valamint Hollandia, Belgium, Svédország, Finnország és Norvégia rendőrségével. A nyomozók egy éven át figyelték a csoport tevékenységét, meghatározva az egyes tagok szerepét és kapcsolataikat a nemzetközi kábítószerkereskedelemben. Ogrinc hangsúlyozta, hogy a nyomozás három szlovéniai székhelyű szállítmányozási cég érintettségét állapította meg, amelyek a legális tevékenységek mellett bűncselekmények lebonyolítására is szolgáltak. A nyomozás operatív részét Aleš Slapnik ismertette, mint elmondta, a vizsgálat öt gyanúsítottat tárt fel, köztük egy szlovén állampolgárt, valamint bosznia-hercegovinai és szerb állampolgárokat. A rendőrség megállapításai szerint a csoport megszervezte a szállítmányokat, lebonyolította azokat, és új sofőröket is toborzott. A két szerb állampolgár nagy mennyiségű kábítószer viszont eladására vagy szállítására irányuló kísérletben is részt vett. Nevezetesen egy szállító konténert próbáltak meg berakodni az antwerpeni kikötőben, amit a belga rendőrség megakadályozott. Lefoglalták és átvizsgálták a konténert, és megállapították, hogy az 5,7 tonna kokaint tartalmaz. Csak a lefoglalt kokain értéke körülbelül 285 millió euró, magyarázta Slapnik. Dániában is volt egy nagy nyilvánosságot kapott eset, ahol a hatóságok a szlovén nyomozók információi alapján letartóztattak egy 53 éves szlovén állampolgárt, és lefoglaltak 30 kg kokaint. Egy dán bíróság később 10 év börtönbüntetésre ítélte.
0: Szigorúbb médiatartalom szabályozást, a közterületi politikai és kereskedelmi hirdetések korlátozását, valamint a kórházakban ragadt csecsemők ügyének gyorsított rendezését hozza el az a gyermekvédelmi törvénymódosítási csomag, amelyet ma délelőtt szavazott meg a Magyarországgyűlés.
1: A kormány által ősszel benyújtott módosítások elsősorban a kiskorúak biztonságának és jogainak megerősítését célozzák, reagálva az elmúlt időszak társadalmi vitáira. A hat jogszabályt egyszerre módosító indítványt 139 igen és 51 nem szavazat mellett fogadta el a kormánypárti többség, még az ellenzéki frakciók elutasították a javaslatot.
0: Az Európai Unió tanácsa megszüntette azt az úgynevezett feltételességi mechanizmust, amelyet Magyarországgal szemben vezettek be az országban fennálló korrupciós kockázatok kezelése érdekében.
1: A döntés 4,2 milliárd eurónyi forrás szabadít fel és lehetővé teszi, hogy Magyarország ismét csatlakozzon az Erasmus Plus diákcsere programhoz és az Horizon Europe kutatási kezdeményezéshez. Az EU 2022-ben vezette be a feltételességi mechanizmust a volt miniszterelnök Orbán Viktor vezette kormány idején, amelynek értelmében az uniós pénzekhez való hozzáférés a jogállamiság tiszteletben tartásától függött. A lépés jelentős összegű uniós források felfüggesztéséhez vezetett Magyarország esetében.
0: A horvát Fortenova csoport, amelynek a szlovén Mercator üzletlánc is a tagja, hivatalosan is lezárta a szerbiai kiskereskedelmi érdekeltségeinek eladását, amellyel teljesen kivonult a szerb kiskereskedelmi piacról.
1: A Fortenova csoport azért döntött az eladás mellett, mert a szerbiai piacvezető pozíció elérése és megtartása hosszú távon rendkívül jelentős beruházásokat igényelt volna. A pénzügyi részleteket a felek nem hozták nyilvánosságra.
0: Kórházba vonult 14. Leó pápa, akinek egy szűrővizsgálat során daganatot találtak a tüdejében.
1: A 71 éves egyházfőt a római Gemelli kórházban operálják meg. A beavatkozásra az olasz sajtó szerint kedd délután kerülhet sor. A Vatikán október 20-áig a pápa minden programját lemondta.
0: Az Egyesült Államok és Európa egy átfogó négy pillérből álló békecsomag kidolgozásán dolgozik az orosz-ukrán háború lezárása érdekében.
1: Bár a színfalak mögött zajló diplomáciai egyeztetéseket a Washington és Kijev közötti egyre élesebb ellentétek nehezítik, a formálódó megállapodás határozott biztonsági garanciákkal, Ukrajna újjáépítésével, valamint a jelenlegi frontvonalak mentén megkötött tűzszünettel vetne véget a lassan 5 éve tartó konfliktusnak, írta a Portfólió.
0: A Nemzetközi Valuta Alap kedden 3,1%-ra emelte a 2026-ra vonatkozó globális növekedési előrejelzését, azzal indokolva a módosítást, hogy a fejlett gazdaságok ellenállóbbnak bizonyulnak, miközben nőnek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások.
1: Közben az euróövezet gazdasági növekedése idén 1,1%-ra fékeződött, mielőtt 2027-ben kissé felgyorsulna, közölte az IMF, a tartósan magas energiaárak és a gyenge fogyasztói bizalom miatt. Az inflációt idén 3,1, jövőre 2,8%-ra becsülik, ami jóval meghaladja az Európai Központi Bank 2%-os célját.
0: Az orosz-ukrán háború tengeri frontja egyre inkább veszélyezteti a Fekete-tengeri kereskedelmi hajózást. Kedd reggel legalább 11 tengerészt nyilvánítottak eltűntnek, miután 2 hajó dróntalálat ért Bulgária közelében, az egyik pedig el is süllyedt. Bulgária most egyeztetéseket kezdeményez Romániával és Törökországgal, hogy hatékony és összehangolt védelmi intézkedéseket vezethessenek be a biztonságos Fekete-tengeri hajózás érdekében.
1: Egy hét alatt ez már a második elsüllyedt teherszállító hajó, ami dróntámadás következtében végezte a tengerfenéken. Néhány nappal korábban 2 haltak meg, amikor egy támadás után kigyulladt egy hajó a romániai vizeken.
0: Záró hírünkben arról, hogy Donald Trump amerikai elnök felvetette, hogy ázsiai útján ismét találkozhat Kim Jong-un észak-koreai vezetővel. Az amerikai elnök izgalmasnak nevezte az elképzelést, hozzátéve, hogy kifejezetten jó a kapcsolata a fennyáli vezetővel.
1: Az államfő a novemberi ázsiai útján Kínába is ellátogat, ahol az ázsiai és a csendes-óceáni gazdasági együttműködés csúcs találkozójának margóján Xi Jinping kínai elnökkel tárgyal majd. A két politikus Trump első elnöki ciklusában 3 alkalommal találkozott, a tárgyalások azonban nem hoztak áttörést a diplomáciai kapcsolatokban.
2: Sport.
0: A szlovén és a török női labdarúgó válogatott ma 17 órától játssza a 2027-es világbajnoki pótselejtező visszavágóját a Domžalei stadionban. Az isztambuli Pendi stadionban rendezett odavágón a felek 3-3-as döntetlent értek el. A török csapat már 3-1-re is vezetett, ám a szlovének az utolsó negyed órában egyenlíteni tudtak. A ma esti összecsapás győztese jut tovább a következő körbe, ahol a Magyarország-Hollandia párharc továbbjutójával mérkőzik meg a döntő pótselejtezős helyekért. Az első meccsen a hollandok 8-0-ra nyertek Budapesten. Tadej Pogacar a spanyol körversenyen elszenvedett súlyos bukása után ugyan idő előtt befejezte a 2026-os szezont, de így is az UIC világranglista élén fog végezni. A szlovén kerékpáros augusztus végén a Vuelta 8. szakaszán piros trikósként szenvedett kulcsont, törést és agyrázkódást, ami miatt meg kellett műteni, és az év hátra lévő részét, beleértve a világbajnokságot is ki kellett hagynia. A szezon korábbi szakaszában többek között a Tour de France, a Strade Bianche, a Milano-San Remo és a Liège-Bastogne-Liège megnyerésével azonban akkora pontelőnyt halmozott fel, hogy a UIC hivatalos világranglistáján az előnye továbbra is behozhatatlan maradt a második helyezett Remco Evenepoellel szemben. Pogacar jelenleg már újra kerékpárra ült, és a megszokottnál egy hónappal korábban kezdi meg a felkészülést a 2027-es idényre. A Grúz Labdarúgó Szövetség a hivatalos honlapján közölte, hogy megkezdte a jegyértékesítést a november 14-én, magyar idő szerint 18 órakor kezdődő tbiliszi összecsapásra, amelyet azonban az 54 ezer néző befogadására alkalmas, eredetileg megjelölt aréna helyett a körülbelül fele akkora Mihail Meszhi stadionban rendeznek meg. A B divízió 2. csoportjában a magyar csapat 7 ponttal a második helyen áll, 1 ponttal lemaradva az északi mögött, 3-mal megelőzve az ukránokat.
2: Időjárás.
1: Szerdán is jobbára derült idő várható, több felhőre az ország északi és keleti részén lehet számítani. A reggeli minimum hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, kora délutára 16-20 fokig melegszik fel a levegő.
3: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez gyakoribb sebességellenőrzést.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek keddi jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét, jó pihenést!

0: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
1: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
2: Október a tűzvédelem hónapja, de vajon mennyire vagyunk biztonságban otthonainkban a fűtési szezon kezdetén, és hogyan vizsgáztak a muravidéki tűzoltók az idei év kihívásaival szemben? Az aktuálisban a térség tűzvédelmi helyzetét járjuk körül. Megszólaltatjuk a nemzetiségileg vegyesen lakott terület tűzoltó szövetségeinek képviselőit, valamint a muravidéki tűzoltó régió parancsnokát. Tartsanak velünk, tegyünk együtt a biztonságért! Aktuális szerdán 11 órától. Ismétlés ugyanaznap 17 óra után.
1: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
3: Mi pedig még egy kicsit fókuszba hozzuk saját magunkat itt a kedd délutánon. Hát, aki figyelemmel tudta kísérni, az láthatta akár kint, szabadban, akár az ablakon keresztül, hogy mennyire fantasztikusan szép volt, és még mindig el lehet csípni a gyönyörű naplementét. Hivatalosan itt lentben 18 óra 11 perckor bukott le a horizont alá a nap, és ezt szerintem nagyon látványosan lehetett végigkísérni, és még most is lehet nézni. Úgyhogy szép lassan, szinte észrevétlenül fog majd az este ránk telepedni. És hát a tiszta őszi időnek köszönhetjük azt, hogy ilyen pazar látványt nyújtott és nyújt a mai naplemente is. Bízom benne, hogy ezt önök is el tudták csípni, és akár erről még jó fotókat is lehet készíteni. Senkit se tévesszem meg, hogy most még kellemes az idő, 13 fokot mérünk jelenleg Lendván, de éjszakára egészen 3 fokig hűl majd vissza a levegő, de hát mi nem fogjuk kihűteni most se a stúdiót, se az önök hangulatát, úgyhogy folytatjuk egy kis zenével, és hogyha maradnak velünk, akkor hamarosan 6:30-kor a horizont jelentkezik.

Jó napot kívánok! A Lendvai Városháza üléstermében szimpóziummal ünnepelték meg azt, hogy az intézménynek 1976. február 8-a óta, azaz 50 éve a Laubheimer Villa ad otthont. A század elő neves közjegyzője által építtetett, ma műemlékvédelem alatt álló épület örökösök nélkül maradt, majd a történelmi fordulatok következtében a II. Világháborút követően katonai objektumként működött. Az egykori közjegyzői irodában még sokan emlékeznek rá, vegytisztító működött, majd üresen állt. A műemlékvédelem alatt álló épület felújítására azonban sikerült Lendva községnek, mint alapítónak eszközöket biztosítani, és a jubileumra nem csak a főépület újult meg, hanem az ifjúsági részleg is beköltözhetett az udvarban álló egykori irodahelységekbe. Mai adásunkban először dr. Zágorec Csuka Judit, a Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, a Laubheimer Oszkár közjegyző által építtetett villáról és annak egykori hangulatáról szól, majd pedig professzor dr. Balázs Géza Mi a könyv címmel könyvtörténeti utazást tesz. Mindkét előadást a szimpóziumon rögzítettük.

És nyomot hagyott a villa alsó lendván, ma ugye lendva, gazdasági, kulturális és építészeti arculatán ma is ezt éljük meg, pályafutása a település polgárosodásának és annak aranykorának időszakára esett is. Származása röviden 1851-ben született Nagymartonon, ez ma Mattersburg, Ausztria, és Sopronban végzett középiskolát, Pozsonyban tanult jogot. 1875-ben ügyvédjelöltként dolgozott a Soproni Ügyvédi Kamarában, azt követően a Szombathelyi Királyi Közjegyzői Kamarában, és 1885-ben nevezték ki Alsó-Lendván királyi közjegyzőnek, és haláláig itt élt. Itt van eltemetve fönt a Szentháromsági temetőben. Ami kiemelendő az ő tevékenységén, elmondanám még a következőt. A villában kétnyelvűség valósult meg, a hivatalos okiratokat elsősorban magyar nyelven állították ki, azt követően helyi igényekhez igazodva németül is dolgozott, sőt szükség esetén szlovénul, akkor ezt vendül mondták, tehát vend, szlovén anyanyelvű itt élő embereknek segédszemélyzettel egyfajta fordítót is alkalmazott, és a helyi lakosságot megfelelően kiszolgálta. Tehát multikulturális többnyelvű volt Laubheimer irodája és szolgáltatása. Ezen kívül az alsó-lendvai takarékpénztárnak volt igazgatóságában szerepe és felügyelőbizottságban is polgári életet élve. Három fia volt, sajnos mindhárom fia az első világháborúban elhunyt, és a feleség és a polgári légkör ennek a megjelenése és a fotókon értékelhető. A villa belseje építészetileg mondjuk a belső terek mitológikus jeleneteket ábrázoltak gipsz stukkokkal, ónémet stílusú butorokkal, ez azt jelenti masszív, nagy és drága butorok, márványoszloppal, díszesek voltak a eklektikusak a falak, sőt a szőnyeg is és a mozaik parketta is. Ma is még a parketta látható, és ennek a varázsát megigézi ma is. Ólomüveg díszítés, vitrázsok voltak a főutca ablakain, sajnos csak az én irodámban maradt meg ez a vitrázs. Mindenképp hozzáteszem még, Roth Miksa a budapesti műhelyben készültek ezek az üvegablakok. Vendégeket fogadott. Tehát az a szintér, hogy közösséget kell alkotnunk a könyvtárban, nagyon igyekszünk, de ő közösséget alkotott a saját értelmiségi, jogi és egyéb köreiben, és jöttek, látható a lendvai polgárok, és ebédeltek, sziasztáztak, beszélgettek. Egyébként azt tanították nekem is a doktori képzésen, hogy nem csak ilyen szimpóziumok alkalmával jöjjünk össze, üljünk össze, hanem naponta az igazgató, kultúrintézetek, iskolák igazgatói, bárki, és beszéljünk egy órát mindenről. No, ez megvalósult ezen a helyen, és most appellálok a könyvtárra, és ezt szeretném. A külső udvarban, ebben a külön bejárat és a nyári kis pavilonjában látható, hogy sokat adott a zöld övezetre, a növényekre, és összhangban volt a villával együtt, majd az ifjúsági részleg is itt működik. Ott volt neki az irodája, az ügyvédi irodája, ahol most az ifjúsági részlegünk van, és az egész épület egyfajta összhangot hozott létre. Ő azt mondta, hogy az ő szellemisége, tehát a jogi pályája, amit csinál Alsó-Lendván, az összhangban legyen az épületeivel. És ez nívón legyen, és ez az egészre, amit ugye felújítottunk, ez megmaradt nála.

az, hogy kínai eredetű. De a cucorfogaras és szótára a göngyölni szó göngy, göngyöl ugye, a szó gyök az lenne, hogy göngy, és ebből könnyű és könyv, ők így vezetik le. Lehet, hogy mind a kettő igaz, természetesen pontosan ezt nem lehet tudni. A könyv az emberi kultúra egyik legfontosabb fizikai tárgya. Természetesen a legelső könyvek nem nagyon maradtak fönn. Amikor az emberi kultúráról beszélünk, akkor annak a kiinduló pontja a nyelv létrejötte. Ha nem lenne nyelv, semmi nem lenne, akkor nem lenne emberi kultúra. Tehát ez a kiinduló pont. Ez sok százezer éves folyamat, és ennek igazából a végén jelenik meg az írás, és ugye az írás függ össze majd a könyvvel, de hát először ugye agyaktábla. Legelőször díszítő motivumokat rögzítettek. És nagyon érdekes, hogy ma ezekbe a díszítő motivumokba jelentéseket látunk bele. Szimbólumokat látunk bele. Az írás is szimbolikus eredetű, minden betűnknek szimbólum alapja van. A fordulat, a forradalom, a Gutenberg galaxis 1456-ban megváltoztatta az emberi gondolkodást. Az író-olvasó ember kicsit másként gondolkodik. Hát van benne veszély is, azt mondják, én inkább örülök neki. A veszély az az lenne, hogy nem kell semmit megegyezni. Hát van írva, ugye? Nem kell megegyezni. De ez meggyorsította az ember kulturális fejlődését. Most pedig itt tartunk egy új világnak a küszöbén. Sokat foglalkozom ezzel, a Google Galaxis, vagy mindegy, hogy nevezzük. És gondoltam arra, hogy az eladásomat azzal fejezem, mert most, hogyha majd befejezem, akkor a következő 50 évre utalok. Hát már itt van, transzhumán írásbeliség, mi lesz itt? Ugye? Tehát nagyon sok megtárgyalnivalónk van az emberiség kultúrájáról, az írásról, a beszédről, a nyelvről, a nyelvekről, a fordításról, ami most is zajlik. Nagyon sok minden változik ebben a világban, és a könyvnek a szerepe is biztos, hogy fog változni. Mi hiszünk abban, hogy azért erre nagy szükség van. A könyv kiterjesztését fogom önöknek bemutatni, indexikus, ikonikus és szimbolikus kiterjesztését. Ezt kiterjesztjük alul, mint tárgy, technológia, típus, élet, és kiterjesztjük, mint index, ikon és szimbólum. Hát nézzük a könyvet, mint tárgyat. Gondoltam, hogy illusztrációként behozok egy könyvet, de hát teljesen fölösleges, mert mindenkinek lelki szemei előtt ott van a könyv. Ugye ennek kézzel írott változata a kódex. A kézirás gesztusa megmaradt, ezt azzal akarom illusztrálni, hogy ugye az első könyveket kézzel írták. De megmaradt a mai napig. Egyrészt még néha jegyzetelünk, de Eszterházy Péter pályája kezdetén Ottlik Géza Iskola a határon című könyvét lemásolta kézzel. Nem vékony könyv, elég vastag könyv. És akkor itt vannak a könyvek, nem fogom felsorolni, csak nyugodtan nézzék, hogy hányféle típusa van a könyvnek, és ez még nem az összes. Ott van három pont. Ugye tankönyv, szakkönyv, szórakoztatókönyv, álmoskönyv, szakácskönyv, nyelvkönyv, ABC-s könyv, és a többit nem fogom most mondani. És sok-sok kapcsolódó objektum van a könyvhöz, könyvajánló, könyvbírálat és egyebek. Tehát csak mutatni akartam, hogy nagyon gazdag a könyvszónak a szócsaládja. Ezek is könyvek, csak elsőre mi nem gondolnánk, hogy azok, de hát innen, valahol ebből a világból jön a könyv, ezek tibeti könyvek, pálmalevélen. Amikor én ezt láttam, akkor arra gondoltam, hogy sajtok vannak ott. Mert úgy néznek ki, mintha sajt lenne úgy becsomagolva, de ezek könyvek, kérem szépen, és ezek szent könyvek. A mai napig ezeket nagyon-nagyon őrzik. A másik kiterjesztés, a indexikus, ez azt jelenti, hogy kapcsolat van a könyv és a környezete között. A könyvnek van illata, ugye? A könyvtárosok tudják, hogy az új könyvnek az illata, és ez azt mondjuk, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. A könyvhöz kapcsolódnak eszközök, tehát állvány, maga a könyvtár is egy ilyen eszkönyv, raktár, bolt, áruház. Budapesten könyvszekerek vannak a nagyobb áruházak előtt, ahol 300-400 forintért könyvet lehet vásárolni. Aztán vannak a könyvsorozatok, ugye az is kiterjeszti a könyvnek a jelentését. Tevékenységek, könyvkiadás, itt van a könyvtár, könyvtártudomány, és cselekvések, aukció, könyvbarát. Ha nem is cselekvés, de legalábbis egy személyiség, aki szereti a könyvet, könyvsátor, könyvvásár, könyvterápia, hát inkább olvasásterápia,
de hasonló dolog. Van

tetű is, de hát arról most nem beszélek. Itt vannak ugye a könyvsorozatok, ezekkel vannak teli a könyvtárak, de talán érdekesebb ennél az ikonikus, a képi kiterjesztés, ugye a könyvet olvasó ember könyvfaló, vagy könyvmoly, vagy átvitt értelemben is használjuk, de ikonikusan, képileg kiterjesztve, forgatókönyv mondjuk a színházban és a filmben, naplófőkönyv mondja a könyvelő, csekkönyv, ez már megszűnt szerintem, de régen ilyen is volt a pénzügyi életben, cselédkönyv, hát nincsen ma már. A többit nem akarom felolvasni. A lényege az, hogy létezik egy képi kiterjesztése a könyvnek. Nem tudom, ezt ismerik-e, a minikönyvet. Ugye ez nem olvasásra szolgál, hát nem lehet elolvasni, hát már a normál könyveket se lehet mindig elolvasni, ha apró betűvel írják. Ezért van egy sorozat öreg betűs könyvek, talán ismerik, én is afele haladok, hogy az nagy betű, az öreg betű, azt jelenti, hogy régi betű, nagy betű. Ezek ilyen mini könyvek, ezek igazából hobbi célból szolgálnak. Ma már szerintem kicsit leáldozott ennek, de volt egy időszak, hogy könyveket így is készítették. Ez inkább ugye egy ikonikus kiterjesztése, tehát nem valódi olvasásra szánt, de a könyvkultúrának mindenképpen a része. De ha van kicsi, akkor van nagy. Nem tudom, hányan tudják, hogy az Aggteleki-hegységben található Szimpetri községben magánkezdeményezésből megalkották a világ legnagyobb könyvét. És akkor ide van írva, hogy hány kiló, hány oldal, de van a világ legnagyobb könyve máshol is, ez a Myanmarban van, Burmában. Ezek tulajdonképpen ilyen kicsi kis kápolna-szerű épületek, és ebben a világ legnagyobb könyve Buddha beszédei vannak itt szépen, külön, egyenként elhelyezve. És ők azt mondják, hogy ez a világ legnagyobb könyve épületekben, nagyon sajátságos módon. Kápolnát mondtam, de stúpáknak kell mondani, tehát stúpákban vannak így elhelyezve ezek a könyvek. Az ikonikus kiterjesztés a könyvbutella is, ez talán közismertebb, ez az agyagművesség vagy fazekasságnak egy terméke, nagyon-nagyon nagy kultúrája van a butellának, és milyen érdekes, hogy könyvbutella is van, tehát a kultúra és az ivászat az így kapcsolódhat össze. A szimbolikus kiterjesztés pedig, ez a harmadik, ugye indexikus, ikonikus és szimbolikus, ez a könyv nevekre vonatkozik, például a Biblia is a könyv, ugye Mózes második könyve, példabeszédek könyve, de mondjuk Arany Jánosnak is volt egy kéziratos gyűjteménye, a kapcsos könyv. És nagyon sok átvitt értelemben használt könyv is van. Ide sorolom a könyvszobort, talán mindenki tudja, hogy volt pár éve, hát az inkább 20 éve volt, egy ilyen nagy könyv mozgalom Magyarországon, és hát ennek kapcsán a legnagyobb könyv, vagy a legismertebb könyv az Egri csillagok lett, Gárdonyi Gézának a műve. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem előtt ezt így bronzba is öntötték.

Mai adásunkban dr. Zágoret Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, Laubheimer Oszkár egykori lendvai közjegyzőről és az általa építtetett villáról szólt, amelyikben 50 éve működik a Lendvai Könyvtár, valamint professzor dr. Balázs Géza könyvtörténeti összeállítását hallhatták. Látogassák a Lendvai Könyvtár kölcsönzőjét és programjait. A mai adást Bencik István hangtechnikus műszaki segítségével Botka Ágnes szerkesztette és vezette. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

Set Fire to the Rain énekelte Adele, és bizony, hogyha az órára pillantok, akkor látni azt, hogy lassan elérjük a 7 órát, ami azt jelenti, hogy a délutáni műsorrész végéhez érünk szépen lassan. Hát Adele tökéletesen lezárta ezt a mai pár órát, amit ezen az október 13-ai kedden együtt töltöttünk. Köszönöm mindenkinek, hogy a Muravidéki Magyar Rádiót választotta ma is. Most már önök válasszák az otthon melegét, meg hittségét, és hogyha a folytatásban is maradnának még a rádió társaságában, akkor a szokásos esti összeállítások, rengeteg zene várja önöket, mi pedig köszönjük szépen a délutáni figyelmüket. Király Tomi volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, nevükben köszön el a műsorvezető, Cseresnyi és Tünde, ne feledjék, szép este után és egy pihentető alvás után reméljük, hogy holnap reggel is velünk kezdik majd a napjukat. Mi ugyanebben a felállásban holnap déltől várjuk önöket. Minden jót kívánunk!

0: Magyar Rádióban.
1: Grimm testvérek meséi. Mindent tudó doktor. Volt egyszer egy szegény ember. Rák volt az ő neve. Ez a szegény ember egyszer bevitt a városba egy szekér fát, azt eladta egy doktornak. A doktor éppen asztalnál ült, amikor a fa árát kifizette, és a szegény ember majd felfalta szemeivel a sok finom ételt, italt, ami az asztalon volt. Gondolta magában, hely, de jó dolga van a doktor úrnak. Ha csak én is doktor lehetnék, bezzeg, nekem is úri dolgom lenne. Ennék, innék egész nap, nem volna annál jobb dolgom. Mit gondol, mit nem, elég az, hogy kérdezi a doktortól. Ugyan bizony, nem lehetne-e belőlem doktor? Hogy ne lehetne, felelt a doktor. Nincs annál könnyebb. Először is vegyen egy ABC-s könyvet, azt tudja kent, amelyikben elől egy kakasban pingálva. Adja el kent az ökrét, szekerét, s vegye rajta a doktor ruhát, s mindent, ami a doktorsághoz kell. Különösen pápa szemet el ne felejtsen venni a kent. Akkor mutat még csak igazán doktornak. Aztán csináltasson egy nagy táblát, arra írassa rá, itt lakik a mindent tudó doktor, és ezt a táblát szegezze ki a kapujára. Hazamegy a paraszt, s utolsó betűig úgy tesz, mint a doktor tanácsolta. Bezzeg, hogy híre ment a minden tudó doktornak hetet hét országa ellen. Még azon is egy sánta araszta túl. Hírét vitték mindenfelé, hogy tud Rák uram mindent, olyan titok nincs a világon, hogy ő ki ne találja. Nincs ám. Történik egyszer, hogy egy nagy úrnak ellopták a pénzét. Mikor már semmiképpen sem találták, valaki elmondja a nagy úrnak, hogy van itt egy minden tudó doktor, úgy hívják, hogy Rák. Azt hozassa magához, majd megmondja, hogy hol a pénze. Nosza, kétszer sem mondja ezt a nagy úrnak, befogad, minden tudó doktorhoz hajt, bemegy hozzá, kérdi, igaz-e, amit róla beszélnek. Mind egy szóig igaz, mondta Rák uram. Egyszeribe megegyeznek, s Rák uramat elviszi a nagy úr kastélyába, vele együtt a feleségét. Ott mindjárt beültetik őket a legszebb szobába, asztalt terítenek, Rák uram s a felesége melléje telepedik. Ahogyan leülnek, jön az első inas egy tál étellel, s Rák uram megböki a feleségét. Itt az első. Az inas majd kiejtette kezéből a tálat, úgy megijedt. Azt hitte, a minden tudó doktor azt akarta mondani, hogy itt az első tolvaj. Bezzeg, ő volt a tolvaj, na meg a többi inas. Kimegy az inas, s mondja a többieknek. Végünk van, a doktor mindent tud, amit beléptem, azt mondta a feleségének, ez az első. A másik inas nem is akart bemenni, de mégiscsak be kellett neki mennie. Ahogy belépett a tállal, Rák uram meglökte a feleségét. Ez a második. Isten csodája, hogy az inas elnemeltette a tálat, úgy megijedt. Végünk van, mondta odaki, ez az ember csak ugyan mindent tud. Mikor én beléptem, azt mondta, ez a második. Éppen így járt a harmadik is. A negyedik inasnak egy lefödött tálat kellett bevinni. Bement az úr is, mert próbára akarta tenni, hadlám tudja-e a doktor, hogy mi van a tálban. Hely, izzadt szegény doktor vakarja a fejét, s nagy kínjában elsóhajtja magát. Na, szegény Rák. Úgy van, mondta az úr örömmel, csak ugyan Rák van benne. Na most már hiszem, hogy azt is tudja, hol a pénz. Azzal az úr kimegy, de jönnek mindjárt az inasok is. Közrefogták, s bevallották, hogy ők négyen lopták el a pénzt. Részt adnak neki belőle, csak ne árulja el őket. Meg is mutatták neki, hogy hova rejtették a pénzt. Azzal bement Rák uram a szobába. Ott volt megint az úr, s kérdezte, nos, mi újság, doktor úr? Rák uram leült az asztal mellé, elévette az ABC-s könyvet, a homlokára feltolta a pápa szemet, s mondta, mindjárt megnézem ebben a könyvben. Közben, hogy szavam ne felejtsem, az ötödik inas elbújt a kemencében, hallani akarta, hogy vajon csak ugyan tud-e mindent a doktor. Rák uram elkezdte forgatni a könyvet előre, hátra, kereste a kakas képet. Jó sokáig nem találta a kakast, s mérgesen ráütött a könyvre. Pedig itt van benne, elé kell kerülnöd. Az ötödik inas azt hitte, hogy róla van szó. Kiugrott a kemencéből, szörnyű, ijetten, s elkiáltotta magán. Csak ugyan mindent tud. Erre Rák uram becsapta a könyvet, elvezette az urat oda, ahova az inasok a pénzt rejtették. Az úr is jól megfizette, az inasok is jól megfizették, alig bírták el, annyi pénzt kapott. Így volt, vége volt, mese volt. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Itt a vége, most jövőn le.
3: Szép volt, mese volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
4: Szép álmokat!
5: Szép álmokat!
6: A hét magyar nótája.

ha jól megöregszik, meglél. Nem szökik el a gyöngysor a színér. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb, ha leállj meg a húzhoz közel. Én is csak

Gyere rózsám, fogd a kezem, menjünk Balatonra. Kimulatjuk jól magunkat, ott lent Badacsonyba. Ékelőből, ha felhajtunk, táncot jár a lábunk. Badacsonyi szőlőhegy is járja, ami táncunk. Éknyelőből, ha felhajtunk, táncot jár a lábunk. Badacsonyi szőlőhegy is járja, ami táncunk. Badacsonyi kis csárrában vége van a táncnak. Kocsmárosni oltogatja lángját a lámpának. A sötétben csókolóztunk, éppen erre vártunk. Éknyelőleg köszönjük, hogy egymásra találtunk. A sötétben csókolóztunk, éppen erre vártunk. Végjelőnek köszönjük, hogy egymásra találtunk. Sára, hacskaringós, ha leveles az újszám. Kiballagunk együtt, holnap után a vásárban. Szagos szappan kapsz majd, az se baj, ha 10 forint is az ára. Sárga, aranygyűrűt a bal kezed kis ujjára. Szagos szappan kapsz majd, az se baj, ha 10 forint is az ára. Sárga, aranygyűrűt a bal kezed kis ujjára. Sára, tulipiros ragyogó lett az orr.

kérdésára, azt mondom, hogy ne menjünk ki a vásárba. 13 csókot akasztotta azon mód a szájára, te sára.

0: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
1: Terepjáró, a Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a keddi hírmagazin jelentkezik ezúttal három témával. A Lendvai Színházban Szabó Magda Pilátus című regényének színpadi átdolgozását tekinthették meg a Magyar Bérletes programban tegnap este. A Bánfalvi stúdió előadását Bánfalvi Ági és Horváth Csaba rendezték. A történetben az özvegyen maradt nőről lánya veszi át a gondoskodást. Mindent megad számára, azonban óhatatlanul lassan önmagát is kénytelen lesz feladni az idős asszony. Az előadásról Botka Ágnes összeállítását hallják.
3: Szabó Magda Pilátus című regénye 1963-ban jelent meg, és annak ellenére, hogy az irodalomkritika nem emelte be a legjelentősebb művei közé, a hazai és a nemzetközi fogadtatása további ismertséget hozott az írónő számára. Az özvegy Szőcs Etelka története angol, francia, német, lengyel, litván, spanyol, szlovák, majd olasz nyelven is olvashatóvá vált. A történetben az idős asszony nem marad magára, mert szeretett lánya Iza, akit Zsohár Veronika alakít, fiatal, ambiciózus orvosnő Budapesten vállalja a gondoskodást róla. Magánlakásába viszi el édesanyját, hogy ott folytassák majd közös életüket. Nem lesz könnyű az idős asszonynak megválnia megszokott környezetétől, de annak reményében, hogy ismét ő törődhet majd a lányáról, belenyugszik a helyzetbe. Maga mögött hagy minden kedves emléket a házzal együtt. A főváros azonban már nem az, amit 49 évvel korábban megismert. Idegenül érzi magát, főként pedig lánya életvitele kizárja abból, amiben reménykedett. A főszerepet Bánfalvi Ági alakítja.
4: Tehát az, amikor az ember a szüleiről gondoskodni kell, hogy mi lesz velük, amikor időskorba érnek, az egy nagyon nagy felelősség. Tehát, hogy lehet jól megoldani, nagyon nehéz, nagyon komoly probléma, mindenki küzdködik vele, aki ugye becsületesen szeretné a szüleivel az időskort valahogy tisztességesen végigcsinálni.
3: Ebben az esetben itt egy túlgondoskodásról van szó, amikor azt gondoljuk, hogy mi mindent jobban tudunk, és hát, hogy az a szegény asszony már amúgy is eléggé leépült, testileg is, talán szellemileg is, feltételezzük ezt, de ez nincs így.
4: Igen, igen, hát az a helyzet, hogy mindig a másikkal is kell menni, tehát az, hogy mit képzelünk el, hogy mi a jó a másiknak, hát ezt a legkönnyebb egyébként, nem? Tehát azért kell óvatosnak lenni, hogy nem lehet megítélni senkit igazából, mert mit tudjuk, hogy az ő helyzetében ez hogy van. Úgyhogy minden helyzet másmilyen, egy a lényeg, hogy valahogy ezt ügyesen, okosan kell végigcsinálni, ha az ember szeretné rendesen az utóidőket átélni.
3: Öreg fát nem lehet átültetni, tartja a latin eredetű közmondás, amelynek üzenetéről folytatjuk a beszélgetést a pénteki horizontban a főszereplővel, valamint Borka Zsomborral és Hajdú Leventével, a darab másik két szereplőjével.
2: A Napokban több mint 19 millió euró értékű szerződést írtak alá Muraszombat keleti kerülőútjának megépítéséről. A több mint egy évtized óta előkészítés alatt álló beruházás célja a városközpont tehermentesítése, az átmenő forgalom csökkentése, valamint a muravidéki közlekedési összeköttetések javítása. A szerződés aláírásával a régóta várt projekt fontos lépést tett a megvalósítás felé. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
5: A kivitelezési szerződést a Szlovén Köztársaság infrastruktúrális igazgatóságának székhelyén írták alá. A dokumentumot Nejcve Szeo, az igazgatóság megbízott igazgatója, Istok Polanics, a Pongrád vállalat igazgató tanácsának elnöke, valamint Damian Angel, Muraszombatközség polgármestere látta el kézjegyével. A munkálatokat a Pongrád vállalat végzi. A beruházás teljes értéke meghaladja 19 millió eurót. A költségek legnagyobb részét az állam fedezi. Az infrastruktúrális minisztérium az infrastruktúrális igazgatóságon keresztül több mint 17 millió eurót biztosít. A muraszombati község hozzájárulása valamivel több mint 1,2 millió euró. A keleti kerülőút megépítésének gondolata már 2007-ben felmerült, az előkészítés azonban hosszú éveket vett igénybe. A projekt megvalósításához számos egyeztetésre, eljárásra és megállapodásra volt szükség. Rendezni kellett a területrendezési és környezetvédelmi dokumentációval kapcsolatos kérdéseket, a földterületek tulajdonviszonyait, valamint a beruházás finanszírozásának feltételeit is. Fontos mérföldkő volt 2018. júniusa, amikor Muraszombat község és a Szlovén Infrastruktúrális Igazgatóság aláírták a keleti kerülőút megépítéséről szóló tervezetet. Ezt követően 2021. áprilisában a finanszírozásról is megállapodtak, meghatározva a község pénzügyi kötelezettségeit. Az új közlekedési útvonal egyik legfontosabb feladata a városközponton áthaladó tranzitforgalom csökkentése lesz. A kerülőút révén a forgalom egy része elkerülheti a város belső úthálózatát, ami tehermentesítheti a városi utakat és javíthatja a közlekedés folyamatosságát. Mindez a lakosság mindennapjaira is kedvező hatással lehet, hiszen a kisebb forgalom hozzájárulhat a lakókörnyezet minőségének javításához. A beruházás ugyanakkor nem csak közlekedési, hanem gazdasági szempontból is jelentős. A jobb közlekedési kapcsolatok támogathatják a vállalkozások működését, és elősegíthetik Muraszombat, valamint a tágabb Muravidék fejlődését. A szerződés aláírása több mint másfél évtizedes elékészítő munka eredménye. A község közleményébe foglaltak szerint a projekt számos intézmény és szakember együttműködésének köszönhetően jutott el a megvalósítás küszöbére. A régóta tervezett keleti kerülőút így fontos szerepet kaphat Muraszombat jövőbeni közlekedési rendszerének kialakításában, és hozzájárulhat a városközpont forgalmi terhelésének mérsékléséhez.
2: Érkezik az új tűzoltójármű Csentébe is. Habár még várni kell arra, hogy tényleg bevetésre lehessen használni, de cserébe vadonatúj lesz, és nem csak a falu, hanem az egész község tűzvédelmét érdemben erősíti majd. Hogy milyen gépről van szó pontosan, és a további részletekről Gár Rómeó, a Csentei Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke nyilatkozik, aki kérdezi Szabó Márk.
6: A Csentei Öte egy új tűzoltó járművet kap. Mit jelent ez a mérföldkő az egyesület és a falu életében? Mióta várnak már erre a fejlesztésre?
7: Nagy örömünkre sikerül nekünk is ez a beszerzés, ami a 2026-os és 2027-es évi költségvetésből lesz finanszírozva. Először is igaz, ez az elhunyt elnökünknek a vágya volt, Janez Meolicnak. Sajnos biztos legjobban örülne ezeknek a lépéseknek, ami ma sikerült nekünk. Tehát új tűzoltóautó, tartályos kocsi lesz, úgynevezett GVV2-es, a Szlovén Tűzoltó Szövetség tipizáció szerint, és akkor ennek még garázs is lesz építve, ami ma a projektok készületben vannak, úgyhogy ezt is számítsuk a 2027-es évi költségvetésből akkor realizálni. Ez a tűzoltóautó már régen tervekbe volt Csentinál. Tudjuk, hogy 2019-ben egy használt autót vásároztunk, amiben 500 liter víz van. Ahogyan fejlődik a csapatunk, egyre több az operatív tag, ami még nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezek az operatív tagok fiatalok, és ezeknek biztosan olyan kocsit vagy autót kell biztosítani, ami megfelelő lesz a munkálatunkra. Tudni kell, hogy a csentei terület az minden szülőskerték, a partok, elég szétszórt, elég nagy területen fekszik. A tűzcsapokat, amit illeti, most ahogyan át volt adva az új vízvezeték, tehát Csente, Pince, itten vannak tűzcsapok. A faluba, a főutcába Csávó pedig csak az utolsó tűzcsapunk a falotonnál van. Tehát tovább nekünk nincsenek tűzcsapok se a hegyekbe, és akkor ez alapján úgy döntöttük, hogy mégis egy komolyabb autóról kell gondolkodnunk, ami több víz is lesz benne, és akkor komplett felszerelés, aminek ben kell lenni. Tehát ez a tipizáció szerint úgynevezett GVV2-es tartálykocsi.
6: Mikor jönne meg, illetve milyen finanszírozási háttere van ennek, hisz ez egy komolyabb dolog lesz, mennyibe kerül ez a jármű, valonat újról van-e szó, vagy használtról?
7: Újról van a szó, és pedig a tervek szerint, ahogyan a szerződés is alá volt írva, a 2026-os évben az alváz, 2027-es évben még az építménye a komplett felszereléssel, ahogyan kell neki lenni a tipizáció szerint.
6: Akkor tehát 2027-ben lehet valamikor egy átadással számolni legjobb esetben?
7: Hát a átadást azt inkább 28-as évre számítjuk, mert ennek a projektnak a befejezése 2027 év végén lenne. Tehát a december hónapban a kocsi átvévésre.
6: Említettük azt is, hogy Csentében az ön elnöklésével is most egy újabb fejezet kezdődött. Sajnos Meolic elnök úr távozott, de van egy új lendület Csentében. A fiataloknál is ez megállapítható.
7: Igen, ennek örülhetünk, hogy újra indítsuk az ifjú csapatot, tehát a pionír csapatot. A hídvégi versenyen már ott a részt vettek, úgyhogy bízunk benne, hogy sikeresek leszünk ezen a téren is. Az operatív tagokkal, meg ahogyan említettem már, mind fiatalok, most az idén novemberben kezdődik megint egy továbbképzésünk, megint az operatív tagokra, ott megint három fiatal tagunk veszi részt, úgyhogy ebben nagyon örülünk neki, hogy sikeres a csapatunk, úgy a versenyeken, úgy a más munkálatokban, amit a falun belül illeti, úgy gondolom, hogy meg vagyunk elégedve az együttműködéssel, úgy a helyi közösséggel, külön a borászokat kell itt tenni, dicsérnem, mert mindig segítenek nekünk, ha van valami rendezvényünk, tudjuk nekik, van sátorok, vannak asztalok, mindig kölcsön adják, sőt, mink is akkor nekik segítünk, mikor vannak valami rendezvények, biztosítjuk a tűzvédelmet, és hogyha van valami más, hogyha fel tudnak használni más munkálatokra, szívesen segítünk nekik.
2: A Keddi Hírmagazint hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

0: Ilyen.
1: Az évszakon rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemünk semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Kerékpár sporttal indítjuk a mai arénát, köszöntöm a hallgatókat. Primož Roglič jövője jelenleg teljesen bizonytalan, ugyanis a szlovén kerékpáros klasszis még maga sem döntötte el, hogy hol folytatja a pályafutását, vagy egyáltalán folytatja-e. Az már hivatalos, hogy a naptári év végén lejár a szerződése, és elhagyja a Red Bull Bora együttesét. A szombati lombardiai körverseny volt az utolsó versenye a német csapat színeiben. A saját jótékonysági eseményén, az úgynevezett Zlatik Rog, magyarul aranykörversenyen, mely a múlt hétvégén volt, úgy nyilatkozott, hogy még nem hozott döntést. Elmondása szerint magának kell megtalálni, megérezni azt, ami nehezebb számára, amit általában meg is valósít, mert felelősség és kihívás is egyben. Nehéz napok elé néz, mondotta Primož Roglič.
2: Prvszem je bol na meni, v meni, da poskušam odkrit, kaj je tisto težje za me, in ja ponavadi pol tisto storim. Kaj je moja odgovornost, moj izziv, tako da ja, težki dnevi ali pa ja, premišljujem, tako da bomo videli.
1: Amennyiben Primož Roglič a folytatás mellett dönt, a menedzsere szerint 3 európai csapat van versenyben érte. Roglič felesége Laura szerint a férjének még nem kellene visszavonulnia, de a végső szót maga a 4-szeres Vuelta győztes versenyző fogja kimondani a következő hetekben. Maradunk még a kerékpársportnál, helyi szinten. A Tropóci Kerékpáros Klub a közösségi oldalon jelentette meg a hírt, hogy a kerékpáros szezon végével Denis Lebár kerékpáros versenypályafutása vasárnapi pocmrekai versennyel véget ér a klubnál. A sporthoz és versenytársaihoz való hozzáállásával, önfegyelmével és elkötelezettségével a jövőben is a legmagasabb eredményekre fog törekedni, és hogy ígéretes jövő vár rá a kerékpáros világban, írták többek között. Mi pedig tegnap kerestük meg Lebár Deniszt, U19-es válogatott kerékpárost.
3: Ez volt most az utolsó versenyem a Tropóci Dresden, de ezt a lépést meg kell tennem, hogy tovább is fejlődhessek, és hogy nagyobb versenyekre eljárhassak, hogy jobb kerékpárosokkal is mérkőzzek, hogy minnál jobban tudjak fejlődni.
1: Áruljuk el, hogy melyik ez a klub?
3: A Pogi Team UAE Generali klubjával fogok versenyezni a következő évben. Ez egy ljubljanai klub, amit a Tadej Pogačar szponzorál.
1: Többször emlegettük ezt a klubot. Lényegében ez egy titkos vágyad is volt, hogy egyszer majd szeretnéd klub színeit képviselni.
3: Hát igen, ez már egy jó pár éve a vágyam, hogy ennek a csapatnak fogok versenyezni, hiszen tudjuk, hogy ez a legnagyobb szlovén csapat az én korosztályomnak, és most, hogy kaptam rá esélyt is, és meghívást, most szívesen versenyzek ennél a csapatnak.
1: Mondjuk el, hogy milyen volt ez a lépés? Gondolom, hogy a klub is tudta, hogy ezt előbb-utóbb ugye meg fogod tenni.
3: Hát én nem úgy gondoltam, hogy nehéz, hiszen tudtam, hogy előbb-utóbb meg kell tenni ezt a lépést, hogyha tovább is gondolok versenyezni és fejlődni. Azért már ezt egy 2 éve tudtam, hogy ilyen lépést meg kell tenni.
1: Mikor bólintottak rá? Mikor született meg ez a döntés, és akkor tudjuk, hogy oké, a klub is elfogadta, a klub akar, és Denis is igen mondott.
3: Hát kaptam már meghívást a klubtól egy, úgy gondolom, a szeptember közepén, de még mindjárt nem volt az a döntés, hogy pontosan oda megyek, hiszen volt több meghívásom is, de a döntést egy héttel ezelőtt tettem meg, hogy véglegesen eldöntöttem, hogy a Pogi Teamhöz fogok menni versenyezni.
1: Voltak tudomásunk szerint külföldi, úgymond kérők is?
3: Hát volt 2 olasz klub is, picit nagyobb, egyik Toszkánából, a másik pedig innen Goricából. Az szerintem jobb csapat, annak Tiepolo NSN neve. Az a csapat és a Pogi Team között volt a döntés, de számomra az is jelent valamit, hogy közelebb vagyok az otthonomhoz.
1: Milyen edzésterv alapján dolgoznak a Pogi Teambe?
3: Hát az idei évben próbálkoznak egy más edzés alappal is, hiszen tavaly kaptak új edzőt, és most más edzéstípust is bepróbálnak hozni az edzésekben. Azért fitnessbe is fogunk járni az edzésekben. Azért fitnessbe is fogunk járni kétszer hetente.

0: A január 1-ig még a régi klub tagja vagy, de már edzhetsz a új klubnak, csak még hivatalosan a régi klubhoz tartozol, de a január 1-től tovább pedig már az új klub színeit képvisel.
1: A szlovén ifjúsági tollaslabda válogatott, amelynek tagja a lendvai Tia Horvát is, a 39. helyen zárta a kairói világbajnokság csapatversenyét. A szlovén válogatott az A csoportban kezdte a versenyt, ahol Lengyelország és Malajzia volt az ellenfele, sajnos mindkét csapat túlerősnek bizonyult. A rájátszásban Uganda ellen arattak sikert a szlovén tollaslabdázók. A Fülöp-szigetek és Azerbajdzsán csapata elleni küzdelemben alul maradtak, majd Örményország legyőzésével a 39. helyet szerezték meg. A magyar U19-es tollaslabda válogatott a 30. helyen zárt. Csoportjukban 2-0-ra nyertek az örmények ellen, majd Hongkong, Anglia és Románia fiataljaival szemben is alul maradtak. A folytatásban a brazilok elleni veresség és a dél-afrikaiak legyőzése előzte meg az utolsó helyosztót. A csapatversenyt Kína nyerte meg, Malajzia, valamint Tajföld és Indonézia előtt. A szlovén színeket Tia Horvát, Tinkara Alic, Matic Cerar, Maxian Matias, Nikita Pese Honov és Juri Vodan Jecel képviselik. A magyar válogatottban Ágai Zenó, Palkovics Péter, Pető Balázs, Karajos Etelka, Liang Eliza, Pinke Anna szerepel. Október 12-től október 17-ig tartanak az egyéni versenyek, ahol 5 kategóriában, fiú és lány egyéniben, fiú és lány párosban, valamint vegyes párosban avatnak világbajnokot. Ma kedden 17 órakor a szlovén női labdarúgó válogatott Domžaléban lép pályára a jövőre Brazíliában megrendezésre kerülő világbajnokság pótselejtezőjének utolsó fordulójában. A nyitókör első mérkőzésén Isztambulban 3-3-as döntetlent játszottak a török csapattal. A FIFA minőségi ranglistáján a 37. és a 46. válogatott mérkőzése lesz. Szlovénia az A-ligában való szereplés után jutott be a pótselejtezőbe, míg Törökország a B-ligában szereplés után. Ez lesz a két válogatott 6. mérkőzése. Az első 4 szlovén győzelemmel zárult, a pénteki mérkőzés pedig, ahogy hallhatták, nem adott győztest. A jobb összesített pontszámmal rendelkező csapat jut december 1-én és 5-én a második fordulóba, ahol biztosan nem lesz esélyes az erős holland csapattal szemben, amely az első mérkőzésen 8-0-ra legyőzte a magyar női válogatott csapatot. A második fordulóból a 8 párharc győztese közül a selejtezők eredményei alapján a 7 legjobb jut ki a világbajnokságra, míg a 8. a jövő februári interkontinentális selejtezőn lesz még érdekelt. Tisztelt hallgatók, a mai arénában a csentei Lebár Denis kerékpáros versenyző átigazolásáról hallhattak többek között. Holnapi műsorunkban Orbán Regina, a zalaegerszegi ZTSKK sportlövésze nyilatkozik, aki az új versenyidényben a petesházi Coál színeit képviseli a szlovéniai liga küzdelmekben. Holnap is számítunk a figyelmükre, viszont hallásra!
2: A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora. Muravidéki Magyar Rádió.

0: MMR. Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Jó napot kívánok a rádiórendelő hallgatóinak!
2: Alternatív, komplementer, természetes.
1: Megérkezett az október, és hamarosan ugye szembesülnünk kell azokkal a ködös reggelekkel, azokkal a szürke őszi napokkal, amikor ugye kevésbé lesz kedvünk kint mozogni saját kárunkra, és amikor ugye a bacillusok, vírusok is újból megkeresnek bennünket, és különböző panaszokat okoznak. No de nem csak ezért jöttem ma Vajdics Rozáliához, a gyógynövények területén jártas nyugalmazott biológiai és kémia tanárhoz, hanem azért, mert a múltkori epizódban nem sikerült még mindent elmondani arról, hogy mit gyűjthetünk, mit készíthetünk magunknak, azért, hogy a zimankos őszi és téli időszakban megkönnyítsük a mindennapjainkat. Tévedek?
3: Nem, ez így van. Hogy mit gyűjthetünk, azt már múltkor többnyire elmondtam, most pedig szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy mit csinálhatunk magunk érdekében, hogy ne betegüljünk le. Mert a rossz idő beköszöntésével gyakoriak a megfázások és a betegségek kialakulása, de a betegség senkit sem kerül el, főleg akkor, ha nem teszünk ellene semmit. Senki sem szereti, ha napokig, hetekig nyomja az ágyat, ezért időben fel kell készülnünk a rossz időkre. És hogyan készülhetünk fel, mint már annyi éven keresztül mondtam, erősítsük az immunrendszerünket. Gyuri bácsi szerint az immunrendszerünk a mi belső doktorunk, és ezzel kell most foglalkoznunk. Mit is csinálhatunk? Minél többet légyünk szabadban, hogy minél több D-vitamint kapjunk a napsütéssel, a napenergiájával, csináljunk hosszú sétákat, különösen az erdőben tartózkodhatunk, az külön jó hatással van a szervezetünkben, és ne felejtsük el a gyógynövények hatását is. Mielőtt tablettához nyúlnénk, próbáljunk meg a gyógynövények használatával. Most itt az ideje, hogy minél több C-vitamin tartalmazó gyógynövényt használjunk. Tea alakban, tinktúra alakban, vagyis akármilyen módon. Mostan gyűjthetjük a csipkebogyót, amit már említettem is. Ha már piros, szedjük le, szárítsuk teának is. A teáját úgy készítsük el, hogy áztassuk. A csipkebogyókat törjük össze, este áztassuk be a bogyókat, és reggel csak melegítsük fel. Így nagyon sok C-vitamint még hagy, de vannak olyan ajánlatok is, hogy forraljuk. Ekkor valamennyi C-vitamin elveszik, de az a fontos, hogy fogyasszuk ezt a csipkebogyó teát. A fekete bodza termését szedjük most le, ezt nyersen, erről is már beszéltünk múltkor, nyersen nem lehet használni, mert nehézséget okoz, de készíthetünk belőle szörpöt, vagy ilyen valami főzött szerűséget. Mondtuk, hogy a bogyókat leszedjük, annyi vízzel öntünk rá, mennyik a bogyók, és addig főzzük, amíg el nem pattognak a héjak, ezután tehetünk bele mézet, citromot, utána hűtőben tároljuk, és reggelénként egy kis kanállal fogyasszunk belőle. A bodza termésének nagyon nagy hatása van, sok antioxidánsat, vitamint tartalmaz. C-vitamint tartalmaz még a paprika is, a szeder, a tyúkhúr, a cickafark, a ribizlelevél, a csalánról majd külön szólok, az orbáncfű, az utifű, a kakukkfű. Sokszor halljuk a kakukkfű és a timián. Mi a kettő között a különbség? A kakukkfűt azt a természetben találjuk, a timián pedig a kerti változata ennek. Gyuri bácsi szerint a kerti változati timiánnak sokkal több hatóanyaga van. Hát én ezt nem tudom, honnan állapította meg. Szerintem egy magas hegyen talált kakukkfűvel nem versenyezhet, de hát ha oda nem mentünk el Velika Planinára szenni, akkor a kertünkből használjuk ezt. Fogyaszthatunk, vagyis fogyasszunk fokhagymát is. A fokhagymából készíthetünk különböző ilyen széreket, tinktúrákat, és pedig 10 göröszt fokhagymát aprítsunk össze, tegyünk bele 250, vagyis 4 liter mézet, és egy citromlevét, keverjük össze, sötét helyen tároljuk 2 hétig, és ezt is naponta reggel, este, vagy csak reggel egy kis tálkánállal fogyasszunk el belőle. Már nagyon sokat tehetünk a szervezetünkkel. Én csináltam olyan fokhagymát is, összeaprítottam, és almaecettel öntöttem le, ezt is sötét helyen tároltam, többször fölrázzuk, és ezt a fokhagymás ecetet minden reggel egy kis kanállal a teánkba teszünk. Egy kis kanál az 20-25 csöppöt jelent, hogy nem csöpögtessük, annyit teszünk bele. A kasvirágot is már leszedtük, elkészítettük a tinktúrát is, és ebből teát is készíthetünk a kasvirágból. Ha pedig összekeverjük ezeket a gyógynövényeket, nem többet, mint 3-at, mondjuk a kasvirágot, a csipkebogyót és a gyömbért, itten már energiabombát, vitaminbombát kaptunk. A fokhagymánál még el szeretném mondani, hogy nem csak az ellenálló képességünket növeli, hanem megmenti az érrendszerünket is. A szív és az érrendszeri betegségekben szenvedőknek szinte kötelező lenne a fokhagyma fogyasztása. Pajzsként védi az egész szervezetünket, növeli az immunrendszerünket, tönkreteszi a baktériumokat. És hogyha valakinek ez nem ízlik, semmi baj, ilyenkor tejjel, forró tejjel öntsük le, ilyenkor nincs illata, és a gyomrunknak sem okoz nehézséget. A fokhagyma megszabadít a nehéz fémektől is, amit akarva, nem akarva a szervezetünkben tárolódik, és antibakteriális és vírusölő hatása van.
4: A talán jótékony hatásáról télen sem érdemes megfeledkezni, hogy miért, azt a rádiórendelő folytatásában ismerhetik meg Vajdics Rozália jóvoltából.
3: A csalányról mondtam, hogy a csalány nagyon-nagyon jó gyógynövény, és tavaszi tisztítókurát ajánlunk mindig, és egy őszi tisztítókura is jó lenne. Most még ilyen szép idő van, gyűjthetjük a csalán hajtását, úgy 5 cm felső hajtását szárításra is, mert a csalán a ritka növények közé tartozik, aki nagyon keves hatóenergiát veszít el a szárítással. De most készíthetünk belőle a friss csalánból. Szonya Loncsár receptjét találtam, lehet, hogy már említettem, hogy friss csalányból vágjunk össze egy maroknyit, és ilyen törőkeverővel aprítsuk össze, utána tegyük egy olyan kis szalvétába, vagy konyharuhácsücskébe, és nyomjunk ki. És ha egy kanál ilyen szörpöt, vagyis nedvet kinyomtunk, ezzel elég minerális és vitamin anyagot kapunk egy napra. Hogy ennek az értéke nagyon-nagyon jó, és miért nem árulják ezt a gyógyszertárakban, mert hát nagyon olcsó. És nem is említik ezt, mert ezhez mindenki hozzáfér. És másik, amit még a csalányról szeretnék mondani, gyűjthetjük most a csalány magját is. Amikor a csalány magja zöldes, sárga, de még nem barna, akkor gyűjtjük, ezt pedig az egyetemistáknak, a diákoknak ajánlom, és pedig egy kalálnyit tegyenek bele 2 deci forró vízbe, keverik meg, és fogyasszák el, ez nagyon sok energiát ad, és fenntartja őket az éjjeli tanulásra, hogy a nappalt tudják másra használni. Energiadús ez, nem szabad pedig annyit bevenni belőle, hogy 2 nap ne aludjunk, úgyhogy mértékbe kell, és mindenkinek magának kell ezt megállapítani.
4: Alkérdés. Ugye említette a csalán, hogy olcsó, és azért nem forgalmazzák hivatalosan, és mindenkinek hozzáférhető, és a magját is említette. Na most elképzelhető azt, hogy otthon
1: a magból vetnénk el csalánt, és kéznél volna mindig, és nem kellene azon gondolkodni, hogy poros vagy pormentes helyen szedtük
3: ezt. Oly, ezt először hallom, mert nálunk a csalánból annyi van, hogy nagyon sok, de az is igaz, hogy a szomszéd permetezi, nálunk pedig hagyjuk a csalánt, nem zavar bennünket, használjuk teának, de használjuk ilyen növényeknek készített erjedő lőnek, arra is használjuk a csalánt. De ha a csalánt gyökerét azt most szíthetjük ki, abból is készíthetünk tinktúrát, és az a tinktúra nagyon jó a prostatára is, és az ellenálló képességet is növeli az is.
1: De elvileg vethetnénk csalánt.
3: Vethetnénk nyugodtan, de nem tudom minek. Hát ha elmész az erdő szélére, ottan biztos találsz csalánt, ami nem poros, ami nem permetezett. Nálunk faluhelyen nem gond csalánt találni. Utána mondanám még a kasvirágot, azt már említettük, bodzabogyót említettem, akkor azokat a táplálékokat, a gyömbért, erről mindenki nagyon sokat tud, a gyömbérről ezt is lereszeljük, és mézzel keverjük, egy citromlevével, ebből is készíthetünk egy héti adagot, és aztán reggelenként egy kanállal veszünk be belőle. Hogyha az ellenálló képességünket akarjuk növelni. De ha betegek vagyunk, akkor többet veszünk belőle, és teával is kombinálhatjuk. Sokat legyünk a szabadban, és együnk olyan táplálékot, ami mostan jellemző. Most már káposztát savanyíthatunk, répát savanyíthatunk, itt van a fekete retek ideje, nagyon jó májtisztító is, és a megfázásnál is használhatjuk, a retket kettivágjuk, a belsejét kiszedjük, olyan lyukat csinálunk bele, telle öntjük mézzel, hagyjuk mondjuk pár órát, és azután, amikor ez a lé meg a méz összekeveredik, ezt fogyasszuk. Nagyon jó hatással van. Az inhalációk is nagyon ajánlatosak ilyenkor, amikor már meg vagyunk fázva, és pedig illóolajakat használhatunk, de használhatunk mondjuk gyógynövényeket is. Ha forró vízbe teszünk zsáját, akkor az már jó. A zsája is nagyon jó ellenálló képesség növelő, még ha kertünkben van, gyűjtsük, szedjük, szárítsuk, de, mint mindig mondom, valahol a bejárati ajtóhoz közel tartsunk egy cserében zsáját, hogyha akár milyen nehézségünk van, még friss levelet is le tudunk venni, és használjuk mondjuk a fokinfájásra, torokfájásra, és nagyon-nagyon jó gyógynövény az. A hagymáról se feledkezzünk meg, a fokhagymát már mondtuk. Nagyon jó receptek vannak, és pedig hagymát főzünk, mézet teszünk hozzá, és ez a köhögés ellen, a megfázás ellen használjuk. Naponta többször egy kanállal elnyíti a torokfájást és a köhögést is. Múltkor elfelejtettem említeni a babérlevelet. A babérlevélből készíthetünk teát, készíthetünk szirupot, és nekem nagyon jó a babérlevél olaj. Ezt is Szonya Loncsár receptje szerint készítettem. Szárított babérlevelet összetörtem, olajba tettem, én egyszerű napraforgó olajba, sötét helyre, és 6 hónapig tároltam a pincébe. De ez nagyon sok, és akkor most már elővettem, de ez sokáig tart, azután találtam receptet, ahol 2-3 hétig tárolod, de még egy jobb ajánlat van, hogyha beszerzed a babérlevél illóolajat, az olajba teszed, épp olyan hatásos olajat kapsz, és mire jó ez? Én az ízületi fájdalmakra használom, és nekem segít. Annyi minden receptet felsoroltunk, ez nem az, hogy mindenki mindent próbáljon ki, de először, amit az ember kap, másodszor pedig maga állapítsa meg, hogy ő neki mi felel meg legjobban. Nagyon sokan úgy vannak, hogy mindig másra gondolkodnak, a gyerekre, hogy annak mindene meg legyen, utána a partnerre, hogy annak is megfelelő legyen minden, utána a szülők öregednek meg, és elfelejtünk magunkra gondolni. És itt az ideje, hogy ne sajnáljuk az időt, és ne vegyük azt, hogy önzők vagyunk, hogyha magunk elmegyünk egy sétára, és ebbe a sétába gyűjthetjük a gyógynövényeket is, ne sajnáljuk azt, hogy leülünk, egy csésze teát nyugodtan megiszunk, vagy olvasunk, és itt az ideje, hogy máskülönben is tegyünk magunkért valamit. És menjünk a természetbe, gyűjtsük a vadgesztenyét is, szelíd gesztenyét is lehet, aminek másképp jó hatása van, de a vadgesztenyéből csinálhatunk, ha más nem, hámozzuk meg, reszeljük meg, és szárítsuk meg. Ezt a port nekem nagyon bevált torokfájásnál. Csak az ujjadat, az ujjadbögyit nyáloz meg, mársd bele ebbe a gesztenyeporba, és milyen mélyen be tudod tenni a torkodra, úgy hagyd. Kicsit keserű, de az ember megszokja. Egyik tabletta se édes és kellemes ízű. Akármit is választunk ezek közül a módszerek közül, de ezt természetesen nagy motivációval, odaadással, és azzal a hittel, hogy magunkért valamit csinálunk. Mert a gyógyszertárakban nagyon jó orvosságok vannak, de ezt hagyjuk arra az időre, ha az, amit a természet ad, már nem segít.
1: Komplementer, alternatív, természetes, ezt szoktuk mondani ilyenkor, amikor Vajdics Rozáliával készítjük a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ugye nagyon sok volt az információ, ha valamit nem jegyeztek meg, ott van az MMR honlapja, ott vissza tudják hallgatni a műsort, és kiválasztani azt a receptet, amely a legtetszetősebb volt.

Önök kedves hallgatóink a Rádiórendelőt és Vajdics Rozáliát hallották. A műsor készítésében közreműködött Györkös Gorán hangtechnikus, szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!

a bucka lakó, a hortobágy egy teveitató. Hűs a tisza víz a zengabakony, a vértes kedves nem tagadom. A káli medence fényre való, a hó a pilisben ágytakaró.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libido szökik az égbe, vagy a volt teli, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljuk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, fencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért íz alá.
1: Megveszek egy új cipőt.

Palermo. Utica Musa Maemma. Nem leszünk gyarmat. A Roma Musa Maemma.